0: Családi kör.
1: Szép napot kíván kedves hallgatóknak a Családi kör műsorában Magó Zsolt és Csergezán Bernát. A Szentírás néhány képpel próbál nekünk segíteni, akkor, amikor házasságra készülünk, hogy mit is jelent a család és együtt élni valakivel. A Szentírás akkor, amikor házasságról beszél, vagy emberi küldetésről, akkor nagyon gyakran használja a szolgálat szót, szolgálat kifejezést. Nekünk embereknek inkább tetszik az, hogy mások szolgáljanak, és nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy mi keressük a szolgálatnak a lehetőségét. Sajnos ugyanez a helyzet a családban is. Nagyon sok fiatal, amikor házasságra készül, sokszor tudattalanul ott van az ő gondolatai között, hogy vajon minden igényemet ki fogja elégíteni az én házastársam. Akkor, amikor Jézus Krisztus önmagát példaképnek állítja, akkor különösen láthatjuk azt, hogy számára a szolgálat volt a legfontosabb. Mindent megtett azért, hogy a körülötte levőket boldoggá tegye. És így tudnunk kell azt, hogy soha nem kell megemlítenünk, vagy pedig kérnünk a házastársunktól, hogy szolgáljon bennünket. Ez vagy önmagától jön a szeretetnek a gyümölcseként, vagy pedig ezzel a kifejezésünkkel nem teszünk mást, mint követeljük, hogy szolgáljon bennünket. Hogyan tudjuk ezt a különbséget meghatározni, vagy pedig hogyan tudnánk segíteni a kedves hallgatóknak, hogy különbséget tegyenek a szolgálat lényege között?
2: Tehát akkor, amikor a szolgálatról van szó, és a házasságról, a családról van szó, akkor úgy, ahogy említetted, előttünk áll a bibliai kép, amikor Krisztus be van mutatva, mint a vőlegény, aki szereti az egyházat, aki oly mértékben szereti az egyházat, hogy a mennyasszonyért, az egyházért kész életét feláldozni. Egy férj, amely szereti az ő feleségét, ő egyenlővé fogja tekinteni az ő közös életükben, ő pedig, amikor vezetési szerepet fog betölteni, nem fog más egyebet tenni, mint az, hogy biztosítja ezt az egyensúlyt. A feleség persze ő is hozzájárul minden tekintetből, hogy ezt az egyensúlyt meg tudják tartani. Amikor döntésekről van szó, akkor, amikor egyenetlenségek megoldásáról van szó, akkor, amikor a család jövőjéről van szó, tervezésről, akkor a két fél, úgy a férj, mint a feleség, együtt hozzák meg ezeket a döntéseket. Hogyha egyenlők, és hogyha ezt figyelembe akarják tartani, akkor minden döntés, legyen az anyagi, legyen az a gyermekek nevelése, legyen az társadalmi élet, akármilyen területen ők együtt fognak dönteni, és mindegyik figyelembe fogja tartani a másiknak vágyát. Ez azt jelenti, hogy a férj, akinek vezetői szerepe van, ő mindig figyelembe veszi a feleségének méltóságát, ő megbeszél vele minden gondolatot, minden területen adódott problémában, és együttesen meg tudják tenni azt, amit másképp nem tudnának megtenni, hogyha külön-külön dolgoznának. Szolgálatról beszélve, azt jelenti, hogy mind a ketten készek szolgálni. Ha mind a ketten szeretnek, mind a ketten készek szolgálni.
1: Ahogy a bevezetőben említettem, a szolgálattevőnek a lényege az, hogy keresse mindig a másiknak a boldogságát. Akkor, amikor a házastársakról beszélünk, a szolgálat valójában nem más, mint a szeretetnek a kifejezése. Amit én felajánlok, a házastársamnak, vagyis kifejezem a szeretetemet. Miért olyan nehéz gyakran ezt kifejezni? Miért elégszünk meg sokszor csak, hogy azt mondjuk, hogy szeretlek?
2: Akkor, amikor a házassági kapcsolatról van szó, és ugyancsak a szolgálatra gondolunk, akkor azt kell mondjuk, hogy a szolgálat egy ajándék ebben a kapcsolatban. És hogyha mi gyakoroljuk az ajándékadást, akkor ez egy olyan ajándék, amit nap mint nap meg kellene ismételjünk, nap mint nap fel kellene ajánljuk. Ez annak a jele, hogy amelyik gyakorolja a szolgálati életet, az erősséget és semmiképpen nem gyengeséget jelent. Akkor, amikor szolgálunk, ez egy segítség személyes életünk számára is, mert az ember így változtathat az ő életén. Nem csak személyes életén, hanem mások életén is változtathat, mert olyan helyzetekbe jutva, amivel másképp nem találkoztunk volna, akkor újabb és újabb tapasztalatot nyerünk, így az életben másképp állunk hozzá azokhoz a dolgokhoz, amelyekre lehet, hogy nem gondoltunk volna azelőtt.
1: Hála Istennek, a keresztény irodalomban nagyon sok olyan házasságról olvasunk, amelyeket a szolgálat mentett meg az összeomlástól. De akkor, amikor a Szentírás beszél a szolgálatról, nem csak a családra összpontosítja, hanem belevonja a fele barátainkat, a körülöttünk élőket is. Miért olyan fontos, hogy ne csak a családra összpontosítsuk ezt a bibliai tanítást, hanem az egész körülöttünk levő emberek irányában próbáljunk meg szolgálatkészséget tanúsítani?
2: Emlékszek egy alkalomra, amikor egy házas pár válás előtt álltak, és mégis amielőtt megtették volna ezt a lépést, elmentek a lelkipásztorhoz, és megkérték, hogy segítsen az ő helyzetükön. És a lelkész rájött, hogy valami hiányzik az ő életükből, és nem más egyéb volt, mint pontosan a szolgálat. És azt mondta nekik, nézzétek, egy időre, meghatározták az időt, megkérlek, foglalkozzatok ezzel az idős nénivel. Elmentek mind a ketten, felmérték a helyzetet, majd lassan tervet készítettek együtt, hogy meg tudják oldani a helyzetet. Oda kellett vásárolni, ott kellett takarítani, és kellett beszéljenek egymással, megegyezzenek, hogy tegyék, miként tegyék. Lassan megtanulták, hogy kell együtt munkálkodni, és szolgálni a fele barátot. Amikor az idő lejárt, visszamentek a lelkészhez, a lelkész kérdi, na, hogy lesz, váltok? És azt mondták, jaj, most nagyon szépen köszönjük, hogy tanácsolt, mert így nem csak az idős nénit segítettük, hanem megmentettük a mi családunkat is. Tehát a szolgálatnak egy különleges szerepe van. Akkor, amikor másokra gondolunk, azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak, így segítsük őket, építsük őket, de ugyanakkor építsük önmagunkat is. Minden családnak van egy központi helye, és ez a központi hely lehet a szolgálatnak helye. És ha e körül találkozunk, e körül építünk mindent a családban, a mi családunk lehet boldog, lehet békesség a mi családunkban. De hadd hallgassuk meg Istennek ígéjét ezzel kapcsolatosan. A Rómabeliekhez írt levél 14. fejezetében és a 19. versében a következőket olvassuk. Azért hát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Íme, milyen szépen feltárja az apostol, hogy mi az, ami elsődleges kell legyen a mi életünkben, így a házassági életben is. Egy másik gondolat, csak a Rómabeliekhez írt levélből, a 15. fejezetből a 2. vers. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Hát ki a legközelebbi fele barátunk? Nem más, mint az élettársunk. Helyezzük gyakorlatba ezt a Biblia verset. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék. Mindenikünk tudniillik az ő élettársának kedveskedjék, annak javára, épülésére. És hát még olvassunk még egy ígét, a Tesalonika belekhez írt első levélből, az 5. fejezet 11. versét. Vigasztaljátok azért egymást, és építse az egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Tehát szükségünk van a vigasztalásra, az építésre, és ezt kölcsönösen tegyük meg. Máskülönben az apostol Tesalonika belieknek azt mondja, hogy amiképpen cselekszitek ezt. Milyen szép, amikor azt lehet mondani valakiről, hogy már is gyakorolja ezt a dolgot. A családi életben még szebb, amikor ezt tudjuk mondani, amiképpen cselekszitek ezt. Hogyha szeretnünk összegezni mindazt, amiről beszéltünk, és gondolunk a szolgálatra, akkor tény az, hogy ha akarod, hogy boldog légy, ha akarod, hogy békességed legyen, ha akarod, hogy létezzék egy egyensúly a családodban, akkor foglald el a szolgálati helyet. Elizabeth Barrett Browning a következőket mondja el, amikor levelet ír az ő férjének. Szeress jobban azért, hogy én értékesebb legyek. Ez olyan sokat mondó, ez az egy mondat. Hogyha szeretnéd, hogy feleséged vagy férjed értékesebb legyen, szeresd jobban. És ettől függ az ő értéke.
1: Akkor, amikor egy házasság boldogságáról beszélünk, azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulhatnak, hogy minden a legjobban működjön, szinte a legtöbb fiatalnak az intimitás jut eszébe. Igaz, hogy akkor, amikor erre a kifejezésre gondolunk, akkor lehet, hogy sok kedves hallgatónak csupán a szexuális kapcsolat jut eszébe, az, amely a házasságot esetleg boldoggá teheti. De úgy érzem, hogy ez a szó, ez a kifejezés sokkal többet rejt önmagában, mint csupán a szexuális kapcsolatot, és mi lenne ez, és miben járulhat hozzá a család egységéhez és boldogságához?
2: Amikor az intimitásra gondolunk, eszünkbe jut az esküvő. Máskülönben a családi élet az egy életmód, az életnek ünnepe. Akkor, amikor a mennyegzői ünnepség lejár, a házasság, ez tovább tart, úgy, ahogy a hűség fogadalomban mondjuk, ez egész a halálig tart. A házasság addig tart, amíg egyik a kettő közül már nincsen. Akkor, amikor a menyegzői ünnepség lejár, akkor kezdődik el egy kapcsolat, aminek szerepe az, hogy az intimitáshoz vezessen. Az intimitás, ez egy közös azonosság. Egy olyan kapcsolat, amikor az én szót felcseréljük a mi szóval. És a két házas fél, a két egyén elindult azon az úton, amely az egységhez vezet. Az intimitás magába foglalja az őszintességet, és nagyon sokszor, és valóságos ez, a házastársak sebezhetővé válnak. A hegedűre gondolva, akkor, amikor hallgatjuk a hegedűt, nem csak egy húr adja meg hegedű hangzásának szépségét, hanem több húr idézi elő ezt a szépséget. Akkor, amikor az intimitásról beszélünk, leginkább az emberek, úgy, ahogy már említette Zsolt, a szexuális kapcsolatokra gondolnak. A valóság az, hogy ide legalább még egy gondolatot bele kell kapcsoljunk, ami kiváltja a fizikai intimitást, nem mást, mint az érzelmi intimitás. És ezt a kettőt nem lehet elválasztani egyiket a másiktól. Azért olyan fontos figyelembe venni a folyamatnak kezdését.
1: A Szentírás erre használ egy találó képet, amikor ketten egy testé válnak, egy test lesznek. De ez nem csak a szexuális kapcsolatot vonja maga után, hanem egy másik kifejezést használva hozzájárul, hogy egy húron pendüljenek. Mi segítheti a fiatal házasokat, hogy erre az érzelmi egységre eljussanak, ami valójában megalapozza az igazi intimitást?
2: Amielőtt válaszolnék a kérdésre, hadd említsem meg azt, hogy nagyon sok házasságban nem sikerül eljutni erre az intimitásra, azért, mert csak egyik próbálkozik, és a másik kívül marad. Amikor az érzelmi intimitásról van szó, ez nagyon fontos azért, mert különösen a nő életében egy rendkívüli szerepet foglal el. Nem tehetünk még egy lépést, amíg nem beszélünk a kommunikálásról, a közrésről. Nagyon fontos, hogy kifejezzük a mi érzelmeinket. Ezek lehetnek kellemesek, vagy kevésbé kellemesek. Azért olyan fontos megnyílnunk a mi házastársunk előtt, és mindazt, amit érzünk, azt elmondjuk. És ez vezet a fizikai intimitáshoz. Valaki összehasonlította a családokat, azokat a családokat, ahonnan hiányzik az érzelmi intimitás, a régi magas kastélyokkal, amelyeket vastag falak vettek körül. Ha ilyen mindegyik házastárs, akkor elképzelitek, hogy hova vezethet a házassági élet. Meg van védve, mint egyén, de semmi kapcsolat nincsen a kettő között. Ezért oly fontos, hogyha létezik egy ilyen várfal, akkor azt minél hamarabb le kell rombolni, azért, hogy szoros kapcsolatban jusson a két személy, és így elinduljanak az intimitásnak útján.
1: Jó volna ezeket a bibliai képeket megragadni, megérteni, azért, hogy lehetőséget adjunk Istennek, hogy segíthessen bennünket, hogy hozzá tudjunk járulni, hogy együtt boldogan élhessünk. Köszönöm szépen Csérgezán Bernárnak, hogy ma is velünk volt. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy bennünket választottak. Kívánunk egy kellemes délutánt, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő heti műsorunkban is. Viszont hallásra!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjék!

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének rádiózni. Egy néhány perc zene és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 7. fejezetet. Az ige részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Reményik Sándor írta, Ha számba vetted című vers, amelyet Zsigmond János fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 7. fejezet. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely az atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod az atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott a te szemedben gerenda van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát az atyád fiának szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki, és ha halat kér tőle, vajon kígyót ádé néki? Ha azért ti, gonosz létetekre, tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amint akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szöllőt, vagy a bojtorjánról fügét? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodék a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

0: Reményik Sándor. Ha számba vetted.
1: Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva, odaszánva. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s tán az se, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvenyén és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szónyomán, mit elhallgatni véltük nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondtuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba, tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelen egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondj el egy pár mi atyánkot.

Műsorunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra.

Nagyon érdekes ez a szöveg, már talán beszéltünk is róla, hogy tégy foglyoddá. Miért kell, hogy az ember valami jónak legyen a fogja? Mert ha nem az, akkor valami rossznak a fogja. A 46. Zsoltár 11. versében azt olvashatjuk, örvendezni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül, és dicsekedni fognak minden egyenes szívűek. Örülni, hozzá menekülni, mert egyenes szívű. Erről a három szóról szól ez az egyszerű kis Zsoltár vers. És azt mondja el nekünk, hogy tulajdonképpen az Isten meg akar bennünket szabadítani, örömet akar nekünk adni, magához akar hívni, és ez egyetlen egy dolgot kér tőlünk, ami a Zsoltároknak egy talán már sokszor említett kulcskifejezése, az egyenes szívűség. Na de milyen a mi szívünk? Azt olvassuk Prédikátor könyvében a 7. fejezetben, hogy az Isten az embert teremtette igaznak, egyenes szívűnek, ők pedig kerestek sok kigondolást. Amikor visszagondolunk a legelső történetre, mintha csak egy mai élethelyzettel lenne dolgunk, valahol az ember eltévedt az Édenben, a kertben, eltévedt, mert szándékosan elrejtőzött Isten elől, és amikor Isten megkeresi az embert, és azt kérdezi, hogy hol vagy, Ádám, hol vagy, akkor az ember válasza nagyon sajátos, és valamit kifejez abból, ami mintha egy otthoni válasz lenne. Amikor valamire egyenesen kellene válaszolnunk, akkor azt mondjuk, hogy de azért, mert azért vagyok eltévedve, azért bújtam el előled, Istenem, azért rejtőzöm el. Emlékeztek a tegnapi alkalomnak a kulcskifejezésére is, hogy önigazolás. Az önigazolásnak a magva az ember lelkében, a tudomány egyébként nagyon részletesen, alaposan kutatja, hogy miért ilyen az ember. Az a tudomány, amelyik nyilván nem a Bibliát veszi alapul, hanem egyszerűen csak az emberi magatartás, viselkedés, vagy a társas viselkedésnek a lélektanával foglalkozik, ugye a szociálpszichológia, hogyan hatunk egymásra, hogyan akarunk megfelelni egymásnak. Szóval egy igazi esettanulmány ez az Ádám és Éva elrejtőzik az Isten elől, mert mihelyt elveszíti a bizalmát a teremtőben az első ember, pár azt látjuk, hogy elbújik a fák között, hiszen szégyelli az ő mezítelenségét, amit azelőtt egyébként nem szégyelt, mert nem volt mit szégyelni azon, hiszen az Isten dicsősége körülvette őket, megvédte az ő szívüket, lelküket, hogy ne tárgyként, ne eszközként, ne vágyforrásként tekintsenek pusztán csak egymásra. Szóval mihelyt megjelenik a félelem a szívükben, azonnal a félelmet valahogyan az agynak is racionálisan meg kell magyarázni, és ez az, ami aztán önigazolássá vagy magyarázkodássá alakul az ember lelkében. Amikor ezt a bibliai folyamatot így meglátjuk, akkor nagyon érdekes, hogy manapság egy sok ezer évvel később írt szakkönyvben Eliot Arinzon azt mondja, hogy az önigazolás mechanizmusáról van itt szó. Arról a mechanizmusról, amiről többen írtak például a tegnap reggeli alkalom után is, hogy minden bajunk az önigazolásban rejlik. Abban, hogy az elrejtőzéseinket megmagyarázni akarjuk. Abban, hogy a rossz döntéseinket kibeszélni, kimagyarázni akarjuk. Aronson azt írja, hogy az önigazolás mechanizmusának a megismerésével, amikor ezt magunkban merjük feltárni, észrevenni, nevén nevezni, egy nagyon érdekes dologra juthatunk el, ugyanis az egész emberi történelemnek, vagy a világ menetének a logikátlanságát érthetjük meg, ugyanis ilyenkor választ kaphatunk arra a kérdésre, ami azt mondja Aronson, hogy sokszor felmerül bennünk, amikor halljuk a hírekben, hogy könyörtelen diktátorok, vagy profithajhász vállalatvezetők, vagy Isten nevében gyilkoló vallási fanatikusok, gyerekeket megrontó papok, vagy olyan személyek, akik testvéreiket kiforgatják a családi örökségből. Szóval az ember csak csóválja a fejét, hogy hogyan lehet, hogy vannak emberek, akik ilyesmit tesznek. Aronson erre azt mondja, a válasz pontosan az erre a hogyanra, mint ami talán fájni fog, hogyha mi magunk életében is választ adunk. Úgy teszik ezek az emberek, ahogy mi valamennyien, amikor az önigazoló gondolkodás bekapcsol a fejünkben. Nem csodálatos, hogy az Isten az első emberpárt is azért kereste meg az Éden kertjében, hogy az önigazolás gombot kikapcsolja? Azóta is azért keres minden egyes embert. Mert amikor olyan dolgokról olvasunk, amik hatalmas és égbe kiáltó bűnök, akkor ne felejtsük el, hogy azok az emberek ugyanúgy jutottak el addig a szintig, ha most szintezünk, ugyanúgy jutottak el, ahogy mi jutunk. Kikapcsolták magukban az önigazolás gombot, és az Isten folyamatosan
azt a gombot, ami jelzi, hogy ez probléma. És az Isten folyamatosan azért keresi a kertben, a földön, a világban az embert. Azért kopogtat az emberi szíven, hogy valahogy ezt az önigazolás üzemmódot, a ezzel kapcsolatos vészjelző lámpákat újra bekapcsolja, ennek a működését pedig megállítsa. Olyan érdekes, hogy az Isten a félelmet akarta elvenni a reménnyel az első ember pár szívéből, mert tudta, hogy ezeket az agyi folyamatokat, mechanizmusokat is ki fogja kapcsolni a szívükben. Azt mondja Elliot Aronson, a tudomány, a szociálpszichológia, hogy az emberben van egy beidegződött lelki mechanizmus, amely életre hívja az önigazolást. Amely önigazolás, ami meggyőződésünk, önértékelésünk, vagy hova tartozásunk védelmében lép fel. Mert valljuk be őszintén, amikor aztán valami megtörténik, aminek nem kellett volna, valami olyan stílust engedünk meg magunknak, vagy hangnemet, kommunikációban, tettben, gondolatban, ami bizony Ádám és Éva édenkerti gyümölcselésével párhuzamba állítható, akkor az ember lelkében ez a bekapcsolódó lelki mechanizmus, amelyik azt mondja, hogy na jó, de hát azért meg lehet érteni, mert. Vagy na jó, de hát ha azt vesszük, akkor ez nem is olyan. Vagy jó, szóval amikor bekapcsolnak ezek az önigazoló gondolatok, és figyeljük meg az értelmünkben. Mi kell ahhoz, hogy ezt megfigyeljük? Az, hogy amikor elragad bennünket egy helyzet, akkor hirtelen jusson eszünkbe akár a mai reggeli gondolatmenetünk, hogy az Istenhez menekülő ember örömet kaphat Istentől, mert egyenes szívű, lépjünk távol magunktól, és kezdjük el kívülről, mint hogy egy kicsit kívülről figyelnénk a saját magunk működését. Az érzelmi állapotból fakadó önigazoló érveket vagy mechanizmusokat az agy megpróbálja minden módon kiszolgálni. Megpróbál arra magyarázatokat adni, viszonyítani, kisebbíteni ezáltal a dolgot, jelentékteleníteni, vagy valamilyen módon logikussá tenni, hogy hát persze az én helyemben mindenki ezt tette volna, hát nem mondja senki, hogy nem így tettünk volna, hát logikus, hogy de jön az Isten. Olyan szép ez. Jön az Isten, ahogyan olvassuk Mózes első könyvében, hűvös alkonyatkor keresi az embert. Mint hogyha elképzelnénk így itt szimbolikusan, hogy járkál a fák, lombok között, nem azért, mintha nem tudta volna egyébként, hogy hol van Ádám és Éva, hajtja szét az ágakat, mint ahogy egy jó szülő a csibész gyerekét, aki a rosszaság után ismeritek, milyen jó el lehet bújni az íróasztal alá, vagy a szekrény és a fal közé a résbe a sarokban. Keresi és azt mondja, Ádám, hol vagy? És az ember egyre jobban retteg, mert jaj, ha megtalál, mi lesz velem? Mert az önigazolás viszont megsemmisíti az emberben a bizalmat egy szerető lény irányába. Ugyanis ha létezik egy nagy, szerető, mindent ismerő, mindent látó lény, akkor az önigazoló ember, a bűne miatt elbújdosó ember azt érzi, hogy jaj, mi lesz, ha észrevesz engem. De nem arra gondol, hogy ő egy nagy szeretet. Ő egy nagy bizalom. Ő egy segíteni akarás. Ez a sátán munkája. A bizalmat oltja ki bennünk, és a félelmet ülteti el, és az Isten jön és keres minket, kutat minket. Jön utánunk, hogy megtaláljon, és egyrészt gyógyítson, másrészt szembesítsen. Mennyivel egyszerűbb, amikor az ember előlép a bokrok mögül. Mennyivel egyszerűbb, amikor odaáll és azt mondja, így vagyok, ennyi vagyok, de a tied vagyok. Szeretném, hogyha megtalálnál engem. Nem akarok előled elbújni. Tulajdonképpen, ha megpróbáljuk definiálni a hívő embert, a szívében Istenhez forduló embert, akkor ez a legfontosabb definíciója, hogy a maga valóságában az Isten elé odaálló, és azt mondó, hogy itt vagyok, segíts engem. Ez a hívő ember. A hívő ember nem az az ember, amelyik azt mondja, hogy magamra aggattam ezt a sok lombot, fügefelevelet, stb. Ugye egészen jól nézünk ki Istenem, így azért nem is olyan rossz ez a helyzet. Így már azért elmegyek az oldaladon, nem? Nem ez az ember. Az az ember, aki hagyja magát megtalálni. Hozzá menekül, és azt olvassuk a 64. Zsoltár 11. versében azt olvastuk, örülni fog, mert igaz és egyenes szívű. Szóval azt mondja Aronson, hogy az emberben beidegződött lelki mechanizmusok vannak, amelyek életre hívják az önigazolást. Azonban az ember megismerheti azt a mondatot, Pál apostol mondatát, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, hát én így leszek életem végéig, bennem mindig ezek a mechanizmusok lesznek, de hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztusomnak az ő szabadításáért, az ő kegyelméért.
Az ember tehát kétszeresen is beteg, szoktam mondani, hogy ennél biztosabb börtönajtó nincsen, mert az egyikre tesz a bűn, az önzés, a másikra tesz pedig az önigazolás, és amikor mind a kettőt rátolják az emberre, akkor nincs más, csak az, hogy az ember, Mary Kerr, amerikai írónak van egy mondata, csak a tényleges események tanulmányozásával, tehát objektívan, tárgyilagosan nézni a magunkra, a döntéseinkre, és indítékaink tisztázásával derülhet fény a teljes belső bizonyosságra. Az indítékok tisztázása, és az események objektív, valóságos, tényleges események tanulmányozása. Na de ki képes erre? Az Isten segítségével bárki. Az apostolok cselekedete 5. fejezetében van az egyik kedvenc igém, a 31. versben. Krisztus azért jött, hogy adjon az övéinek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Ő akar megtanítani bennünket arra, hogy mit jelent jól bánni, helyesen bánni meg azt a rosszat, amit tettünk. Mit jelent az önigazolás helyett az Isten elé állás, és azt mondani Istennek, hogy segíts, itt vagyok, legyél velem, és taníts meg arra, hogy nehogy ez a második retesz is rátolódjon az én életemre, hanem hogy megtanuljam, hogy mit jelent a te kegyelmeddel, a te szereteteddel megismerni azt az örömöt, amit a 64. Zsoltár 11. verse az egyenes szívűeknek ígért. Imádkozzunk, és énekeljük aztán gyönyörűen ezt az imaszerű éneket majd, a Tégy foglyottá, Uram. Édesatyánk, mi is ezt kérjük tőled, hogy mivel elég sokféle bilincs zörög a mi lábunkon, kezünkön, szívünkön, de főleg a mi agyunkon, ahogyan az önigazolással, másokhoz hasonlítgatással, valahogy meg ezekkel a tákolt, toldozott, foldozott fügafa levél ruhákkal valahogy megpróbáljuk magunkat szépnek látni, szabadnak látni. Jó atyánk, te szabadíts meg minket. Olyan jó, hogy Krisztus utánunk jött erre a világra, hogy annak idején te atyánk az Éden kertjében is megkerested Ádámot és Évát, és egy szép ruhát ajánlasz nekünk a mi mezítelenségünk helyett. Legyél velünk, adjál erőt nekünk ehhez, gyógyíts minket. Már a világi tudomány látja azt, hogy milyen hevenyészet, milyen nyomorult az emberi lélek segítség nélkül. Köszönjük azt, hogy ezek mellé, a bizonyosságok mellé kinyithatjuk az igét, és szembenézhetünk a te hatalmas szereteteddel és jóságoddal, ami meg akar bennünket gyógyítani a mindenre képes agyi magyarázatokból és önigazolásokból. Jézus nevében köszönjük néked. Amen.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérd!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy a mai alkalommal újból velünk tartanak, és együtt tanulmányozunk. Arról a kérdéskörről ebben a negyed évben, most már utolsó alkalommal, hogy hogyan is mélyülhet a kapcsolatunk a jó Istennel. Egy negyed éven át ezt kutattuk, ezt a kérdést, és próbáltuk tanulmányozni, megérteni, és gyakorlatba ültetni. Nem csak itt az adás ideje alatt, hanem hiszem, hogy a hétköznapokban, amikor a mindennapi élet kihívásai között a Jóisten erejére támaszkodtunk, és ebben a mindennapos tevékenységünkben a Jóistenbe bízva haladtunk előre. A mai beszélgetésünknek a címe Irány az örökké valóság. És olvasom az alapigét, amely a János levele, első levele, harmadik fejezet, második versében így hangzik. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeimet, Hasán Otto Norbert lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Debrenti Árpád testvért, írót a Kémeri gyülekezet részéről. Köszönöm, hogy eljött és velünk van ezen a beszélgetésen.
3: Én is köszönöm a meghívást.
1: Ugye ebben a tanulmányban, amiben még ma is azt a gondolatot vizsgáljuk meg, hogy hogyan tud mélyülni a kapcsolatunk a Jóistennel, az örökkévalóság képet árulkozik elénk. Mit jelent az örökkévalóság? Milyen lehet ott?

0: egy kis könyvet kaptam ajándékba az egyik lelkipásztortól, és annak a kis könyvnek a címe A képzeleten túl. Ez foglalkozik a csillagrendszerrel, a tejúttal, a galaktikával, hogy mennyi Istennek, mennyi sok teremtett világa van, és minél nagyobb teleszkopokat és jobb eszközöket készítenek, hogy messzébb lássanak, annál több bolygót és tejútakat fedeznek fel a csillagászok. És úgy írja a kis könyv, és a címe is azt mondja, a képzeleten túl. Tehát még azon túl is van, amit belátnak, sőt, még el se tudjuk képzelni mindazt, amit Isten teremtett. Így van ez körülbelül azzal is, hogy mi az, amit Isten készített az őt szeretők számára. Pál apostol úgy fogalmazta meg, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi ész fel se tud fogni, amit Isten készített az őt szeretőknek. Tehát a képzeleten túl, amit Isten készített az őt szeretőknek.
1: És ugyanakkor úgy folytatja, hogy de nekünk a lélek kijelentette, és később azt írja, hogy mi ezt prédikáljuk is. Tehát vannak bizonyos dolgok, amikben a Jóisten úgy látta jónak, hogy bepillantást adjon, úgy, ahogy a földi Kánaánba megengedte, hogy bepillantást kapjanak a kémek, ugyanúgy van ez az Isten igével is, a mennyei Kánaánról, Isten igében kinyilatkoztatásokat kapunk. És mindez a gyönyör és dicsőség felett az örökké valóság egy örökké való kapcsolatot jelent a jó Istennel, ami igazából a valódi, tartós, lelki örömnek az útja, az alapja.
2: Talán ez a legfontosabb, amit említettél. Kapcsolatban lenni a jó Istennel, az ő jelenlétében lenni és élni, vele együtt elmélkedni, tőle tanulni. Mert az örökké valóság az én szemléletem szerint az, amikor az Istennel lehetsz. És az örökké valóság nem csak arról szól, hogy örökké élhet az ember, hogy nincs bűn, hogy arany utcákon sétálunk a jeruzsálemi fővárosban. Ezek mind olyan részletek, melyek fontosak, amelyek ott vannak, és amelyek jelen kell legyenek az örökké valóságban, de ennél fontosabb az, hogy a jó Istennel együtt vagyunk, őt csodáljuk, és ez adja meg az örökké valóságot. A nagy kérdés az, hogyha az örökké valóságban ott vannak azok az elemek, amelyek nagyon, nagyon vonzóak számunkra, hogy nincs fájdalom, nincs betegség, nincs elmúlás, nincs halál, örök élet van. A Jóisten jelenlétét lehet élvezni, azt a szeretetet, ami lelkileg, fizikailag átjárja az embert és felemeli. Akkor miért nem törekszik ez a világ, az emberiség? Olykor mi magunk is elgyengülünk. Miért nem törekszik ez a világ, hogy odajusson, és hogy ez legyen az egyedül legfontosabb célja az embernek, hogy az örökké valóságban együtt legyen a jó Istennel?
0: A hittel van a baj. Én úgy látom, hogy az általában, akik nem hisznek, azok nem készülnek, nem vágynak oda. És nem kell elfelejtsük azt, hogy nekünk egy hatalmas ellenséggel van ügyünk, nem test és vér ellen kell nekünk tusakodnunk, hanem a levegőbeli fejedelmemségek és hatalmasságok ellen, a sötétségnek világbírói ellen, és ez bukott fejedelem és az ő angyalai, akik erősebbek és bölcsebbek az embernél, csak a baj az, hogy rosszra használják. És hogyha nem vagyunk állandóan szoros kapcsolatban Istennel, akkor könnyen megtévezhetnek bennünket. Erre sok bizonyíték van Istennek igéjében, a Bibliában is. Ugye ott van Bőr Salamon. Elébb milyen istenfélő volt, hűséges volt Istenhez, és mégis a sátán be tudta csapni. Sőt, még az ő apját, Dávidot is, ugye, volt, amikor becsapta, pedig Isten barátja volt, és hűséges volt Istenhez. De volt idő, amikor elengedte Isten karját, és becsapta. Tehát akkor lehetünk biztonságban, és akkor vágyhatunk, és készülhetünk igazán Isten országába, hogyha naponta szoros kapcsolatban vagyunk Istennel, Isten igének tanulmányozása, és az imádság által.
1: Igen, egyesek nem is hisznek bennem. És megtörténik az is, hogy azok is, akik hisznek, nem tudják, hogy szükséges, hogy felkészüljenek, erőfeszítéseket tegyenek, harcoljanak azért, hogy előkészítsék önmagukat arra a helyre, mert azt mondja Istennek igé, hogy oda semmilyen tisztártalan nem megy be. A másik dolog az, hogy mi természetünknél fogva testi emberek vagyunk, és a testi embernek lehet, hogy nem is tetszene az a mennyország, amit a Jóisten ajánl. Tehát ott nincs ivászat, nincs evészet, nincs szórakozás folyton, egy másfajta öröm van, egy sokkal nemesebb. Ott mindenki önzetlen, és egy önző személy ott nem is érezni jól magát. Úgyhogy lehet, hogy nem is tetszene a testi embernek az, amit a Jóisten ajánl. Ezen kívül ahhoz, hogy valaki testiből lelki ember legyen, és képes legyen egy olyan életet, egy olyan királyi mennyei életet élni ott, szükség van egy csodára. A testi embernek bolondság az, amit Istennek ígér, mond a mennyről. Mi az, hogy menj? Most, ami van, az kell a legszebbé, legjobbá tenni, és itt teremtjük meg a mennyországot. Úgyhogy ilyen szempontból van egy nagy hátulütője, és pedig sokszor áldozatba kerül. Jézus Krisztus nyilván elmondta azt, hogyha valaki le nem mond, akár a szeretteiről is, önmagáról, akkor nem mehet be az életbe, az örök életbe.
2: Említésre kerül több ízben is az Istennel való kapcsolat, ennek fontossága, és az, hogy nyilván, hogy csak azok juthatunk oda, akiknek egy megváltozott életük van, akik vágyódunk valójában oda. De úgy, ahogy említettük többször is, a legértékesebb dolog az Istennel való találkozás. Itt ezen a földön fejlődik a kapcsolatunk a Jóistennel. Az egyre mélyülő kapcsolatunk a Jóistennel tanulmányunk keretében, az most a nagy kérdés. Hogyha az örökké valóságba elérkezünk, a Jóistennel találkozunk, mondhatjuk azt, hogy célba érkezik a Jóistennel való kapcsolatunk is, teljességre jut, megismerjük őt, amint van, és mindjárt aztán az alapigére is kitérünk. Mit jelent ez a találkozás? Akkor egy lezárult szakaszt tudhatunk magunk között az ismeret szempontjából. Mit tanít az íge erről? Mit tudunk a Jóisten kijelentése alapján?
1: A Jelenések könyve utolsó oldalán, a 22. fejezetben ott Istennek ígéje leírja azt, hogy aki igaz, legyen igaz ezután is. És itt ez a dikaiosune görög szó, ami fedhetetlenséget vagy megigazult állapotot jelent, gyakorlatilag ez fokozódik és folytatódik. Tehát nem áll meg itt a földi életben, aki szent, az szenteltessék meg ezután is. Tehát egy folyamatról beszélünk, ami gyakorlatilag a következő versben, a 12. versben, ez a 12. vers segít nekünk megérteni azt, hogy ez Jézus Krisztus eljövetele után is. Mert a 12. versben arról van szó, hogy íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek kinek-kinek, amint az ő cselekedete lesz. Tehát ebben a kontextusban az Isten ígé elmondja azt, hogy a kapcsolatunk, ugye a megszentelődés is, az Istennel való kapcsolatnak az egyik velős része. Azt mondja, hogy az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök, mondja Ezékiel könyve 20. fejezete. És ilyen szempontból a kapcsolatunk is növekedni fog, úgyhogy a teljesség, vagyis a tökéletesség, ahogy mi szoktuk mondani, az is egy folyamat. A Szemmelvények 3. kötet 105. oldalán azt olvassuk, hogy nem egy pillanat alatt éritek el a tökéletességet, a megszentelődés élethosszig tartó folyamat, ez a Földön. És a Krisztus példázatai 153. oldalán azt olvassuk, hogy a mennyben is állandóan fejlődni fogunk. Tehát az Istennel való kapcsolatunk is mélyül, szebbül, akkor, amikor valakivel személyesen találkozunk, teljesen más, mint az, akit úgy szeretünk, noha nem láttuk őt, hiszünk benne, pedig nem látjuk őt. Tehát Istennél mindig több van a kapcsolat szempontjából is.
0: Ebben az életben nem érünk el soha az ismeretnek a csúcspontjára, amikor azt mondhatjuk, hogy mindent tudunk, mindent ismerünk, hiszen jó pátriárka azt mondta Istenről a 4. fejezetében, azt mondja, hogy az Isten mélységét elérheted-e? A mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-e? Mint magasabb az ég a földnél, aképpen magasabbak Istennek útai a mi útainknál, és gondolatai az ő gondolatainál. Tehát Istennek a bölcsességére soha nem tudunk eljutni teljes mértékben, és mindig van mit tanulni, mindig lesz mit tanulni, sőt az örökké valóságon át mindig tanulni fogunk Istentől. Tehát nem fogunk eljutni soha a csúcspontra, hogy nincs mit tanulni, és nem lesz unalmas az örökké valóság, mert mindig újabb és újabb dolgokat tár fel Isten az ő gyermekeinek, és újabb ismeretekre fogunk jutni.
2: Köszönöm, hogy különbséget tettünk a hatalmas örökkévaló Isten és a teremtményi minőség között. Hogy mi teremtmények, ha legyünk emberek, angyalok, sohasem érjük utol a hatalmas Istent, hanem mindig csak tanulunk tőle, és ez egy örökkévalóságon át így tud haladni. Azt mondja János apostol, igaz, az alapigében olvastunk erről, hogy most Isten gyermekei vagyunk, és végül hozzá hasonlókká leszünk. Hogyan lehet elérni ezt a hasonlóságot? Mit jelent ez a hasonlóság? Miben leszünk hozzá hasonlóak, vagy már most is részben hasonlóak vagyunk?
0: Hát nekünk úgy tudunk eljutni a hozzávaló hasonlóságra, ha őt szemléljük. És ezt az igén keresztül tudjuk megtenni, tehát Jézust minden nap egy csendes órán keresztül, az ő igéjén keresztül, az igén keresztül szemléljük őt, és akkor egyre inkább átváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől, az ő képmására. És nem csak jellemben, tehát kell hasonlítsunk Jézushoz, hanem az örökké valóságonban még hozzá hasonlók leszünk testben is. Hiszen nem csak a lelke üdvözül az embernek, mint ahogy nagyon sok keresztény hiszi, hogy amikor meghal az ember, a lelke azonnal a mennybe száll, és már üdvözült is, hanem a Istenek ígéje arra tanít bennünket, hogy az Úr Jézus eljövetelekor, amikor a riadóval, arkangyal szózatával felkelti a halottakat, akkor egy megdicsőült, halhatatlan testet fogunk kapni, és az test lesz, nem csak egy levegő, egy szellem, hanem hozzá hasonló test. És Jézus, amikor feltámadt és megjelent ott a tanítványainak, először Tamás nem volt ottan, de mikor másodszor, amikor összegyűltek, akkor már Tamás is ott volt, és azt mondta, hogy ő nem hiszi, hogy Jézus volt az, akivel találkoztak, hanem csak ha belebocsátja ujját az ő oldalába a szegek helyre. És akkor Jézus megjelent nekik újból, és akkor Tamásnak azt mondja, Tamás azt mondja, jöjj és bocsáss bele a te ujjadat a szegek helyére. És azt mondja, ne légy hitetlen, hanem hívő. Boldogok, akik nem láttak engem, és mégis hisznek. Tehát olyan hozzá hasonló testet fogunk kapni, és Jézus azt is mondta az alkalommal, hogy van-e valami ennivalótok itten? Adjatok valami ennivalót. És akkor adtak neki egy darab sült halat, és Jézus megette. Tehát hozzá hasonló test, tehát ami halhatatlan, megdicsőült test. Mert ez a test és vér nem örökölheti Istennek országát, ez a hallandó, bűnös test. De a feltámadás után halhatatlan testet kapunk, amely az Úr Jézus testéhez hasonló lesz.
1: Igen, ez a görög fanéró szó, ami azt jelenti, hogy nyilvánvaló, így fordítja le Károli Gáspár. Ez egy olyan szó, ami bemutatja azt, hogy igazából akkor teljesedik ki, akkor fogjuk meglátni Istent, amint van. Tehát Jézus Krisztus földre jött, testet öltött, de az ő istenségét az emberi burkolta. Jelenleg mi is, ha bár azt mondja, hogy Isten fiai vagyunk már, Jézus elmondja a János evangélium első fejezetében, hogy akik befogadták őt és hittek benne, azoknak megadta, hogy Istennek fiai legyenek. Ennek ellenére mi még nem vagyunk olyanok, mint ő. Az Úr Jézus Krisztusnak is látták az ő dicsőségének megvillanásait. Azt mondja, láttuk az ő dicsőségét, de nem látták őt eljönni királyként az ő dicsőségében, és ezért mondja azt, hogy amikor mi ezt meg fogjuk látni, olyanok leszünk, mint ő, mert bekövetkezik az, amiről Árpád testvér beszélt, hogy mi is átváltozunk, első Tessalonikai levél 4. fejezet szerint, mi is átváltozunk egy szempillantás alatt, vagy 1 Korintus 15 szerint, ott azt mondja, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságba változik, romolhatatlanságot ölt, és ilyen szempontból akkor olyanok leszünk, mint ő. Mi most Isten gyermekei vagyunk, de akkor fogjuk meglátni azt az igazi dicsőséget, amit a bűnösök se láttak, nem is hittek benne, de Jézus megígérte még azoknak is, akik keresztre feszítik, hogy meg fogják őt látni, amint van, tehát eljönni az ő dicsőségében. Úgyhogy ilyen szempontból a tanítványok csak miniatűrben a megdicsőülés hegyén látták azt, Jézus megígérte nekik, hogy vannak itt olyan emberek, akik nem látnak halált, addig, ameddig meg nem látják az Istennek fiát eljönni az ő dicsőségében, mondja Máté 16:28. A 17. fejezet pedig azzal nyit, és azzal magyarázza, innen tudjuk, hogy a mennyek országának akkor történt meg ez a jelenete, és azok, akik ott voltak, az a 4 tanítvány, meglátták Jézus Krisztust, amint van az ő dicsőségében, mert a 17. fejezet ezzel nyit a megdicsőülés hegye jelenetével. Úgyhogy amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, most noha a világ nem ismer minket, nem látja azt, hogy mi hitáltal Krisztussal élünk, nekünk van egy szoros kapcsolatunk, akkor külsőleg is meg fog ez látszani.
2: Amen, erre csak ennyit tudunk mondani. És azt, hogy ez a jövőbeli esemény akkor lesz, mi van ma? Az örökké valóság még nem a miénk, most a mában hogyan éljük a mindennapjainkat, és olvasom a Péter közönséges első, a 4. fejezet 7. versét, a vége pedig mindennek közel van, annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tehát közel van az örökké valóság, mit kell addig tegyünk a mában, hogyan kell éljük a mindennapjainkat?
0: Nem tétlenül várakozni, hogy közel van az Úr Jézus eljövetele, mert Istenek ígéje ezt tanítja, hogy közel van, és mivel, hogy közel van, akkor tétlenül várakozni, hanem munkával kell dolgozni, a mindennapi kenyerünket meg kell keressük, azért is kell dolgozzunk, csak mindig az első helyre kell tegyük az örökké valóságot, Istennek országát, úgy, ahogy mondja Istennek ígéje, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, s a többiek mind megadatnak néktek. Tehát nyugodtan várni, és hitszemünkkel arra tekinteni, és várni és készülni az Úrral való találkozásra.
2: Említette azt, hogy hittel várni, de tevékenynek lenni. Hogyan is fogalmazza ezt az íge, hogy milyen szélsőségbe esik az ember? És olvasom a Jakab apostol 4. fejezetéből, a 13. verstől az ige verseket. Nosza, immár ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk, akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, im ezt, hogy amazt fogjuk cselekedni. Milyen az ember gyarlóságában, és mit jelent ma a mában élni és készülni az örökké valóságra?
1: Az ige fellebbenti a fájtlat a valódi valóságról, mert a nagy valóság az, hogy léteznek angyalok, bukottak is, nem is, és ezt csak hitáltal lehet látni. A jövőt a problémákon túl hitáltal kell és lehet látni. Éppen ezért azok is, akik a mának élnek, carpe diem, élvezd a pillanatot, azoknak is tudniuk kell, hogy ezt az időt, amit ők erre használnak fel, ezt céllal adja a jó Isten. És pedig, hogy felkészüljünk, úgy, ahogy a pusztai vándorlás felkészítette Izrael népét a Kánaánban való életre, ugyanígy ez a földi életnek ez az egyik erősebb célja. Tehát ha valaki értelmet keres az életben, az az egyik legerősebb értelme, hogy felkészüljünk egy örökké valóságon át a jó Istennel élni. Éppen ezért Péter elmondja azt, hogy hogyan, vagy mit tegyünk mi most. Azt mondja, hogy milyennek kellene lennetek, tudván, hogy eljön az Úr Jézus Krisztus szent életben és kegyességben. Tehát a szent élet az az ige által megszentelt élet, ami felkészít minket a mennyek országára, és a kegyesség az nem más, mint az az élet, amelyben Istennek ígét megvalósítjuk, és megmutatjuk, hogy ezáltal is szeretjük a jó Istent. Tehát egy folytonos kapcsolatban, ugyanúgy, mint Énok, élni már most. Ugye, ahogy a leckénk is mondja, a mi életünk rövid, és erről szól az a Jakabi idézett ige, hogy micsoda a ti életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután eltűnik. Éppen ezért kellene elmélyítenünk teljesen a kapcsolatunkat is, megerősítenünk, mert ez a kapcsolat, ez csak egyszerűen folytatódni fog a mennyek országában, ahol csak a körülmények változnak meg. Tehát a mennyország a szívünkben itt kezdődik, most. És ha nincs meg ez a kapcsolat, ott sem lesz.
2: Igaz, az alapigében azt olvastuk, hogy majd meglátjuk őt, amint van. Ma miért nem láthatjuk meg nem csak az Úr Jézus Krisztust, hanem az Atya Istent, úgy, amint van, ugye Jézus Krisztussal való találkozásunkkor itt a Földön az emberek Jézust az ő testet öltött formájában láthatta meg, nem teljes isteni dicsőségében. Mi az oka annak, hogy nem láthatjuk az Istent ma úgy, amint van? Mit tehetnénk azért, hogy meglássuk?
0: Hát halandó ember nem láthatja meg Istent az ő dicsőségében, mert Istennek jelenléte megemésztő tűz a bűn és a bűnös ember számára. Tehát nem láthatjuk még élve, csak hogyha az Úr Jézus el fog jönni, mint ahogy megígérte, és a halandó test átváltozik, halhatatlanságot ölt magára, akkor ugyanúgy megláthatjuk, mint ahogyan látta Ádám, Éva a bukás előtt. És
1: a hívő ember most is láthatja őt hitáltal, azt mondja, hogy most tükör által homályosan látjuk. Tehát az ige a hitnek az alapja. Az ige nekünk kinyilatkoztatja a Jóistent, sőt, még a hitetlen ember is láthatja a Jóistent, azt mondja a Róma 1-ben, hogy ő megláttatik azokban a dolgokban, amiket ő alkotott. Tehát menthetetlenek, hogyha nem látják a láthatatlan Istent, mert az ő láthatatlansága megláttatik. Csak hogy úgy, ahogy Árpád testvér is említette, mi az ő dicsőségében nem láthatjuk meg őt, mert azonnal elpusztulnánk, és ezért a Jóisten kegyelmes, és sokszor sötétségbe, nehézségekbe öltözik azért, hogy tapasztaljuk meg, hogy ott van mellettünk a legnehezebb pillanatban is.
2: Na most az Istennel való találkozásunk, igaz, feltámadásunk vagy átváltozásunk alkalmával megtörténik. Nem térünk ki most erre a páli igei részre, ahol ezt a csodálatos eseményt mutatja be az ige, hanem inkább szeretnék arról egy gondolatot megbeszélni, hogy milyen állapotba kerül, jut az Isten népe, hogyan nevezi ezt az apostol, János apostol, 21. fejezet, a Jelenések könyve 21. fejezet 9-10. Verseiben úgy olvassuk, és jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szólanékem mondván, jer, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nekem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Szeretném, hogy beazonosítanánk itt azokat a gyönyörű jelképeket, hiszen itt szó van a bárányról, a bárány feleségéről, a mennyasszonyról, a Szent Városról, Jeruzsálemről, amely az Istentől száll alá. Milyen minőségbe jut, kerül Isten népe az Istennel való találkozás alkalmával Isten elé?
0: A bárány feleségének nevezi Istennek ígéje az új Jeruzsálemet is, és más helyt pedig Isten gyermekeit, akit üdvözölnek, azokat is a bárány feleségének nevezi. és az Új Jeruzsálemről a Jelenések könyvének a 21. fejezete ír, amikor Jánost az lélekben felvitte az Úr egy magas helyre, hogy olvastad is, és megmutatta neki az Új Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá. Tehát ez úgy, ahogy írja Istennek ígéje, az valóságosan az Új Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem leszáll erre a földre, és Isten maga is vele leszáll erre a földre, és Isten sátora itt lesz az emberek között, és Isten megkülönböztetett szeretetben és kiváltságban részesíti a föld lakóit, vagyis a megváltott lakókat. Itt lesz Isten sátora az emberekkel, ebben az Új Jeruzsálemben. Mert Isten az emberért áldozott a legtöbbet. Az angyalok nem buktak el, nem kellett életét adja, hogy megváltsa őket. Az ember az, akiért nagy árat fizetett Isten, az ő életét adta, hogy visszaváltson bennünket az ellenség kezéből. És ezért Isten így döntött, hogy az ő sátora itt lesz az Új Jeruzsálemben. Tehát a bárány feleségének, mennyasszonyának nevezi az Új Jeruzsálemet is, de ugyanakkor más helyen az ő megváltott gyermekeit nevezi az ő mennyasszonyának, akiért jön, mint a sok millió angyalokkal, mint nászmenet kísérik az angyalok, hogy az ő mennyasszonyát magához vegye, hogy vele legyen egy örökké valóságon át.
1: Igen, a Nagy Küzelem című könyv feltár egy érdekes problémát, és azt mondja, hogy ott az angyal az Új Jeruzsálemet nevezi meg a bárány mennyasszonyának, tehát az Istennek egyháza nem lehet a mennyasszony, hanem ők a vendégek. Azonban a valóság az, hogy például a Jelenések könyve, és ugyanott abban a fejezetben tárgyalja a profétaság lelke azt, hogy gyakorlatilag van két fázisa ennek a mennyegzőnek. Az egyik fázisa az, amikor a vőlegény elmegy az atyaházához, és kikéri a mennyasszonyt. Na már most a Bibliában a mennyasszony az az Istennek egyháza, vagyis azok, akik üdvözülendők, van egy látható és egy láthatatlan, stb. Nem térek bele ezekbe a részletekbe, hanem a legfontosabb gondolat itt az, hogy a szűzekből, az öt szűzből lesz a mennyasszony, vagyis a mennyasszony, igen, a feleség. Abban a példázatban hiányzik a mennyasszony, tehát nem jelenik meg, és éppen ez a lényege, hogy az Úr Jézus Krisztus az atyai házhoz megy, úgy, mint Dániel 7-ben, hogy menjen az öregkorúhoz, hogy kérje ki az ő mennyasszonyát. Tehát a vizsgálati ítéletnek pontosan ez a célja, hogy azokból, akik elhívottak, választottak legyenek. A mennyasszony fogalom, vagyis a bárány felesége, úgy, ahogy megjelenik a Jelenések könyvében, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus és az ő egyháza örökkévalóságon át kapcsolatban lesz, és ezért használja ezt a jelképet. Azonban, ha megnézzük a Jelenések könyve 21. fejezetét, ott mielőtt beszélne erről, hogy az Új Jeruzsálem a mennyasszony, érdekes módon azt mondja, hogy, és itt meg kell figyelni azt, hogy hallám és látám, John Paulin egy híres adventista teológus, ő beszél ennek a fontosságáról, mert ugyanaz a csoport. És hogy azt mondja az első versben, és látték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, Jelenés 21. fejezetéből olvasok, és a tenger többé nem vala, és én, János, látám a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, mely az Istentől szálla alá a mennyből előkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely azt mondja vala az égből, ími az Istennek sátora az emberekkel van. Tehát az Új Jeruzsálem jelképe az Isten népének, akinek joga van bemenni a kapukon a városba, mert ha nem, akkor Jelenés 19-ben van egy olyan, hogy örüljünk és örvendezzünk a 7. versben, adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát és adatot annak, hogy felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyorsba. Az Új Jeruzsálem, amelyik egy kocka méretű város, az nem öltözik fehérbe. Tehát nem, Jézus Krisztus nem egy várat akar elvenni feleségül. hanem a Jóisten szeretné, hogy szövetségben legyen az ön népével, ezért mindig az ígébe újból és újból feljön ez a gondolat, hogy örök szövetséget kötök, örök szövetséget kötök. Mert ő az ön népével szeretne egy örökkévalóságon át élni, csak hogy a meghívottakból lesznek a választottak.
2: Köszönöm ezt a nagyon érthető, logikus magyarázatot, ami rávilágított arra, hogy mi képezhetjük és képeznünk kell Isten népét, a mennyasszonyt, és milyen átalakuláson, milyen változáson megyünk át, amit Jézus Krisztus végez át, és végez el az életünkbe. Két ige verset szeretnék olvasni, az Ézsaiás könyve 25. fejezet 8. verséből és Jelenés 7.17-ből, a vőlegénynek, a báránynak, Jézus Krisztusnak csodálatos munkáját, amit röviden, hogyha értékelhetnénk, vagy kiemelhetnénk esetleg egy-egy gondolatot, amit fontosnak találunk. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könnyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Mit jelentenek ezek a szavak számunkra, az üdvözültek számára? Rövid gondolatokban, hogyha megfogalmazhatnánk, kérem.
1: Az Úr Jézus Krisztus eljövetele minden problémának a megoldása arra, amit a bűn okozott, beleértve a szenvedést, a halált, a fájdalmat, a betegséget, és így tovább. Éppen ezért a felnőtt emberek különlegesen azért várják az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, akik legalábbis hisznek ebben. Mert ez minden problémának a megoldása. Amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, és az ő uralma elkezdődik, amikor átveszi az ő népét, elkezd uralkodni mindenféle szinten, már elkezd a mostani életünkben is a mi Urunk lenni, mert így imádkozzuk a mi atyánkban is, hogy legyen meg, jöjjön el a te országod, legyen meg az akaratod, mind a mennyben, úgy a földön is. De amikor eljön az Úr Jézus Krisztus, akkor minden körülményt megváltoztat. Nem lesz többet gyász, nem lesz fájdalom, letöröl minden könnyet. És olyan szép, hogy ez a gondolat a Jelenések könyvében ott jelenik meg, amikor Jézus Krisztus elvezére az életvizének forrására. Ott minden kérdés, minden nehézség, minden lelki probléma, trauma válaszra talál a miértek. Mert szükségünk van, hogy a mi szívünk teljesen begyógyuljon, azok a hegek teljesen begyógyuljanak, és az Úr Jézus Krisztus lesz az, aki ott majd elmagyarázza ezeket a nehézségeket, és azt mondja, hogy letöröl minden könnyet az ő arcukról.
2: Azt olvassuk a Jelenések 22.17-ben, és a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Mit jelent ez a meghívás ma számunkra és mindenki számára? Mindenki számára szól? Mit jelent azt, hogy ingyen és jönni lehet?
0: Az üdvösség ingyen kegyelemből van, azt nem lehet lefizetni, akármennyit teszünk, cselekszünk, áldozunk, dolgozunk Isten ügyőjét és a megmentés munkájában az emberekért. Soha nem tudjuk lefizetni az üdvösséget, az ingyen kegyelemből van. Bármit teszünk, azt tőle kaptunk. Ha anyagiakat áldozunk az Úr munkájára, azt tőle kaptuk. Hogyha erőnkkel munkálkodunk az emberekért, vagy Isten ügyéért, azt az erőt is tőle kaptunk. Tehát azt nem lehet lefizetni, hanem, ahogy mondja Pál apostol is ott a rómabeliekhez írott levelében, azt mondja, ha a testemet a tűzre adom is, tehát bármit is teszek, azzal nem tudom lefizetni az üdvösséget, hanem az üdvösség az ingyen kegyelemből van, és Isten mindenkinek felkínálja azt ingyen, hogyha a feltétel az, hogy higgyünk, fogadjuk el, és legyünk hálásak érte.
1: Az Úr Jézus Krisztus valóban mindent megtett azért, hogy mi üdvözüljünk, és mégsem fog mindenki üdvözülni. Hiába mondja azt, hogy Uram, Uram, hanem azt mondja, aki cselekszi az én atyámnak akaratát, a lehetőség mindenkinek megvan. Mindenki elhívott, mindenkit hív a jó Isten. De azt mondja, sokan vannak az elhívottak, és nincs olyan ember, akit ne hívna a jó Isten. Mégis kevesen vannak a választottak. Kevesen válaszolnak erre a hívásra, kevesen kezdenek el közreműködni a jó Istennel. És éppen ezért ez a szöveg, hogy a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. Az Istennek szent lelke a látható egyházon keresztül azt a felhívást adja, hogy gyere, jövel, mindenkinek, és ez tényleg mindenkinek szól, bárkinek, aki szeretne a jó Istennel egy örökkévalóságot leélni. A probléma az, hogy sokan nem számolnak az örökkévalósággal. Számolnak 1 évre, 10 évre, 20 évre, de nem számolnak az örökkévalósággal, és így kiveszik az életükből az Istennel való kapcsolatot, az örökkévalóság lehetőségét, és hogyha közömbösek maradnak ekkora üdvösség mellett, mi lesz velük? Ezt kérdi a zsidókhoz írt levélben Pál apostol. A Jóisten mindenkit hív, de a kérdés az, hogy ki az, aki válaszolni fog.
2: Köszönöm a válaszokat, és köszönöm, hogy ezt az adásidőt együtt eltölthettük. Az Istennel való egyre mélyülő kapcsolatunkról beszélgettünk, hogy mit jelent ez az örökké valóság szempontjából. Isten áldását kívánom mindannyiunk számára. Amen.
1: Amen, úgy legyen.
2: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Azt gondolom, hogy azt az igei szakaszt olvasom fel ennek a beszélgetés sorozatnak a végén, amely az egyre mélyülő kapcsolatunkban a jó Istennel egy olyan helyzetet, egy olyan szituációt hoz, amiben elváltozunk, amely megmagyarázza, hogy hogyan lesz ez az elváltozás, ez az átváltozás, ez a más életbe való átlépés. Legyünk bár élők, vagy azok, akik eltávoztak az élők sorából. Pál apostol így fogalmazza a Tesszalonikabeliekhez írott első levél 4. fejezet 13. versétől. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által, ővele együtt. Mert azt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradtunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. És mondja az apostol, annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Kívánom ezt mindannyiunk számára. Legyünk bár életben, vagy az Úrban eltávozottak, találkozzunk az Úr Jézus Krisztussal, és az egyre mélyülő kapcsolatunknak legyen ez a gyümölcse, az Istennel való találkozásnak, mindennapi találkozásnak, az örökké valóságban való folytatása. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a beszélgetésen. A következőkben meghívom önöket egy énekszám meghallgatására, és a rendszeres bibliaolvasásból feltárt kérdéseket szeretnénk megbeszélni és megválaszolni. Várom önöket ezekre a pillanatokra is a következőkben.

0: Nagy örömmel üdvözlöm a kedves tévénézőket. Újból leérkeztünk a megszokott naponkénti tanulmányozás kérdéseihez. A Biblia részek, amelyből tanulmányoztunk, azok nem mások voltak, mint Nehémiás könyvéből a 11. fejezettől egészen a következő könyv Eszter könyve 4. fejezetéig, valamint Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyv 20. fejezete. Kezdjünk is bele, az első kérdés így hangzik. Mit adott meg Izrael Zorobábel és Nehémiás napjaiban? Nehémiás könyvéhez nyitnám ki az igét, a 11. fejezet 2. verséhez. Így szól az ige, és álda a nép mindazon férfiakat, akik önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben lakoznak. Az ige szerint, korábbi ige szerint 10 emberből egy ment fel Jeruzsálembe, és ez a szakasz kiemeli az önkéntes szolgálat fontosságát, és az Isten munkájába való tudatos bekapcsolódást. Ha így teszünk, ahogy látjuk, az a nép megáldotta mindazokat, akik önként vállalkoztak erre, és persze Isten szemében is ez egy csodálatos dolog, akik vállalkoznak Isten munkájára önkéntesen. A második kérdés, mit parancsolt Ahasvérus király háza minden gondviselőjének? Itt átmenjünk az Eszter könyvéhez. Az Eszter könyvében a 4., a 3. fejezet 2. versét olvasnám, amely így szól. És a király minden szolgái, akik a király kapujában valának, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg néki a király, de Márdokeus nem hajtott térdet és nem borult le. Tehát a király parancsa az volt, hogy mindenki, minden szolgája a parancs szerint térdet hajtson Hámán előtt, tehát egy imádati kérdés vetődött fel, de Márdokeus, ő nem hajtott térdet Hámán előtt, ő csak az igaz Istent határoztál, hogy imádja. Harmadik kérdés. Hogyan jellemezte Hámán Izrael népét az Ahasvérus király előtt? Eszter könyvén a 3. fejezet 8. verséhez térve. Így szól az ige, és mondta Hámán Ahasvérus királynak. Van egy nép, elszóró és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Itt Hámán buszítja és érvel a Ahasvérus király előtt a zsidó nép miatt, és egy olyan népnek írja le őket, egy torz, negatív képet fest róluk, és arra buzítja a királyt, hogy nem hagyhatja őket úgy, hogy nem engedelmeskednek a királynak, tehát valamit tenni kell ez ellen. Mindig lesznek ilyen ellenszegülők, akik Isten népének a kárát keresik, akár csak egy másik tanulmányban, Szamballat és Tóbiás, de azonban az Isten gondoskodik, és Hámán terve nem valósul meg. 4. kérdés. Mennyi ideje nem hívatta magához a király Esztert? A 4. fejezet Eszter könyvében, a 14. versben a következőket írja. A király minden szolga és a király tartományok népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék. Kivévén, akire a király aranypálcát kinyújtja, az él, én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek már 30 napja, mondja Eszter királyné. Tehát 30 nap telt el, Eszter helyzete bizonytalan volt, mert a király közvetlen hívása nélkül ment be hozzá, életét kockáztatva, és azért tette mindezt, hogy az ő népe, Izrael, a zsidó nép érdekében tegye meg. Hát sokszor az Isten emberhez életüket is kockáztatják az Isten ügyének érdekében. 5. egyben utolsó kérdés. Mire hatnak először a fűszerek, és mit pusztítanak el végül? Ellen White-nak az Étrend és táplálkozás című könyvét tanulmányoz a 20. fejezetben. Itt először szeretném tisztelni, hogy milyen fűszerekre utal. Itt az élénk, a csípős, erős fűszerekre, mint például mustár, bors, más egyéb csípős fűszerek, savanyúságok, vagy ecet és erősen fűszerezett ételek. És azt mondja Ellen White, hogy ezek a fűszerek először az ízelő idegekre hatnak, serkentik és izgatják az étvágyat, majd később az emésztőrendszert ingerlik, végül károsítják és gyengítik a szervezetet, lerombolva az egészséget. Tehát a hangsúly azon van, hogy kezdetben kellemesnek tűnik, de hosszú távon romboló hatások lehetnek az ilyen fűszerek, ha nem megfelelő mértékben, és nem megfelelően használjuk őket. Kedves tévénézők, ezek voltak a tanulmányozó kérdések, és a rájuk talált válaszok. Köszönöm, hogy velem tartottak. Várjuk a következő negyedévi tanulmányt és az azokban rejlő kérdéseket, amelyre hasonlóan válaszokat fogunk találni. Addig is a viszontlátása, az Isten áldja Önöket.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ezzel az alkalommal zártuk az elmúlt negyedévi tanulmányunknak a beszélgetéseit, amelyben arról elmélkedtünk, hogy hogyan is mélyíthetjük el a kapcsolatunkat a jó Istennel. Egy hét múlva egy új tanulmánysorozatot kezdünk el. Pál két leveléről fogunk elmélkedni egy teljes negyedéven át, a korintusi első és a második levelekről. Szeretettel várom Önöket a következő beszélgetés sorozatra is. A viszontlátásra!

nemzedékre. Minekelőtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: térjetek vissza, embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: tetted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.
1: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
2: Kedves hallgatóink, amint azt adásunk bevezetőiben is beharangoztuk, Lépések az igazság útján cím adásunkkal jelentkezünk. Ezen belül is itt van a stúdió vendégünk, ami kedves állandó stúdió vendégünk, Timis Balázsi Sándor lelkész. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
3: Köszönöm az üdvözlő szavakat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatót, és természetesen a szerkesztőség dolgozóit.
2: Emlékeztetjük kedves hallgatóinkat arra, hogy adásunkkal együtt és egy időben egy pályázatot is meghirdetünk. Mindazok, akik 3 adáson keresztül lejegyzik az adásokban elhangzó igeversek helyét, és azt a Bibliából kimásolva nekünk visszaküldik, értékes könyvjutalomban részesülnek. Amiről tehát szó van, amit tehát tenniük kell, hallgassanak meg legalább 3 adást, az igeversek helyeit jegyezzék le, majd a szöveget a Bibliából kimásolva egy borítékban küldjék el a következő címre: Reménység hangja rádió Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489 Kolozsvár. Megismételjük: Reménység hangja rádió Kolozsvár, Strada Republici 101 szám, 400489 Kolozsvár. Krisztusi jövendőlések című beszélgetés sorozatunknak átfogó mottója a zsidókhoz írott levél első fejezet első és második verse. Minek után az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette.

0: Beszélgetés sorozatunk harmadik részéhez érkeztünk a mai napon. Ennek a harmadik beszélgetésnek a címe az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményei. Ezt a beszélgetést is két igehely vezeti be, az egyik ige a Timóteushoz írott második levél, harmadik fejezetének elsőtől negyedikig terjedő versei. Ismétlem, Timóteushoz írott második levél, harmadik fejezet, elsőtől negyedikig terjedő versek. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsovárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. A másik igehely, Jakab levele 5. fejezet, elsőtől 9. terjedő versek. Ismétlem, Jakab 5, 1-től 9-ig. Nósza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitok molyette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek-e földön, és dobzódtatok, szívetek legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem áll ellent néktek. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrök az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrök, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek, ímé a bíró az ajtó előtt áll. Az előző két proféciai leckénk után megtudhatnánk-e, hogy a nagy kozmikus természeti jelenségeket követően a krisztusi jövendőlések fényözőne milyen univerzális jerekre derít fényt és szolgáltat eligazító tanítást az igazság útján lépéseket próbálgatók számára.
1: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink, úgy, amint szerkesztőnk beharangozta, éjek az ő szavaival, elérkeztünk a természeti jelek felsorakoztatása után, ami az Úr Jézus közeli eljövetelére mutatnak, elérkeztünk az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményeinek taglalásához. Mielőtt még belevágnánk mai témánkba, annyira szeretem üdvözítő Krisztusunknak ezt a gyönyörű hasonlatát, miután elmondja és felsorakoztatja eljövetelét megelőző jeleket, felhívja tanítványainak, minden idők tanítványainak figyelmét, hogy emeljétek fel fejeteket, és lássátok meg. Na most annyira tetszik ez a krisztusi felhívás, hogy bátorkodom még egyszer a kedves rádióhallgató figyelmébe ajánlani, de aktualizálva. Ha aktualizálnám Krisztus szavait, most azt üzenném még egyszer a kolozsvári és környékén élő rádió közelben ülő keresztény testvéreimnek. Kolozsváriak, Brétfű és Kerekdomb gyümölcsöseinek lakói, nézzetek csak fel gyümölcsfáitokra. Mi csodálatosan szépek a tavaszi virágbomlás idején. Nézzétek csak a virágba borult gyümölcsösöket, gyümölcsligeteket, melyek ünnepi szózatban hirdetik, hogy közel van a nyár. Kedveseim, ti a címzettek, brétfűjek, kerekdombiak, sokkal inkább, mint a beton rengeteg lakói, megérthetitek, hogy Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele mi ígéretesen közel van. Ha nem másból, csak az elmúlt napokban elétek tárult, virágba borult gyümölcsösökbe gyönyörködve. Tudjátok, hogy közel van a nyár. Még egy kevés, nagyon kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és az ő jutalma vele van, hogy számotokra átadja az ajándékot. Kedveseim, a természeti jelek felvonultatása után meghívlak, gyertek, tekintsünk be az utolsó idők társadalmi, politikai vonatkozású eseményeibe, mint az Úr Jézus eljövetelét megelőző jelekre. Társadalmi jel egy a gyülekezetekben végbe menő jelenség. Ha minap beszéltem valakivel, aki aggodalmaskodva mondotta, ahogy kinéz a gyülekezetünk, félek, hogy 10 év múlva üres lesz a földszint, ahol csak özvegy emberek, özvegy asszonyok ülnek, családtalanok. Nincs szaporulat. Ez is egy nagyon beszélő jel, amely felszínre hozza azt a közönyt, ahogyan a jelekhez és ezen túlmenően az Úr Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléhez viszonyulnak az emberek. Azokkal a mennyei jelekkel kapcsolatban, amelyek hivatva vannak a gyülekezetet felébreszteni elsősorban, vigyázzunk, nehogy túlméretezzük a külmissziót, hogy lelkeket akarjunk megnyerni a gyülekezet számára, ama gyülekezeteink számára, amelyek nincsenek felkészülve sem a jelek fogadására, sem azok értelmezésére, és következésképpen, jaj, nem vagyunk felkészülve az Úr eljövetelének várására. Éppen ezért üdvözítő Krisztusunk rámutat jövendőlésében az utolsó idők általános állapotára. Mikor azt mondja, lesznek jelek a napon, holdon és a csillagokon, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Jegyezzék csak le! Lukács 21, 25-től 27-ig. Kedveseim, ennek a krisztusi ígének fényénél látjuk, és fel kell mérnünk. Világviszonylatban a hatalmas rátáját a félelemből való öngyilkosságoknak. És figyeljétek meg! Elsősorban a gazdagok köréből kerülnek ki, akikről azt gondoljuk, nincs semmire gondjuk, mindenük megvan. És ott találjuk a multimilliómost dolgozó szobájában, ráborulva íróasztalára, és kezében az eldördült fegyver. Miért? Hát azoknak várása miatt csupán, amik e világra, e föld kerekségére bekövetkeznek. Mert ha nincs reménységet a Krisztusban, hiába a vagyon, hiába a bankfolyószámla, hiába a gazdagság, egy adott pillanatban úgy érzed, hogy kicsúszott lábad alól a talaj, és egyetlen megoldást látsz, végezni életeddel. Ezt is megjövendőlte Krisztus. Ez is benne van a krisztusi jövendőlések fény özönében. A mennyei jeleket az emberek csüggetten vagy közömbösen veszik tudomásul. Az emberek csüggedését az alább felsorolt események és tapasztalatok okozzák. Néhányat csak hadd soroljunk belőlük. A mennyei jeleket, amikről az előbbi előadásokban szóltunk, nyomon követik a nemzeti törekvések ébredése és az európai népek versengése. Ükapáink ezeket nem ismerték. Szinte a nemzet fogalmát sem értették, vagy ha értették, nagyon keveset adtak rá. Az utóbbi időben a nacionalizmus, a szélsőséges hazafiság, fegyverfelhalmozódást és háborús hangulatot létesít. A felfokozott hazafiság a népek fegyverkezési versenyét eredményezi. A modern fegyverkezési versenyt az izgalmas és eredményekben gazdag 1830-1848 évektől számíthatjuk. Addig voltak itt-ott helyi jellegűek, de a négy világbirodalom bukása után egészen a 19. század közepéig ezek csak olyan felfelvillanó események voltak, de azóta univerzális jelleggel nőtte ki magát. Láttuk, hogy a föld kincseinek feltárása, atom, hidrogén és egyéb vegyi anyagok felfedezése, milyen hatalmas módon mozdították elő a háborús fegyverkezéseket. Joel próféta megjövendőlte, pontosabban Jézus Krisztus Joel prófétát felhasználva erre a jövendőlésre. Hirdessétek ezt a pogányok között, készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket, járuljatok elé, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak. Kovácsoljatok szántóvasatokat kardokká. Mondja a beteg is, hős vagyok. Jöjjetek el, ti népek, mindenfelől, a Józsafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Jóel 4:9-14. Egy másik jövendőlés arra int, hogy ne adjunk hitelt eme kiáltásnak. Békesség, békesség, nincs veszedelem. Az utolsó napokban azt fogják hangoztatni, és mi vagyunk az a nemzedék, amely az utolsó napokat éri. Azt fogják hangoztatni, hogy a kardokat ekékké kell átalakítani, és a háborút örök időkre meg kell szüntetni. Lásd, Ésaiás 2:3-4. A jövendőlés azonban hangsúlyozza, hogy a valóságban ugyanakkor a legharciasabb és legveszedelmesebb állapotok fognak uralkodni, pont mint napjainkban. János apostol látomásában így érzékelteti az utolsó napokat. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak, és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Jelenés 11:18. Kedveseim, ebből láthatjuk, hogy a nemzetek között uralkodó mai állapotok mind meg annyi előjelei a közelgő végnek. Egyik új szövetségi jövendőlés a következőket mondja az utolsó napok felől, amit bevezetőkben a szerkesztő fel is olvasott. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, és akkor felsorakoztatja, mint hallottátok, kedves hallgatóink, hogy milyenek lesznek az emberek az utolsó napokban. Pénzsóvárgok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Testvéreim, mintha Pál apostol ma és itt élne, közöttünk, és látná a modern napok, az utolsó idők jelenségei. Ezért állíthatjuk, hogy e gonosz idők elérkeztek. Ezért az egyik francia lap szerkesztője közvetlenül a második világháború kitörése előtt azt írta, hogy a zabolátlan élvvágy mérhetetlen bajt fog okozni az emberiségnek. Ide sorolja pénzhajhászást is, mely az eszközökre való tekintet nélkül tör célja felé. Ez foglalkoztatja állandóan a gyárosokat, üzletembereket és a közélet férfiait, akik bizonyítják, hogy ez képezi az élet legfőbb célját. Viszont az alaphang mindig ugyanaz, írja a szerkesztő. És az eredmény is ehhez hasonló. el vagyunk veszve. Ezzel zárja értekezését e francia lapnak szerkesztője. El vagyunk veszve.
0: Hallgassunk meg egy ének számot, utána folytatódik beszélgetésünk, addig is kérjük, maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hangja Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban állandó kedves stúdióvendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándorral. Mai beszélgetésünk címe az utolsó idők társadalmi politikai vonatkozású eseményei. Most azt kérdeznénk, hogy az úgynevezett felvilágosodás korabeli és ma is érvényben lévő mértékletességi mozgalmak, vagy az újabbnál újabb szociális reformok közelítették-e az embervilágot a sokat álmodott eszményi élethez? Hogyan viszonyulnak mindehhez a különböző kultúrák és az igen-igen megosztott társadalmi rétegek?
1: Hát, ami a mértékletességi mozgalmakat illeti, és a szociális reformok, igen nagy üdvére voltak és vannak a társadalomnak. És felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek. De azért az elveszett emberiségnek, jegyezzétek meg, kedves hallgatóink, az elveszett emberiségnek egyedüli reménysége mégiscsak Krisztus, az isteni megváltó. Az örökkévalóság küszöbén állva, ahol áll ez a nemzedék, az utolsó meghívás sürgősségével hirdetjük. Hirdetjük ma az ő üzenetét a népeknek. Ám de az isteni szeretet hiába akarja megmenteni a világot, mely egyre gondtalanabbul halad a maga útján, mit sem törődve örökkévaló érdekeivel. Krisztus jövendőlésében találóan jellemzi ezeket az állapotokat, mikor azt mondja, amiképpen pedig Noé napjaiban vala, aképpen lészel az ember fiának meg eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtti napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férhez mennek vala, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, míg eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Aképpen lészen az ember fiának eljövetele is. Máté 24, 37-től 39-ig. Aki figyelmesen vizsgálja az emberiség állapotát, meggyőződhetik e fenti szövegek beteljesedéséről. Mind jobban erősödő áramlat mutatkozik, mely az Istentől való eltávolodást és a világ felé való hajlást célozza. De bennünket figyelmeztet az Úr, hogy vigyázzunk, és imádkozzunk. Tovább menve, a munkaviszonyok, mint társadalmi jelenség, szintén nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek elcsükkedjenek. Nézzünk körül csak itt, városunkban, falvainkban, országunkban, Európa szerte. Az Úr prófétai ígéje már régen megjövendölte a mai állapotokat. Isten összekapcsolta a gondtalan, gazdagokhoz intézett intelmét a munkások és szegények számára adott figyelmeztetéssel. Hogy a világnak ezen állapota miatt ne civakodjanak egymással, mert a bíró az ajtó előtt áll. Hallgassuk csak meg Krisztus üzenetét Jakab apostol tollából a körülöttünk élő úgynevezett új gazdagok felé. Nószai márti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságtok miatt, amelyek elkövetkeznek rejátok. gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat móly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azoknak rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek-e földön, és dobzottatok, szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megölétek az igazat, nem állt ellen néktek. Legyetek azért atyám fiai, most üzenet, a kizsákmányoltak, a szegények, a munkanélküliek felé. Legyetek azért atyám fiai béketűrők, az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Jakab 5:1-9. Kedves hallgatóink, nem szükséges bizonyítanunk, hogy a fentebb említett kérdések állandóan foglalkoztatják a világot. És még egyszer megismétlem, itt az úgynevezett új gazdagok vannak a legnagyobb veszélyben. Akik nemzedékről nemzedékre egy jobb családban, gazdagabb körülmények között éltek, azok sokkal emberségesebbek, mint a hirtelen felcseperedett, proletárból lett gazdagok. Nincs hozzá képességük, nem értenek a javak kezeléséhez, és tönkre mennek, úgy, amint ezt Jakab által megjövendőli Krisztus. Ezért nem szükséges bizonyítanunk. Most csupán két olyan férfiú kijelentését akarjuk közölni, akik a legnagyobb lelki nyugalommal foglalkoztak mindenkor az idők jeleivel. Az egyik Sir John Lubbock, aki évekkel ezelőtt a következőket írta. Európának vallása többé nem a kereszténység, hanem a háború istenének az imádása. Ha nem teszünk valamit, akkor Európában egyre rosszabbra fog fordulni a szegény emberek helyzete. Céltalan, hogy szemeinket behunjuk, nem oldunk meg semmit. Napjainkban talán még nem fog kitörni semmiféle forradalom, de egészen bizonyos, hogy be fog következni, és pedig oly hatalmas kirobbanással, mint aminőt a világ eddig még nem látott, írja e gondolkodó. Az elégedetlenség gyors növekedéséről és propagandájáról pedig ezt írják. 1913-ban, 80 évvel ezelőtt, alig lehetett még egyetlen tiltakozó szót is hallani. Mert még alig volt valami, ami ellen tiltakozni kellett volna. 60 évvel ezelőtt a tiltakozás már világos lett, úgyhogy mindnyájan megérthettük, üzenetét. 40 évvel ezelőtt pedig már egy tucat folyóiratban is visszhangra talált. Manapság azonban már nem is néhány száz vagy ezer könyv és folyóirat, hanem nyomdatermékek milliói terjesztik az elégedetlenséget, a forradalmi, a tiltakozások hangulatát. A tiltakozás e propagandájának megvannak a maga napilapjai, az ellenzéki lap, melyek kizárólag ezen cél szolgálatában állanak. Megvannak a saját fajorjátai és tízezernyi heti lapjai. Csak az ostoba ember becsülheti le az írásbeli közlemények ilyen óriási tömegét. Az ellenzéki lapok írományát. Az ellentétes érdekek kiegyenlítését célzó rendszabályok ellenére a megjövendőlt állapotok mégis egyik legsúlyosabb jelét képezik a 20. és 21. századoknak. Az embereket elfogja a félelem, azon dolgok várása közben, melyek a földre következnek. Ez nagy mértékben is jelentkezik, és személy szerint is, egyszerű embereknél. Ma délelőtt beszélgettem telefonon valakivel, és azt kérdeztem, hogy miért olyan lehangoló a hangszíned, a hangsúlyod. Hát azért, mert én néha belegondolok jövőmbe, és nem látok semmi megoldást. Nagyon borulátó vagyok a jövőmet illető. De ez nem csak egy emberre, vagy néhány egyedre, hanem egész társadalmunkra érvényes. Mialatt azonban a bajok és nehézségek egyre szaporodnak, az Úr azt a vigasztaló üzenetét küldi hozzánk, hogy Krisztus nem sokára megjelenik, és örökre véget vet az engedetlenség és forradalmi hangulatnak, mert többé mind erre nem lesz indok.
0: Egy énekszám következik, utána folytatódik beszélgetésünk, a záró kérdés következik, maradjanak addig is a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban kedves állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk, Timis Balázsi Sándorral, az utolsó idők társadalmi politikai vonatkozású eseményeiről. Az eddig taglalt természeti és társadalmi vonatkozású profétikus jelek után mire számíthatunk a világ népei? A lesújtó képeken túl van-e biztató jele is a végnek, amelyre egyértelműen hivatkozik jövendőlése során Krisztus? Megismerheti a kedves rádióhallgató a végidőnek ezt a napjainkban teljesedő jelét?
1: Határozottan igen. Mert amikor Krisztus felvetíti előttünk az eljövetelét megelőző természeti, társadalmi, politikai, egyházi jeleit, ugyanakkor felvetíti a nagy misszió mozgalom, mint sokat mondó jel valóságát. Üdvözítőnk eljövetelének előjeleit tárgyalva, a világ evangelizációjának tulajdonítja a legnagyobb fontosságot. Ez már magában véve is örvendetes előjele a végnek. A reménység hangos jelszava a szenvedő világ számára. És hirdettetik az Isten országának ez az evangéliuma az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Máté 24, 14. A vég elkövetkezése előtt az evangélium fáklyája bevilágít a földkerekség legsötétebb zúgába is. Valamikor apáink, nagyapáink ezt elhitték, de nem tudták elképzelni. Kedveseim, mi már nem is kell higgyük ezt, mert benne élünk. Szobádban kényelembe téve magadat, lenyomsz egy készüléken egy kapcsolót, és a szobádban megjelenik az egész világ. És a világ képei között te válogatod ki. Megjelenik az üdv üzenet, amely betölti a világ legsötétebb pontjait is. Úgy, amint az előbbiekben felvázoltuk azt. A szilárd prófétai ígével összhangban, amikor a vég ideje beköszönt, megkezdődik az a hatalmas, modern misszió mozgalom is, amely különösképpen jellemzi az utolsó 20. és 21. századot. Íme néhány adat, kedveseim, melyek szemléltetően mutatják, hogy a 20. században mi csodás fejlődésnek lendült a missziós mozgalom. Isten országának üdv üzenete mozgalma. 1890-ben, olvasom a statisztikát, összesen nekünk keresztényeknek, evangéliumi keresztényeknek, összesen 7 külmisszionárusi társulatunk létezett. 7. 1900-ban már több mint 500 működött. 1890-ben a 7 társulat összes bevétele 300 ezer dollárt tett ki. Még 1900-ban ez az összeg 90 millió dollárra szaporodott. 1890-ben a protestáns missziógyülekezeteknek 7000 tagjuk volt a benszülöttek között, a pogányvilágban. Ellenben 1900-ban ezek már 1.500.000 tagot számláltak. A 19. században az emberiségnek csak az 1/5 része vehette meg a Bibliát azon a nyelven, amelyen el tudta olvasni. 1900-ban már a föld lakóinak 9/10 része vehette meg anyanyelvén a Bibliát. 1900 óta eltelt évtizedek még csodálatosabb fejlődést mutatnak fel a missziós mozgalmak úgy kiterjedés, mint tevékenység tekintetében. Körülbelül hozzávetőleg nincs pontos adat, de több mint 45.000 külföldi a pogányvidéken misszionárus tevékenykedik jelenleg ezekben a pogány országokban, kiknek még sok ezer benszülött evangélista áll segítségére. Csodálatos, robbanásszerű fejlődés, ez a világevangelizálás, az Úr Jézus eljövetelét közvetlen megelőző időszakban. A jövendőlés szemeink láttára teljesedik. Jézus Krisztus nem a világ megtéréséről, hanem annak evangelizálásáról szólott a jövendőlésben. Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd bizonyságul, de azoknak üdvösségül, akik befogadják azt. Ha majd az egész világ tudomást szerzett az evangéliumról, akkor jön el a vég. Egy másik jövendőlés, a jelenések 14:6-14 verseig azt mutatja, hogy egy világra terjedő misszió mozgalom befejező műve azon figyelmeztető üzenet hirdetéséből áll, mely az emberek figyelmét Krisztus visszajövetelére felhívja, ezen üzenet felszólítja az embereket Isten imádására, a parancsolatainak megtartására, valamint arra, hogy az emberi hagyományokat ne helyezzék az Isten igéje fölé. A mi nemzedékünk idejében hangzott fel az üzenet, amely az advent mozgalom keletkezésében és fejlődésében jutott kifejezésre. A Reá háromló feladat a jövendőlés szavaiban is kifejezésre jut. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Hogyan kell ezt értenünk? A leghosszabb proféciai időszak lejártával valóban Jézus Krisztus belépett a mennyei szentek szentébe, és megkezdődött a pre-advent ítélet. Az advent előtti ítélet. A sokat hangoztatott utolsó ítélet. Tulajdonképpen egy téves felfogásra alapszik. Az Úr Jézus eljövetelekor nem lesz utolsó ítélet, hanem csak ítélet hirdetés. Az ítélet ma folyik. Ezért érvényes a felszólítás. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Ez az üzenet gyors ütemben terjed minden nép, nyelv és nemzetség között. Ezt látjuk, szemünkkel látjuk. A pátmoszi próféta látomásában hallotta már ezen üzenet hirdetését. Azt is látta, hogy az elhangzott figyelmeztetés után megjelent Krisztus az ég felhőiben, hogy begyűjtse a földön learatott termését, és a jókévéket a mennyei csűrökbe takarítsa. Igen, kedves hallgatóink, Jézus Krisztus közel van az ajtó előtt. Arról, hogy mikor kezdenek teljesedni az utolsó napok különleges előjelei, a következőket mondja Krisztus. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni? Nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Lukács 21-28. Az időpontról pedig, midőn Krisztus eljövetelének előjelei beteljesednek, így szólott az üdvözítő. A fügefáról vegyetek pedig példát. Mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Máté 24:32-35. Mindezek, kedveseim, a mi nemzedékünk napjaiban teljesednek. Az örökkévaló íge által tudjuk, hogy megjelent a történelem színén az a nemzedék, amely látni fogja üdvözítőnk újra jövetelét, hatalommal és dicsőségben. Visszajövetele napjáról és órájáról senki sem tud. De annyit tudhatunk, hogy közel van az ajtó előtt. Közel van már az a nap, melynek beköszöntét Isten szentjei minden korszakban sóvárogva várták. Azért várjuk mi is, várjuk, csak várjuk, s folyton vigyázzunk. Ne feledjétek, kedves hallgatóink, hogy mi vagyunk az a nemzedék. Meglátjuk Krisztus eljöttét. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: valóságról beszél, vagy emberi küldetésről, akkor nagyon gyakran használja a szolgálat szót, szolgálat kifejezést. Nekünk embereknek inkább tetszik az, hogy mások szolgáljanak, és nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy mi keressük a szolgálatnak a lehetőségét. Sajnos ugyanez a helyzet a családban is. Nagyon sok fiatal, amikor házasságra készül, sokszor tudattalanul ott van az ő gondolatai között, hogy vajon minden igényemet ki fogja elégíteni az én házastársam. Akkor, amikor Jézus Krisztus önmagát példaképnek állítja, akkor különösen láthatjuk azt, hogy számára a szolgálat volt a legfontosabb. Mindent megtett azért, hogy a körülötte levőket boldoggá tegye. És így tudnunk kell azt, hogy soha nem kell megemlítenünk, vagy pedig kérnünk a házastársunktól, hogy szolgáljon bennünket. Ez vagy önmagától jön a szeretetnek a gyümölcseként, vagy pedig ezzel a kifejezésünkkel nem teszünk mást, mint követeljük, hogy szolgáljon bennünket. Hogyan tudjuk ezt a különbséget meghatározni, vagy pedig hogyan tudnánk segíteni a kedves hallgatóknak, hogy különbséget tegyenek a szolgálat lényege között?
1: Tehát akkor, amikor a szolgálatról van szó, és a házasságról, a családról van szó, akkor úgy, ahogy említetted, előttünk áll a bibliai kép, amikor Krisztus be van mutatva, mint a vőlegény, aki szereti az egyházat, aki oly mértékben szereti az egyházat, hogy a mennyasszonyért, az egyházért kész életét feláldozni. Egy férj, amely szereti az ő feleségét, ő egyenlővé fogja tekinteni az ő közös életükben, ő pedig, amikor vezetési szerepet fog betölteni, nem fog más egyebet tenni, mint az, hogy biztosítja ezt az egyensúlyt. A feleség, persze ő is hozzájárul minden tekintetből, hogy ezt az egyensúlyt meg tudják tartani. Amikor döntésekről van szó, akkor, amikor egyenetlenségek megoldásáról van szó, akkor, amikor a család jövőjéről van szó, tervezésről, akkor a két fél, úgy a férj, mint a feleség, együtt hozzák meg ezeket a döntéseket. Hogyha egyenlők, és hogyha ezt figyelembe akarják tartani, akkor minden döntés, legyen az anyagi, legyen az a gyermekek nevelése, legyen az társadalmi élet, akármilyen területen ők együtt fognak dönteni, és mindegyik figyelembe fogja tartani a másiknak vágyát. Ez azt jelenti, hogy a férj, akinek vezetői szerepe van, ő mindig figyelembe veszi a feleségének méltóságát, ő megbeszél vele minden gondolatot, minden területen adódott problémában, és együttesen meg tudják tenni azt, amit másképp nem tudnának megtenni, hogyha külön-külön dolgoznának. Szolgálatról beszélve, azt jelenti, hogy mind a ketten készek szolgálni. Ha mind a ketten szeretnek, mind a ketten készek szolgálni.
0: Ahogy a bevezetőben említettem, a szolgálattevőnek a lényege az, hogy keresse mindig a másiknak a boldogságát. Akkor, amikor a házastársakról beszélünk, a szolgálat valójában nem más, mint a szeretetnek a kifejezése, amit én felajánlok a házastársamnak, vagyis kifejezem a szeretetemet. Miért olyan nehéz gyakran ezt kifejezni? Miért elégszünk meg sokszor csak, hogy azt mondjuk, hogy szeretlek?
1: Akkor, amikor a házassági kapcsolatról van szó, és ugyancsak a szolgálatra gondolunk, akkor azt kell mondjuk, hogy a szolgálat egy ajándék ebben a kapcsolatban. És hogyha mi gyakoroljuk az ajándékadást, akkor ez egy olyan ajándék, ami

0: nap mint nap meg kellene ismételjünk, nap mint nap fel kellene ajánljuk. Ez annak a jele, hogy amelyik gyakorolja a szolgálati életet, az erősséget és semmiképpen nem gyengeséget jelent. Akkor, amikor szolgálunk, ez egy segítség személyes életünk számára is, mert az ember így változtathat az ő életén. Nem csak személyes életén, hanem mások életén is változtathat, mert olyan helyzetekbe jutva, amivel másképp nem találkoztunk volna, akkor újabb és újabb tapasztalatot nyerünk, így az életben másképp állunk hozzá azokhoz a dolgokhoz, amelyekre lehet, hogy nem gondoltunk volna azelőtt.
1: Hála Istennek, a keresztény irodalomban nagyon sok olyan házasságról olvasunk, amelyeket a szolgálat mentett meg az összeomlástól. De akkor, amikor a Szentírás beszél a szolgálatról, nem csak a családra összpontosítja, hanem belevonja a fele barátainkat, a körülöttünk élőket is. Miért olyan fontos, hogy ne csak a családra összpontosítsuk ezt a bibliai tanítást, hanem az egész körülöttünk levő emberek irányában próbáljunk meg szolgálatkészséget tanúsítani?
0: Emlékszek egy alkalomra, amikor egy házas pár válás előtt álltak, és mégis amielőtt megtették volna ezt a lépést, elmentek a lelkipásztorhoz, és megkérték, hogy segítsen az ők helyzetükön. És a lelkész rájött, hogy valami hiányzik az ők életükből, és nem más egyéb volt, mint pontosan a szolgálat. És azt mondta nekik, nézzétek, egy időre, meghatározták az időt, megkérlek, foglalkozzatok ezzel az idős nénivel. Elmentek mind a ketten, felmérték a helyzetet, majd lassan tervet készítettek együtt, hogy meg tudják oldani a helyzetet. Oda kellett vásárolni, ott kellett takarítani, és kellett beszéljenek egymással, megegyezzenek, hogy tegyék, miként tegyék. Lassan megtanulták, hogy kell együtt munkálkodni, és szolgálni a fele barátot. Amikor az idő lejárt, visszamentek a lelkészhez, a lelkész kérdi, na, hogy lesz, váltok? És azt mondták, jaj, most nagyon szépen köszönjük, hogy tanácsolt, mert így nem csak az idős nénit segítettük, hanem megmentettük a mi családunkat is. Tehát a szolgálatnak egy különleges szerepe van. Akkor, amikor másokra gondolunk, azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak, így segítsük őket, építsük őket, de ugyanakkor építsük önmagunkat is. Minden családnak van egy központi helye, és ez a központi hely lehet a szolgálatnak helye. És ha e körül találkozunk, e körül építünk mindent a családban, a mi családunk lehet boldog, lehet békesség a mi családunkban. De hadd hallgassuk meg Istennek ígéjét ezzel kapcsolatosan. A Rómabeliekhez írt levél 14. fejezetében és a 19. versében a következőket olvassuk. Azért hát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Íme, milyen szépen feltárja az apostol, hogy mi az, ami elsődleges kell legyen a mi életünkben, így a házassági életben is. Egy másik gondolat, csak a Rómabeliekhez írt levélből, a 15. fejezetből a 2. vers. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Hát ki a legközelebbi fele barátunk? Nem más, mint az élettársunk. Helyezzük gyakorlatba ezt a Biblia verset. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék. Mindenikünk tudniillik az ő élettársának kedveskedjék, annak javára, épülésére. És hadd még olvassunk még egy ígét, a Tesalonika Beliekhez írt első levélből, az 5. fejezet 11. versét. Vigasztaljátok azért egymást, és építse az egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Tehát szükségünk van a vigasztalásra, az építésre, és ezt kölcsönösen tegyük meg. Máskülönben az apostol Tesalonika Beliekhez azt mondja, hogy amiképpen cselekszitek ezt. Milyen szép, amikor azt lehet mondani valakiről, hogy már is gyakorolja ezt a dolgot. A családi életben még szebb, amikor ezt tudjuk mondani, amiképpen cselekszitek ezt. Hogyha szeretnünk összegezni mindazt, amiről beszéltünk, és gondolunk a szolgálatra, akkor tény az, hogy ha akarod, hogy boldog légy, ha akarod, hogy békességed legyen, ha akarod, hogy létezzék egy egyensúly a családodban, akkor foglald el a szolgálati helyet. Elizabeth Barrett Browning a következőket mondja el, amikor levelet ír az ő férjének. Szeress jobban, azért, hogy én értékesebb legyek. Ez olyan sokat mondó, ez az egy mondat. Hogyha szeretnéd, hogy feleséged vagy férjed értékesebb legyen, szeresd jobban. És ettől függ az ő értéke.
1: Akkor, amikor egy házasság boldogságáról beszélünk, azokról a tényezőkről, amelyek hozzájárulhatnak, hogy minden a legjobban működjön, szinte a legtöbb fiatalnak az intimitás jut eszébe. Igaz, hogy akkor, amikor erre a kifejezésre gondolunk, akkor lehet, hogy sok kedves hallgatónak csupán a szexuális kapcsolat jut eszébe, az, amely a házasságot esetleg boldoggá teheti. De úgy érzem, hogy ez a szó, ez a kifejezés sokkal többet rejt önmagában, mint csupán a szexuális kapcsolatot, és mi lenne ez, és miben járulhat hozzá a család egységéhez és boldogságához?
0: Amikor az intimitásra gondolunk, eszünkbe jut az esküvő. Máskülönben a családi élet az egy életmód, az életnek ünnepe. Akkor, amikor a mennyegzői ünnepség lejár, a házasság, ez tovább tart. Úgy, ahogy a hűség fogadalomban mondjuk, ez egész a halálig tart. A házasság addig tart, amíg egyik a kettő közül már nincsen. Akkor, amikor a menyegzői ünnepség lejár, akkor kezdődik el egy kapcsolat, aminek szerepe az, hogy az intimitáshoz vezessen. Az intimitás, ez egy közös azonosság. Egy olyan kapcsolat, amikor az én szót felcseréljük a mi szóval. És a két házasfél, a két egyén elindult azon az úton, amely az egységhez vezet. Az intimitás magába foglalja az őszintességet, és nagyon sokszor, és valóságos ez, a házastársak sebezhetővé válnak. A hegedűre gondolva, akkor, amikor hallgatjuk a hegedűt, nem csak egy húr adja meg hegedű hangzásának szépségét, hanem több húr idézi elő ezt a szépséget. Akkor, amikor az intimitásról beszélünk, leginkább az emberek úgy, ahogy már említette Zsolt, a szexuális kapcsolatokra gondolnak. A valóság az, hogy ide legalább még egy gondolatot bele kell kapcsoljunk, ami kiváltja a fizikai intimitást, nem más, mint az érzelmi intimitás. És ezt a kettőt nem lehet elválasztani egyiket a másiktól. Azért olyan fontos figyelembe venni a folyamatnak kezdését.
1: A Szentírás erre használ egy találó képet, amikor ketten egy testé válnak, egy test lesznek. De ez nem csak a szexuális kapcsolatot vonja maga után, hanem egy másik kifejezést használva hozzájárul, hogy egy húron bendüljenek. Mi segítheti a fiatal házasokat, hogy erre az érzelmi egységre eljussanak, ami valójában megalapozza az igazi intimitást?
0: Amielőtt válaszolnék a kérdésre, hadd említsem meg azt, hogy nagyon sok házasságban nem sikerül eljutni erre az intimitásra, azért, mert csak egyik próbálkozik, és a másik kívül marad. Amikor az érzelmi intimitásról van szó, ez nagyon fontos azért, mert különösen a nő életében egy rendkívüli szerepet foglal el. Nem tehetünk még egy lépést, amíg nem beszélünk a kommunikálásról, a közlésről. Nagyon fontos, hogy kifejezzük a mi érzelmeinket. Ezek lehetnek kellemesek, vagy kevésbé kellemesek. Azért olyan fontos megnyílnunk a mi házastársunk előtt, és mindazt, amit érzünk, azt elmondjuk. És ez vezet a fizikai intimitáshoz. Valaki összehasonlította a családokat, azokat a családokat, ahonnan hiányzik az érzelmi intimitás, a régi magas kastélyokkal, amelyeket vastag falak vettek körül. Ha ilyen mindegyik házastárs, akkor elképzelitek, hogy hova vezethet a házassági élet. Meg van védve, mint egyén, de semmi kapcsolat nincsen a kettő között. Ezért olyan fontos, hogy ha létezik egy ilyen várfal, akkor azt minél hamarabb le kell rombolni, azért, hogy szoros kapcsolatban jusson a két személy, és így elinduljanak az intimitásnak útján.
1: Jó volna ezeket a bibliai képeket megragadni, megérteni, azért, hogy lehetőséget adjunk Istennek, hogy segíthessen bennünket, hogy hozzá tudjunk járulni, hogy együtt boldogan élhessünk. Köszönöm szépen Csérgezen Bernárnak, hogy ma is velünk volt. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy bennünket választottak. Kívánunk egy kellemes délutánt, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő heti műsorunkban is. Viszont hallásra!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak. 15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt,

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnék eltölteni a következő perceket. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 8. fejezetet. Az ige részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Kosztolányi Dezső írta Fényes koszorú című vers, amelyet Tolnai Zsolt fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 8. fejezet. Mikor leszállott a hegyről, nagy sokaság követi őt, és eljövén egy bélpoklos leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleti őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondanéki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. Mikor pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén őt, és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondanéki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam is vitézek, és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy, és a másiknak: Gyere ide, és idejön. És szólok a szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyeknek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogaknak csikorgatása. És mondta Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak anyósa fekszik és lázas, és illeti annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkelt, és szolgált néki. Az est beáltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít minden beteget. Hogy beteljesedjék, amit Ézsajás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtelenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra. És hozzá menvén egy írástudó mondanéki: Mester, követlek téged, akárhová mégy. És mondanéki Jézus: A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Egy másik pedig az ő tanítványai közül mondanéki: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig mondanéki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. És mikor a hajóra szállt, követték őt az ő tanítványai. És ímé nagy háborgás támadt a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják a hullámok, ő pedig alszik. És az ő tanítványai hozzá menvén felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondanéki: Mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálá a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki? És amikor eljutott a túlsó partra, a gadarénusok tartományába, két ördöngős ment elébe, a sírboltokból kijövén igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mert elmenni azon az úton. És ímé kiáltának, mondván: Mi közünk te veled, Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészi. Az ördögök pedig kérik őt, mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nekünk, hogy ama disznónyájba mehessünk. És mondanéki: Menjetek. Azok pedig kimenvén menének a disznónyájba, és az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohant, és odaveszett a vízben.
A pásztorok pedig elfutának, és bemendén a városba, hírül adának mindent, azokat is, amik az ördöngősökkel történtek. És íme az egész város kiment Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.

Kosztolányi Dezső, fényes koszorú. Megsértették az én édesanyámat. Azt mondták róla, hogy már öreg asszony. Ráncos a homloka, napja múlóban, s ékorba bizony látása homályos. Ó, jaj, benn megértik a bölcsek a végzett otromba parancsát, ó, jaj, betudósok! De én, a tudatlan, nem érthetem ezt meg. Hát ismeritek ti, hogy szólni merészel izgág a szátok a hű szeretetről? Láttátok-e arcát, és kék szeme tündérfényét a sötétbe, ha rémeket űzve hozzám suhogott a gyermekszoba mélyén, és ágyamra hajolva körülötte csönd lett, fény lett körülötte? Láttátok-e aztán, hogy tűnt tova lassan, visszatekintve, az ét aranyozva, rám hagyva a békét? Tudjátok-e, hogy nekem ő az egyetlen, és nem fiatal nekem ő, nem is agg ő, csak édesanyám, akit angyali szó hív szépen csevegőnek, Eulaliának. Nem hagylak el én, lásd, nem hagylak el áldott, s mint egykor a gyermek, kis lovagod már öklét mutogatta, ha bántani mertek, úgy zördülök én most a vatkani aljas életre, mi megtép disznó agyarával a porba alázva téged, te magasztos. Nem hagylak el sohasem, te legelső asszony a földön, a gyermeked itt van, hogy védjen örökre, és az időn túl fölrakja fejedre fényes koszorúdat.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra.

A mai Zsoltárunk a 36. Zsoltár, és annak is a 10. versét olvasom. Mert nálad van az életnek világossága, és a te világosságod által látunk világosságot. Amikor az élet világosságáról van szó a Bibliában, akkor arról a változásról van szó, ami a sötétséget felváltja, bevilágítja. Amikor jön egy új, jön egy változás, jön a régi helyett, az elavult helyett, a boldogtalan helyett valami friss, valami eleven, valami fényes. Az Isten az élet forrása, és erről szól a Zsoltárok könyve és az egész Biblia, hogy mit jelent az a fajta kapcsolódás, ami ezt a világosságot elhozza az ember életében. Természetesen két irányból érint bennünket a kapcsolódás, hiszen hogyan lehet az, hogy mi feltöltődjünk, és hogy hozzánk is eljusson ez az új élet, illetve hogyan vihetünk mi is életet mások, világosságot vagy életet mások életébe. Természetesen úgy értem, hogy örömet, békét, felüdülést, valami olyasmit, ami a másiknak jó, és ami a másikat úgy változtatja, hogy nem mi változtatjuk a másik embert. Próbáltatok már megváltoztatni egy embert? Legtöbbször a családtagjaink szenvednek a legtöbbet attól, hogy megpróbáljuk őket megváltoztatni. Folyamatosan sutyorogjuk a fülükbe azokat a dolgokat, hogy neki mit kellene máshogyan, vagy hogy ha van egy nem hívő családtagunk, állandóan arról beszélünk neki, hogy hát higgyen, mert így rosszul járhat a végén, és aztán természetesen minden kedve elmegy attól, hogy higgyen, vagy hogy változzon. Pedig a változásnak a törvénye rendkívül egyszerű. Én az evangéliumból választottam ki egy feljegyzést, amikor azt láthatjuk, hogy a fény bevilágít valahova, megtörténik a változás úgy, hogy egy szó nem esett a változásról. Senki nem beszélt arról, hogy neked milyennek kéne lenned, meg már ideje lenne megváltoznod, meg hogyha így maradsz, akkor hát az Isten nem tud veled mit kezdeni. Szóval a változás az nem így működik, hogy az ember ezt valahogy minden áron szeretné elérni. Sem az én változásom, sem a másik ember változása, akinek látom, hogy szüksége lenne esetleg, ő neki is szüksége lenne, csak nem tudja, hogy hogyan, de úgy sem működik, ahogy én szeretném őt sürgetni, tolni, vonni, húzni, erőltetni. Azt olvassuk Jézusról, hogy bement Jerikóba, Lukács evangélium 19. fejezetéből van a történet, és volt ott egy ember, akit Zákeusnak hívtak, fővámszedő volt, és igen gazdag. És igyekezett Jézust látni, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy kisnövésű ember volt. Előre futva azért felmászott egy eperfügefára, hogy lássa őt, mert arra volt elmenendő Jézus. És amikor arra a helyre jutott, feltekintve Jézus, látta őt, és mondta neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. És Zákeus sietve leszállt, és örömmel fogadta Jézust. És mikor ezt látták, az emberek zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra ez a Jézus. Zákeus pedig előállva mondta az Úrnak, Uram, én minden vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig neki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Nagyon különleges történet. Hol van itt szó a változásról? Hol hallunk arról, hogy Jézus azt mondaná Zákeusnak, hogy na Zákeus, pont jól mutatsz ott fent az eper fügefán, azért is jöttem, mert nem gondolt, hogy vámszedőként te, szokás szerint minden vámszedő ezt csinálta abban az időben, kettős életet élt, lehet, hogy zsidó származású volt, de a rómaiaknak dolgozott. Arról nem is beszélve, hogy vajon hogy mérte a vámot, mennyivel többet szedett be, vetett ki, mint amennyit kellett volna. Szóval Jézus nem azzal kezd, hogy belép Jerikóba, itt van ez a Zákeus, könnyítsünk ennek a városnak a sorsán, szolgáltassunk egy kis társadalmi igazságot, Zákeus, neked meg kell változni, ez így nem mehet tovább, az Isten szeme mindent lát, minden fillért jól ismer, szervusz Hanikám, minden fillért jól ismer, és ezért te nem mehetsz így tovább az életedben, mert ez egy nagy sötétség. Beszélt Jézus bármit is a sötétségről, a világosságról, a változásról, vagy az újjászületésről? Nagyon érdekes, ami történik. Jézus találkozik a tömeggel, elhalad a fügefa alatt, és tudja, hogy ott fent van Zákeus. És a tömeg füle hallatára azt olvassuk az 5. versben,
hogy Zákeus te nevén szólítja. Zákeus, hamar szállj le, mert nekem ma a te házadnál kell maradnom. Hozzád megyek vendégségbe, sőt, ezen a napon szállást is nálad szeretnék kérni. Nem beszélt Jézus a változásról. A legerősebb benyomás a másik emberben, ami benne változást, újjászületést, egy új életet indíthat el, az nem szavakban fejezhető ki. Jézus Krisztus azt mondta Zákeusnak szavak nélkül, hogy Zákeus, ismerem a neved, tudom ki vagy, de ettől nem kell félned. Én úgy szeretlek téged, ahogy vagy. A kapcsolódás, a jó kapcsolódás ott kezdődik, amikor ahogy vagy, úgy kapcsolódok hozzád. Hogyha az ember így viszonyul a másik emberhez. És azt látja benne, mert itt jön a kapcsolódásnak a másik lehetősége, hogy és ami lehetnél, annak látlak téged. Mi a két pontja tehát a kapcsolódás első szintjének? Ahogy vagy, úgy szeretlek téged. És ami lehetnél, annak látlak téged. De ezt sose mondja ki. Jézus hogyan fejezhette ki ezt a legjobban? Úgy, hogy a tömeg szeme láttára és füle hallatára, akik nagyon jól ismerték Zákeus visel dolgait, megvetették őt a gazdagsága miatt, főleg, hogy belőlük gazdagodott meg, nevén nevezi, szeretetet fejez ki felé, bizalmat fejez ki felé. Zákeus el sem tudjuk hinni, hogy mit érezhetett ekkor. Tehát ez számára valami olyan többlet szeretet volt, amivel egyszerűen sose találkozott az életben, nem is érdemelte meg egyébként. Nem azért kapta, mert megérdemelte. Jön is aztán a tömeg, és lázongani kezd. Jézus nem beszél a változásról, hanem megmutat Zákeusnak valami olyasmit, ami anélkül vezetné őt változásra, hogy megszégyeníteni, hogy ráolvasna valamit. A tömeg lehet, hogy türelmetlen lehetett ezzel a Zákeussal, és mint a moralisták általában azt mondták, hogy neked ezt és ezt kell tenned, hogy megváltozz. Jézus nem azt mondta, hogy mit kell tenned, hogy megváltozz, hanem egy olyan elfogadást és egy olyan bizalmat fejezett ki Zákeus felé, hogy majd láthatjuk a történetben, hogy mi történik Zákeus lelkében. Mi gyakran olyanok vagyunk, amikor kapcsolódni akarunk emberekhez, és változást akarunk elérni az életükbe, mint a tömeg. Olyanok vagyunk, mint egy türelmetlen kertész, amelyik utasítja az almafát, amelyik éppen kiszáradni készül, hogy télen is teremjen gyümölcsöt. Ilyen a rossz kapcsolódás. Mikor odaállunk egy emberhez, és azt mondjuk, hogy barátom, te is tudod, én is tudom, ez így nem mehet tovább. Mint a türelmetlen kertész. Azt mondja az almafának, Lawrence Krebbnek egy nagyon kedves idézete jelképe, ez nagyon szeretem ezt a jelképet. Úgy viszonyulunk a másik emberhez, hogy változás nagyon rád férne, télen teremj almát. De hát ő éppen az életért küzd, hát össze van zavarodva, hát ostobábbnál ostobább döntéseket hoz. Jézus Krisztus találkozik Zákeussal, nem mond neki semmit, csak egy nagy bizalmat és egy nagy szeretetet ad neki. És Zákeus innentől kezdve, akármilyen gazdag fizikai értelemben, lelkileg elköteleződik Krisztus mellett. Azt olvassuk a történetben, itt a 19. fejezetben, hogy amikor megvendégeli Jézust, akkor Jézus még mindig semmit nem beszél ilyen dolgokat a változásról, meg honnan van a te sok pénzed, Zákeus, nem gondolod, hogy ideje, semmit nem beszél. Ott van, és együtt tölt egy minőségi időt Zákeussal és a családjával, és Zákeus azt olvassuk, hogy előáll, és azt mondja, Uram, minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és valakitől valamit patvarkodással elvettem. Hát ez egy kész bűnbánat, ez egy belátás, nem? Jézus nem prédikált neki a belátásról. Jézus azt mondta, hogy gyere, ahogy vagy, mert annak látlak, ami lehetnél. És ez a kapcsolódása Jézusnak, ez az, ami megváltoztatta az Zákeust. Azért ez gyönyörű, hogyha összefoglalásul végig gondoljuk azt, hogy minket az Isten hogy akar változtatni. Minden nap dörömböl az ajtónkon, és azt mondja, hogy na szedd össze magad, most már csatlakozz ehhez vagy ahhoz az egyház, hogy olvass el 5 fejezetet a Bibliából, ezeket és ezeket a bűnöket, jó, nem engedtél be, de kiszegelem ide neked az ajtódra, hogy ma miből kell megváltoznod. Az Isten így bánik velünk. Leginkább azt látjuk, hogy azt tudja elgondolkodtatni, ami kemény és makacs szívünket, amikor azzal a szeretettel, azzal az elfogadással találkozunk, amit Jézus Krisztus itt Zákeusnak mutat, nevén szólítja, azt mondja, hogy mindegy, mit gondol a tömeg rólad, én más gondolok rólad, én vendégségbe szeretnék hozzád menni. És Zákeus, mintha kicserélték volna. Azt mondja Lawrence Krebb a Kapcsolódás című könyvében, hogy életünk megváltozása
Isten tulajdonságainak a megtapasztalásán múlik. Ez az a változás, ami a mi életünkbe mehet végbe. Tehát az életünk megváltozása, azt mondja, Isten jellem tulajdonságainak a megtapasztalásán múlik. Ez történt Zákeussal. De rögtön vigyük ezt tovább, mert sokszor mi még nem változunk, de már látunk olyan kapitális hibákat a másik életében, hogy neki feltétlenül változnia kéne. Mit mond ez a történet akkor nekünk? Hogy amikor pedig mi akarunk jó közegek lenni más emberek megváltozásához, ugyanezeknek a tulajdonságoknak a megtapasztalására van szüksége a másik embernek is. Nem arra, hogy azt mondjam, hogy odaállok, és elegem van most már, amit csinálsz, hanem ehelyett, hogy azt érezze, és sokszor itt a légkörünk erősebb, mint a szavaink, hogy hogyan állhatok melletted a te változásod útján. Hogyan állhatok melletted abban, hogy békességet nyerj az életben. Hogy amikor a tékozló fiú hazatér, és még nem tudja, hogy hogy fogadják otthon, de látja azt a lelkes és nevető, boldog, azt mondja Lawrence Krebs, örömében ugráló atyát, aki fogadja őt, akkor egyrészt meggyőződik, hogy megérte hazajönni, másrészt pedig arra gondol, hogy és ő most már más akar lenni, mint ami eddig volt. Na ez az a kapcsolódás, ami bennünket is változtathat, ahogyan az Istenben meglátjuk, ahogyan ő újra és újra bemutatkozik nekünk, és jön felénk. Erre szokták azt mondani az emberek, hogy hát igen, ha a vallások is egy ilyen Istent mutatnának be, akkor lenne kedvem ahhoz, hogy higgyek. Ne felejtsük el, a Biblia egy ilyen Istent mutat be. És amikor mi változtatni akarunk embereket, először is ne akarjunk megváltoztatni senkit. De ne úgy, ahogy szoktuk mondani, hát én őt már nem akarom megváltoztatni, őt az Isten sem tudja megváltoztatni. Nézzük meg, hogy Zákeus milyen egyszerűen változott, amikor Jézus nevén szólítja, a tömeg előtt felvállalja. Mindegy, hogy mit mondanak róla, ő azt mondja, hogy nálad akarok ma megszállni. És nem beszél a változásról, csak ahogy vagy, én úgy szeretlek téged, mert annak látlak, ami lehetnél. Ez a legerősebb befolyás, ahogy gyermekeinket, ahogy családtagjainkat, ahogy a velünk ellenségesen viselkedő embereket változásra vezethetjük. Nem mi, hanem az Isten kapcsolódó szeretete. Kérjük az ő segítségét ehhez. Szerető édesatyánk, olyan jó énekelni majd az énekben is, hogy a jobblator is ott a keresztnél találta meg a változás útját, amikor Jézus nulla szóval, egyszerűen csak a szeretetével olyan elfogadást munkált az ő szívében, hogy azt mondta, hogy olyan szeretnék lenni, mint te. Szeretném tudni azt, hogy az Isten engem is elfogad, és elfogadta őt az Isten. Látjuk ezt Zákeusnál, látjuk ezt a számtalan bibliai történetnél. Hát akkor miért ne fogadjuk el mi is a változást így a magunk életében? Segíts, hogy ne teljesíteni akaró, eminens diákok legyünk, akik minden áron le akarunk tenni valamit az asztalra eléd, mielőtt elfogadnánk a te feltétel nélküli szeretetedet, hanem tudjuk megtapasztalni a te jellemedet is. Ez legyen az erőforrásunk. És amikor aztán bele akarunk avatkozni mások életében is, mentségünkre legyen szólva, megváltoztatni szeretnénk őket, rosszból jóvá, segíts, hogy leszokjunk erről, és hatásunk legyen, és légkörünk legyen. A te kegyelmed, szereteted által. Jézus nevében köszönjük, hogy ebben is velünk leszel. Amen.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ebben a negyed évben, amely előttünk áll, egy újabb tanulmánysorozatot kezdünk meg, úgy, ahogy ezt egy héttel ezelőtt bejelentettem, és Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott leveleit fogjuk átértékelni, átelemezni, áttanulmányozni, és megtalálni azokat a gondolatokat, amelyek aktualitást jelentenek ma is számunkra. A mai beszélgetésünknek a címe Pál szolgálata Korintusban. Hogyan is érkezett meg Pál apostol Korintusba? Mit jelentettek azok a kihívások, amelyekkel szembe kellett nézzen a szolgálat teljesítése elején? Az apostolok cselekedete 18. fejezet 9. versében így olvasom az ígét, amely alapgondolatul szolgál, illetve egy helyzetet, szituációt kiemel Pál apostol életéből Korintusban. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad reád, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Magó Zsoltáron lelkipásztort Isten hozott a keresztutadásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Dan Robinson lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és ezt a szép lehetőséget.
1: Hát Pál apostolnak levelei bőven adatod belőle a Jóisten gazdagon megáldotta, ihletéssel, szolgálattal, de ezzel az alkalommal a Korintusbeliekhez írott levél úgymond bevezető gondolataival fogunk foglalkozni. Mit is jelentett Pál apostol szolgálata abban az időben, abban az élethelyzetben.

0: Mindenek előtt, úgy, ahogy említetted, nagyon fontos észrevenni az ő életében is, hogy a Jóisten csupán az irányt változtatja meg. Tehát Pál apostolnál megvan ez a lelkesedés, megvan ez az Istentől kapott lehetőség, csak egy más irányba indult el, és a Jóisten ezt az irányt változtatja meg az ő életében. Amit még nagyon érdekesnek találok, hogy ő is abba a csoportba tartozik, akiknek a nevét a Jóisten, a neve megváltozik. Tehát ő eredetileg Saul, és a későbbiek folyamán lesz Pál apostol. Tarsusban született, farizeusi nevelést kap, és nagyon fontos az a gondolat is, amit az ige kihangsúlyoz, hogy Gamáliel tanítványa volt. Tehát azért ez egy ilyen garanciát ad, hogy ő ki is. Talán ma már a legnevesebb egyetemmel tudnánk ezt azonosítani, hogy valaki az Oxfordi Egyetemen végzett, és akkor ezt úgy kihangsúlyozzák, hogy ennek azért van jelentősége. Ebből következik az, hogy ő egy nagyon művelt, jól nevelt ember volt, buzgó, ahogy említetted. Amit én még hozzátennék, az, hogy fanatikusan vallásos ember volt. És mi a különbség egy buzgó és egy fanatikus vallásos ember között? Talán mindenek előtt az, hogy ő úgy éli meg a vallásos életét, ahogy a neveltetést kap, és ahogy ő azt elképzelte. Ezt a mi szavainkkal úgy tudnám mondani, hogy nagyon vallásos, csak hiányzik az életéből Jézus Krisztus. És ez is egy olyan jelenség, amit napjainkban sajnos elég gyakran megtalálhatunk keresztény embereknek is az életében. Nagyon vallásosak, de hiányzik a krisztusi szeretet, a krisztusi lelkület. Megvan a kegyességnek a látszata, de hiányzik a kegyességnek a zereje. És hogyha megfigyeljük ezt a vízválasztót az ő életében, tehát mielőtt megismeri és elfogadja az Úr Jézus Krisztust, Isten szolgálja. Ott van minden olyan eseményen, ahol a keresztényeket meg lehet fedni, lehet ítélkezni felettük. Például ott van János megkövezésénél is, figyeli az eseményeket. De természetesen azt is látni kell, hogy ezekben az eseményekben ő olyan befolyást kap, például István megkövezésekor, amelyek elgondolkoztatják. Tényleg mi történik itt? Így is lehet Jézus Krisztust képviselni, így is meg lehet halni, így is lehet állni akkor, amikor az emberek megvetnek, és hiszem azt, hogy ilyen értelemben minden hozzájárult, hogy ő betölthesse ezt az elhivatását, hogy a pogányok, a nemzeteknek az apostola lehessen.
1: Nagyon tetszik az a tapasztalat, amikor a damaszkuszi úton találkozik a feltámadt Krisztussal. És ez a tapasztalat teljesen megváltoztatja az ő életét, az ő identitását, az ő jelenét és az ő jövőjét. És abból a nagyon nagy tanult emberből itt úgy tűnik, hogy egy nagy változás történik az ő életében, mert nem ő folytatja a prédikációt, és azt mondja, hogy mit kell és hogyan kell cselekedni, és olvassa a leveleket, ugye, hogy kit kell üldözni és hogyan, hanem ő azt kérdezi Jézus Krisztustól, mit kell tennem. És amikor valaki fölteszi ezt a szép kérdést, hogy mit kell tennem, ez azt jelenti, hogy megértette, hogy az ő élete nagyon sokat függ, vagy teljesen Istentől függ. És nekem ez tetszik nagyon a Pál apostol életéből, a kezdeteiből, ugye, vagyis abból a kezdetből, vagy azokból a kezdetekből, amikor ő változtat irányt.
0: Egy másik gondolat, ami számomra nagyon sokat mondott, hogy Pál apostolnál is azt vettem észre, hogy a Jóisten ad neki egy kis időt. Tehát a két változás között, amikor megvakul, amikor azt

0: hogy, hogy menj be a városba, és majd ott elmondják, hogy mit kell neked cselekedned. Tehát Pál apostol időt kap arra, hogy felkészüljön erre a elkövetkezendő szolgálatra. Ugyanezt látjuk Mózesnél is, ugyanezt látjuk az Úr Jézus Krisztusnál is. És nagyon fontos, hogy az ember ezeket a változásokat tényleg úgy egy picit elcsendesedéssel, átgondolással tudja megkezdeni.
1: Pál apostol, aki tényleg vakbuzgósággal üldözi a tanítványokat, és végül az, aki Krisztus követeit üldözte, üldözötté vál, és ugyanabba a helyzetbe kerül, amibe bizonyos értelemben István is került. Meglátja azt, hogy mit jelent örömben a szenvedések közepette kitartani amellett az igazság mellett, amely áll. Megismerte azt a valódi igazságot, és talán annak komplexitása és hát minél inkább Jézus Krisztusra tekintünk, annál inkább értjük az isteni üzenetet, és annál inkább nehezebb mélységében megérteni, ő is ezért kérdezi, hogy mi az, amit cselekedjen, mi az, amit tanítsak, mi az, ami az én üzenetem legyen. És ez talán nekünk is fontos, ezt a kérdést feltenni mindig, amikor, mint lelkipásztorok, megnyitjuk Istenek igéjét az ige szólására. Pál apostol magát apostolnak nevezi, mégsem járt Jézus Krisztussal úgy, ahogy a tanítványok. Úgy olvassuk az ígében, a római levél első fejezet első versében, vagy a Galácia belekhez írott levél első fejezet első versében, Pál Jézus Krisztusnak szolgálja, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Pál apostol nem emberektől sem, nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból. Milyen jogon nevezi magát apostolnak, minősíti magát apostolnak, illetve itt vannak ezek a felsorolások, hogy milyen szolgálatban vesz részt, ugye az elhívás, az elválasztás, hogy nem ember akaratából, hanem Isten akaratából, mindezek mit mondanak számunkra, és miért is mondhatja magát apostolnak, ha bár nem járt az apostolokkal?
0: Nagyon jogos a kérdés, visszaemlékszem, nagyon sokáig nekem ez teljesen természetes volt, hát meg se tudtam volna kérdőjelezni Pál apostolnak az apostolságát, és azután több olyan személlyel találkoztam, akik ezt megkérdőjelezik. Tehát egy, amit te is említettél, hogy nem tartozott a tanítványoknak a csoportjához, a másik pedig, amit a Jelenések könyvében is találunk, hogy az Új Jeruzsálemnek 12 kapuja, 12 apostolra találunk utalást, úgyhogy nem fért bele ebbe a képbe, és azért, hogy ezt még jobban kihangsúlyozzák, akkor megvádolják Pál apostolt, hogy ezek a szavak, amelyeket ő mond, hogy akkor valójában nem jogosak, mert csak önmagát tekinti ennek. De hogyha hiszünk a Biblia ikletettségében, hitelességében, akkor hiszem, hogy el tudjuk fogadni Pál apostolnak ezeket a kifejezéseit. Ezek közül említenék csak egy párat. A Róma belekhez írt levél első fejezet első versében úgy hivatkozik önmagára, mint elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Tehát ő teljesen tudatában volt azzal, ezzel az elhivatással élte meg a szolgálatát. Isten hívta el, Isten bízta meg, és bárki kérdőjelezte meg az ő személyét vagy üzenetét, ő tényleg nyugodt lelkiismerettel hivatkozott erre a személyes tapasztalatra. A Galata belekhez írt első levél első fejezetében, de végül is azt vehetnénk észre, hogy mindenhol, minden levelében erre hivatkozik majdnem, hogy nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által. És ezért nagyon fontos, hogy tényleg el tudjuk fogadni ezeket az ikletett ígéket, és úgy tudjuk elfogadni Pál apostolnak a szavait, mint Istentől jövő apostoli üzenetek.
1: Igen, meg azt is hozzátenném, hogy Pál számára az apostolság nem emberi tisztség volt. Ő biztos volt benne, hogy Isten küldte,
2: és megemlíti ezt, ugye, hogy elhívott apostol nem emberektől, hanem Jézus Krisztus által. De ami nekem tetszik nagyon az ő életében és az ő hozzáállásában az, hogy az ő életében nem csupán a viselkedés változott meg, hanem az ő identitása. És ő ezt többször is megemlíti, hogy kit képvisel, és hogyan változott az ő élete. És az is tetszik nagyon Pál apostolnál, hogy ő aláhúzza és hangsúlyozza azt, hogy az ember szolgálata mindig attól vagy abból fakad, hogy kinek tartja magát. És hogyha még hozzátehetnék valamit, az, ha valaki tudja és biztos benne, hogy Isten elhívta, akkor a nehézségek sem tudják eltéríteni. Hát ő biztos benne, hogy ez az út, amelyen halad Istentől, volt elképzelve és elkészítve, és akkor teljes szívvel halad és megy tovább azon az úton.
1: Hogy miért is mondja magát apostolnak, jó, hogy ezt itt elmondtátok, tehát talán még azt is hozzátehetjük, hogy találkozott Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton. Jogosnak tartotta azt mondani, hogy álljatok meg, mert ő engem is elhívott, ahogy a 12-t is elhívta. És lehet, hogy ez is ott van, amikor ő magát apostolnak azonosítja, és valójában az ő szolgálata annyira gazdag volt és többrétű, hogy munkásságát is sorolhatjuk az apostoli munkásság mellé. Főleg, hogy aztán a mai gondolatok során talán egy mondatban ki tudjuk emelni azt a helyzetet, amiben az ő apostolsága nem feltétlenül a zsidók felett történik, hanem egy másik réteg felett, de ez maradjon a következő néhány percre. Mielőtt Korintusba érkezik, Athénban Pál apostol egy helyzettel szembesül, és gyakorlatilag az ottani helyzet váltja ki belőle azt, hogy utazzon tovább. Olvassuk egy néhány gondolatot az apostolok fejezete 17. fejezetéből, kezdve a 16. verstől, majd a 33. verstől. Athénban pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborogvala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket talált. Némelyek pedig az epikureus és szoikus filozófusok közül összeakadtak ővele, és némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala neki. És ilyen módon Pál kiméne azok közül, némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá hívének. Ezek között az Areopágita, Dienesz és egy Damaris nevű asszony, és mások is ő velük. Egy kicsit, hogyha leírnánk ezt a helyzetet, amiről csak egy néhány igeverset olvastam fel, hogy milyen helyzettel találkozik Pál apostol, és miért látszik úgy, hogy kényszerül távozni Athénból.
0: Mindenek előtt azt kell észrevennünk, hogy Athénnak megvan a sajátossága. Minden városnak, nagyvárosnak megvan a maga sajátossága. Ezt kielemezhetjük, hogy milyen Athén, milyen Korintus. Athénnak a sajátossága az, hogy egy filozófiai és egy kulturális központ. Tehát itten nagyon művelt emberek vannak, ahol a tudás, a műveltség az szinte isteni szintre van emelve. Ugyanakkor nagyon erős a bálványimádás Athénban. És Pál apostol itt a munkásságának a kezdetén megpróbál egy olyan módszert, hogy megszólítsa ezeket az embereket. Ugye, ahogy az igében olvastad, elmegy a zsinagógába, hol is kezdhetné a zsidók között, akikhez tartozik, akik talán ismerik vagy elismerik az ő eddigi műveltségét, szolgálatát. Aztán kimegy a piacra, ahol nagyon sok ember van, az emberekkel beszélgetett, igyekszik nagyon személyessé tenni ezt a munkát. Aztán még magasabbra emeli a mércét, amikor azt mondja, hogy én felmegyek az Aeropágoszra, ott vannak a filozófusok, a bölcsek, és akkor megpróbálok velük azon a szinten egy picit vetekedni, lássuk ki a bölcsebb. És nagyon érdekes, hogy ahogyan elindul a görög gondolkodásból, a görög filozófiát felhasználva, megtapasztalja azt, hogy nem ér el eredményt, nem tudja megszólítani az embereket. Tehát az elején minden rendben van, hú, milyen okos dolgokat mondasz, új dolgokat az emberek elismerik, de aztán egyre inkább megjelenik a gúny, a megvetés, hogy ezek butaságok. Az emberek ezt nem tudják elhinni, nem tudnak vele azonosulni. És talán úgy tudnám összegezni ezt az athéni szolgálatát, hogy Pál apostolnak egy igazi csalódás volt. És sokszor nagyon nehéz megélni, tehát amikor az előbb említetted, van egy tudatos küldetésed. Tudod azt, hogy a Jóisten hívott el, a Jóisten feladatát végzed, és azt látod, hogy nincs eredmény. Nagyon könnyen elkeseredsz. És a Biblia megemlíti, de volt eredmény. Ott volt Dénes, ott volt az asszony, ott voltak néhányan. De mégis a nagy elvárásokhoz képest azt kell látnunk, hogy Pál apostol csalódottan távozik el innen, összetörve, és talán keresve a helyét az Isten tervében.
2: Igen, az érdekes, hogy Athénban az emberek sokat tudtak a bölcsességről, de keveset az alázatosságról, vagy az alázatról. És Pál apostol igyekszik valahogy egy próbálkozás által megmagyarázni nekik, hogy mi a lényeges ebben az életben. Nem elég az, hogy sokat tudok, mert ez nem ment meg. Ez segíthet bizonyos dolgokban, de nem ez a lényeg az életnek. És Pál apostol próbálkozik és igyekszik a Isten kegyelme által, hogy az emberek szívét Jézus Krisztus fele vezesse is. Többször megemlíti ezt a gondolatot, hogy igen, az ember szívének Krisztusra van szüksége. Úgy, ahogy kollégám is említette, nem egyszerű, amikor látsz több száz embert, hogy megtérnek, lehet, hogy egy sorozat után, vagy egy prédikáció végén, és itt csak ugye 2-3-10 embert látsz, akik meg akarnak térni, vagy ugye egy változást szeretnének az ők életében, de én úgy látom, hogy ez a tapasztalat is pozitív. Miért? Mert ha ne lett volna egy ember sem, akkor tényleg elcsüggesztő lett volna. De itt látunk legalább két fontos nevet, ugye, akik megtérnek, és nem csak ők, hanem családjuk is, a családi tagjuk is, tagok is. És ez bátorít bennünket arra, mint ahogy Jézus is megtehette és megtette volna, hogyha egyetlen egy bűnös, csak egyetlen egy bűnös tért volna meg, ő életét adta volna azért az egy bűnösért is.
1: Köszönöm szépen.
0: Jön ez a bátorítás, hogyha megengeded. Olyan jó látni az, hogy bár tényleg az eredmény nagyon kicsi, de látni az, hogy a Jóisten ott van, és a Jóisten dolgozik. Én azt hiszem, hogy ez bátorítás lehet minden keresztény ember számára, ha nem is lát nagy eredményeket, de ha tudja azt, hogy Isten ott van, és vezeti, akkor biztonságban tudhatja az életét és a szolgálatát.
1: Igaz, Péter prédikációja szolgálata után nyomán 3000-en is döntöttek, Pál apostol egy kicsit valószínű kevésnek tartotta, de meg kellett ő is lássa, és meg kell mi is lássuk, hogy nem erővel, nem hatalommal, az én lelkemmel, ahogy mondja az Úr, és a maga idejében beérleli a gyümölcsöket. Tovább utazik Pál apostol, és úgy olvassuk az ő utazásáról azt, hogy Cselekedetek 18.2-ben, ezek után Pál Athénból eltávozván méne Korintusba, és mikor egy Aquila nevű Pontius származású zsidóra talált ki, nem régen jött Itáliából is feleségére Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta valahogy a zsidók mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozik. Mi volt az, ami ehhez a családhoz köthette Pál apostolt, hiszen innen indul el aztán a korintusi szolgálata Pál apostolnak?
0: Nagyon érdekes, hogy ha megpróbálok őszinte lenni, akkor van egy kis bizonytalanság. Annyit tudunk, hogy úgy Akvilla és Priscilla is sátorkészítő mesterek voltak. Pál apostolnak is ez volt a szabad idejében az elfoglaltsága. És az egyik gondolat az, hogy ezen az alapon találtak egymásra, és ajánlotta fel, hogy dolgozz nálam, és lakjál nálunk. Vagy pedig már megismerték az Úr Jézus Krisztust, és a kereszténységhez tartoztak, és lehet, hogy ezen a területen kapcsolódtak egymáshoz, és a munka az csupán egy különleges kegyelmi lehetőség volt. De a lényeg az, hogy a Jóisten úgy munkálkodott, hogy egymásra találhattak, nagyon jó segítőtársai voltak Pál apostolnak, akiknek a szolgálata hosszú éveken keresztül meghatározta a kereszténységnek a fejlődését. Tehát ilyen szempontból egy nagyon különleges házaspár, különleges kapcsolattal.
1: Azt látjuk ebben a történetben, hogy ezután Pál apostol életében egy fordulat történik, ami a szolgálat irányt és az emberek kért végzett szolgálatot illeti. 18. fejezet 7. verstől olvasom, és által menvén onnét méne egy Justus nevű istenfélő ember háza, az kinek háza a szomszédos vala a zsinagógával. Krispusz pedig a zsinagógának feje hűn, az Úrban egész házanépével egybe, a korintusbeliek közül is sokan halván hisznek vala és megkeresztelkednek vala. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. És ott lakozik egy esztendeig és 6 hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét. Ez az a pillanat, amikor Pál apostol igazából gyökeret ver Korintusban. Ennek előtte azt olvassuk a 18. fejezet 4. versétől, vetekedik pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezik mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Silás és Timóteus, szorongatá lélek Pált, és bizonyságot tűn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit megrázva mondta nekik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Hamarabb erről a gondolatról, ha említést tennénk, hogy mit is jelentett ez Pál szolgálatában, hogy hamarabb a pogányokhoz megyek, hiszen ellenszegülést is tapasztalt annak előtte, hogy Justus házában eredményre jutott volna, igaz, más nemzet vagy más emberek között.
2: Én úgy érzem, hogy ez a változás, vagy ez a kijelentés annak a profetikus fordulatnak a része volt, hogy igen, az evangélium minden néphez eljusson. Persze nem volt egy kellemes tapasztalat, mert ő szerette volna, hogy azok az emberek is elfogadják Istent és Isten igéjét, de amikor az ember visszautasítja az igazságot, Istennek van terve, és Isten nem áll meg. Hogyha a zsidók nem akarták elfogadni, hogyha a keresztények nem akarják elfogadni, Isten folytatja a munkáját. És amikor egy ajtó bezárul, tudjuk, hogy Isten másikat nyit. És ilyen téren persze Pál apostol úgy érezte, hogy elég nehéz ez a munka, és hogy azok, akik el kellett volna fogadják Jézus Krisztust, mint személyes megváltó, mint mesiást, ők elutasítják. Nem volt egy könnyű döntés, és nem hiszem, hogy olyan egyszerűen mondta ki Pál apostol, mostantól a pogányokhoz megyek. Nem, hanem fájdalommal, és lehet, hogy ott a lelkében sírt, mert látta, hogy az emberek megkeményítették az ők szívüket, és azt mondták, hogy mi nem akarjuk befogadni ezt a jó hírt, ezt a jó üzenetet, ezt a szép üzenetet, a megváltás üzenetét.
1: Köszönöm ezt a gondolatot, hiszen ezáltal jutott el hozzánk is az evangélium, mert mi sem vagyunk vérszerint zsidó származásúak. A mi elődeink is valamikor pogányok voltak, keresztényekké váltunk, és említettél egy gondolatot, hogyha a kereszténység sem akarja elfogadni, akkor a Jóistennek mindig van egy terve, és ma is vannak pogányok abban az értelemben, hogy nem hisznek a megfeszített Úr Jézus Krisztusban, aki fel is támadt és győzött a halálon. Úgyhogy addig, ameddig Isten dolgozni akar életünkben és környékünkön, ez egy áldás, és bárcsak el tudnánk fogadni. Szeretném, hogyha az alapíge gondolatát hangsúlyoznánk egy-két mondatban. Miért is volt szüksége Pál apostolnak erre a bátorításra, hogy ne félj, ugye, hogy olvastuk az alapigében, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. Igaz is, akkor innentől kezdve azt is olvastuk, hogy ott maradt több mint egy évet Pál apostol azon a helyen, tehát Korintusról van szó.
0: Az előbb már említettük azt a csalódást, ami Athénba érte, ugyanakkor ott volt a korintusi kihívás, tehát azért teljesen nyilvánvalóvá lett Pál apostol számára, hogy ez egy sokkal nehezebb terület. Ha ott volt kivel beszélgetni, legalább le lehetett ülni, civilizáltan beszélgetni, azért itt, ami elé tárult, az egy erkölcsi romlottság, ahol itt az embereket csak az élvezet hajtja, és hogy mit tudjak én ezeknek mondani. És ilyen értelemben szólítja meg őt Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy ne félj, én veled vagyok. És ez az isteni jelenlét, én azt hiszem, hogy minden ember számára nagyon fontos. Nem csak olyankor, amikor el van keseredve, hanem akkor is, amikor a Jóisten egy nagy feladatot akar rád bízni. Minden bizonnyal volt már része negatív bántalmazásban, tehát negatív magatartásban, akár gúnyolásban. És nagyon fontos volt számára ez az ígérete Jézus Krisztusnak, hogy senki nem árt neked. Mert neki is, és mindannyiunknak szüksége van védelemre. Egy ilyen világban élünk, ahol Sátán, ami ős ellenségünk, mindent megtesz annak érdekében, hogy bennünket eltávolítson Istentől, elkeserítsen. És harmadsorban pedig ez a harmadik gondolat, hogy sok népen van nekem. Azt hiszem, hogy ez volt számára az, amire leginkább szüksége volt a lelke mélyén. Tehát most miért hívott el engem az Úr? Én szeretnék még többet tenni. Senki nem tér meg. És a Jóisten azt mondja, ne keseredjél. Ugyanaz a gondolat, ami Illésnél is megjelenik. Nem vagy egyedül. Itt nekem még nagyon sok emberem van. Te csak menj és végezd a dolgodat, és a Jóisten megáldja. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból Pál fel tudott állni, és tudta végezni ezt a munkát teljes erővel.
2: Azt is látom itt, hogy még a legerősebb hívőknek is szükségük van a bátorításra. Tehát nincsen olyan ember, aki tökéletes, akinek nincs szüksége bátorításra, és úgy gondolom, hogy a hit azt jelenti, vagyis bocsánat, nem azt jelenti, hogy nincs félelem. Amikor hiszek Istenben, nem azt jelenti, hogy nincs félelem, hanem azt, hogy Isten jelenléte erősebb a félelemnél. És ezzel jött valahogy Isten Pál apostolhoz is. Ne félj, mert én veled vagyok. Van félelem a te lelkedbe, a te szívedbe, normális, ugye, ez van, megtörténik, de ne erre összpontosíts, hanem arra, hogy Isten jelenléte erősebb a félelemnél.
1: Pál apostol Korintusba folytatja a szolgálatot. Korintusról mit tudnánk elmondani vallásilag, kulturálisan, erkölcsi szempontból, egy néhány gondolatot, ha meg tudnánk említeni, arról a közegről, ahol ő az evangéliumot hirdette.
0: Az erkölcstelenséget már említettem, de a másik nagy jellemzője ennek a városnak az a gazdagság volt. Tehát egy olyan földrajzi előnnyel rendelkezik, hogy két tenger is magába foglalja, két hatalmas kikötővel, hatalmas áruforgalommal. Tehát az emberek ott tényleg nagyon gazdagok voltak, mindent megengedhettek maguknak. És tudjuk nagyon jól, a Jelenések könyvében is megjelenik a laodíciai gyülekezetben ez a gondolat, hogy milyen hatással van az ember életére, különösen a lelki életére a gazdagság. Különösen, hogyha ez tudatosul is benned, hogy te gazdag vagy, és bármit megengedhetsz magadnak. Ez az erkölcsi állapot is azonban nagyon mély volt, hiszen gondoljunk bele, hogy ez nem csak egyszerű világi erkölcstelenség volt. Tehát itt már vallási erkölcstelenségről beszélünk. Tehát én úgy érzem, hogy tényleg Korintusnak sikerült arra a mélypontra jutnia, amikor az erkölcstelenségből vallásos erényt kovácsol. Tehát nem azt mondja, hogy jó, hát ez bűn, ezt elítéljük, ez rossz, hanem beviszik a templomokba, és az Isten imádatnak a részévé teszik. Tehát megszólítani ezeket az embereket, és egy egészséges, tényleg Isten központú vallást tudjál nekik nyújtani, azt hiszem, hogy nagyon nehéz. És a... Folytasd.
2: Úgy látom, és úgy érzem, hogy a Korintus nagyon hasonlít a mai világhoz. Miért? Mert ott is, hogy megemlítette Zsolt is, erkölcsi zavart látunk, anyagközpontuság, vallási sokszínűség, ugye, lelki üresség, és mindez előfordul a mai társadalomban is. De az evangélium ma is ugyanazt a fényt akarja nyújtani, ugye, a sötétségben. Ugyanazt akarja meggyújtani, és hogy az emberek lássák, mi történt, mi történik az ők életükben, és mi lenne jó Isten részéről, hogy történjen az ők életükben.
1: Pál apostol az ő leveleit egy bizonyos céllal írja. És úgy olvassuk a Korintusi első levél 4. fejezet 14. versében, nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Egy néhány gondolat, ami kimagaslik Pál apostolnak leveleiből, melyek által jellemezni tudjuk az ő írásait, hogy miről is írt ő a testvéreknek, illetve a gyülekezeteknek.
0: Ahogy említettem, mivel olyan gyülekezeteket szólít meg, amelyek nagyon komoly problémákkal néztek szembe, tehát akkora befolyás érte a környezet részéről, hogy Pál apostol kénytelen volt ezeket tárgyalni. Tudjuk nagyon jól, hogy Pál apostol leveleket kap, kérdéseket kap, hogy mit csináljunk, nézd meg, nálunk ez a probléma van, ez a probléma van, így viselkednek az asszonyok, így veszekednek a férfiak, mit csináljunk. És Pál apostol rá van kényszerítve arra, hogy ezekre a konkrét helyzetekre válaszoljon. És ilyenkor akaratlanul megoszlik a közösség, kinek a pártját fogja, milyen véleményt képvisel. És ezért, ahogy említett, Pál apostol nagyon szépen igyekszik mindig és újból kihangsúlyozni, nem akarok senkit megbántani. Nem rossz indulattal mondom, szeretettel mondom, kérlek, gondolkozzatok, ez Istennek az üzenete. És ahogyan ezekben a levelekben, ezekben a tanításokban egyre inkább elmélyül, eljut oda, hogy újból és újból kihangsúlyoz, én nem tudok egyébről, csak Jézus Krisztusról prédikálni.
1: Az utolsó gondolat, aminek esetleg hangsúlyt kell adjunk Pál apostol, amikor a gyülekezetekről, a testvérekről gondolkodik, a második fejezet, Korintusi második levél, második fejezet, 4. versében ezt olvassuk, mert sok szorongatatás és szívbeli háborgás között írtam nektek, sok könnyhullatással, és akkor igaz nem, hogy megszomorítassatok, hanem hogy megismeritek azt a szeretetet, amelyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Pál apostolnak lelkülete, hozzáállása a gyülekezetekhez, az íráshoz, hogyan tudnánk ezt jellemezni, és itt a végszóban talán az alapvető gondolatot is, amit ki szeretnénk emelni, megfogalmazhatjuk a beszélgetés végén.
2: De ritkábban történik meg az, hogy egy férfi sírjon, ugye? Pál apostol látván, hallván, hogy mi történik ott azokban a gyülekezetekben, amelyeket alapított, és azon emberek között, akiket nagyon, de nagyon szeretett, ugye sírva írja ezt a levelét, szívbeli fájdalommal, de hozzáteszi mély szeretettel. És úgy gondolom, hogy az igazi lelki vezető, mint ahogy volt Pál apostol is, az nem uralkodik az embereken. És nem ezzel a céllal írta Pál apostol a leveleit, hanem hordozta őket a szívében. És nem azért intett, mert haragudott, hanem azért, mert szeretett. És gondolom, hogy ez nagyon fontos számunkról is, mint lelkészek, de a keresztény emberektől is általában, hogy igen, akkor is, amikor feddünk, akkor is, amikor elmondunk bizonyos dolgokat, nem csak azért mondjuk, mert meg van írva, mert, hanem azért tegyük ezt, mert szeretjük az embert. És hozzátennék egy érdekes gondolatot, ami számomra nagyon-nagyon fontos, Vájt Helén írásaiból, hogyha nem vagy kész valakiért életed, a te életed odaad, vagyis meghaj érte, akkor ne fedd meg azt az embert. Mert úgy néz ki az, hogy te nem szeretetből tetted, hanem csak azért, mert...
0: Ami számomra különleges az, hogy Jézus Krisztus jelképezi a jó pásztort a Szentírásban. És látni az, hogy lehet egy ember Jézus Krisztushoz hasonlóan a jó pásztor, aki ilyen szeretettel vigyáz és terelgeti a nyájat, ez számomra egy különlegesen pozitív gondolat, hogy ezzel a lelkülettel tudjuk a szolgálatunkat végezni.
1: Köszönöm szépen a gondolatokat, Jóisten áldását kívánom mindannyiunk számára. Amen. Amen. Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak egy új tanulmánysorozat ebben a negyedévben, Pál apostolnak két levele, a Korintusbeliekhez írott első és második levele, melyeket tanulmányozni fogunk. Ennek a beszélgetésnek az első alkalmának a végén vagyunk, melyet Dan Robinson lelkipásztorral és Magó Zsolt Áron lelkipásztorral folytattunk. Következzen egy énekszám, majd azt követően a rendszeres bibliaolvasásból felmerülő kérdéseket fogjuk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy a továbbiakban is velünk tartanak.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Újból a naponkénti tanulmányozás résznél tartunk, ahol a megadott bibliai részek által felhozott kérdésekre fogunk válaszokat találni. Az elmúlt héten tanulmányozhattuk Eszter könyve 5. fejezetétől, egészen a következő könyv Jób könyve 1. fejezetéig tartozó részeket, valamint Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyv 21. fejezetét. Az első kérdésünk így hangzik. Miről beszélt Hámán a barátainak és a feleségének, Zéresnek? A választ Eszter könyve 5. fejezet 11. versében találjuk. Ami azt mondja, és elbeszélé nékik Hámán gazdagságának dicsőségét, fénynek sokasságát, és mindazt, amivel felmagasztalt őt a király, és hogy feljebb emelt őt a fedelmeknél és a király szolgáinál. Ebben a részben Hámán dicsekedett a gazdagságával, fiai sokasságával, rangjával és azzal, amit a király mind adott neki. Bár bemutatja azt Hámán életében, hogy az embernek lát sikere, gazdagsága és jó előre menetele, hogyha nincs igazán lelki békéje, és láthatjuk ezt Hámán életének a tragédiájában is, hogy fontosabb lett számára egy ember tiszteletlensége, mint minden más áldás, ami jelen volt az életében. Ez is figyelmeztet bennünket, hogy a büszkeség húrolja a szívünket, elveszítjük a békét, az örömet és mindazt, amit az Isten adott számunkra. A második kérdés így hangzik. Mit kellett tennie Hámánnak a király kapujában ülő Márdokeussal? És itt jön a folytatása ugye az első kérdésnek. Itt az Eszter könyve 6. fejezet 10. versét és a 11. versét, 10. és 11. versét olvasom. Akkor mondd a király Hámánnak, siess, hozd elő azt a ruhát, és azt a lovat, amit mondád, és cselekedjél úgy a zsidó Márdokeussal, aki a király kapujában ül, és semmit el ne hagyd mindabba, amit szóltál. Előhoz azért Hámán a ruhát és a lovat, és felöltözheti Márdokeust, és lovon hordozza őt a város utcáján, és kiállt előtte, így cselekszenek a férfival, akinek a király tisztességet kíván. Márdokeus egy alázatos ember volt, és látjuk azt, hogy aki megalázkodik, az Isten felemelés, aki büszkélkedik, aki fent hordja az órát, azt Isten megalázza. És Hámár az a sors hárul, hogy Márdokeus kell szépen pompásan előre vezetni egy lovon, és tisztességet kiáltani neki. Ez mindazáltal Márdokeus megalázkodt, Isten felemelt, ez tanulság számunkra is. Harmadik kérdésünk. Kivel szemben ne vállaltak a zsidók megváltozhatatlan döntést és kötelezettséget? Eszter könyvén a 9. fejezet 27. versében találjuk a választ, ami azt mondja, elhatározzák és elfogadák a zsidók mind magukra, mind ivadékokra és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak, örök időkre, hogy megtartják a két napot írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben. A zsidók elhatároztak, hogy minden évben megtartják a Purim ünnepét, emlékezve arra, hogy Isten megszabadította őket. Nem akarták, hogy ez az ünnep feledésbe merüljön, és azt mondták, hogy minden évben ezt meg fogják ünnepelni. Ez egy jó szokás volt, mert az ember könnyen elfelejtheti mindazt, amit Isten tett érte, ahonnan Isten kihozta őt, és hogy milyen imákra válaszolt. Fontos a mi életünkben is az ünnepek, a megemlékezés, az Isten imádat, és hogy szem előtt tartsuk az Isten mennyi jót hozott a mi életünkbe. Negyedik kérdés. Kinek a házában ettek és ittak bort Jób fiai és leány, amikor az első követ eljött Jóbhoz? Itt áttérünk a Jób könyvéhez, és a Jób könyve első fejezet 13. versét szeretném olvasni. Lőn pedig egy napon, hogy az ő fia és leányi esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyjuknak házában. Tehát az egész család, a gyerekek össze vannak gyűlve a legidősebb fiú házában, együtt voltak, együtt ünnepeltek, és láthatjuk azt Jób életében, hogy aggódó gyermekeiért és áldozatot mutatott be értük is, mondván talán vétkeztek ők is. Jobbnak látom a szülői hozzáállását is, hogy ő nem csak a külső részekre ügyelt a gyermekeit tekintve, hanem a belső világukra is, hogy jó legyen a lelküknek is, nem csak a testüknek. A valódi szeretet az ilyen, az gondoskodik. Az ötödik, egyben utolsó kérdésünk, mi az a zavar, amit magunknak okozhatunk, de amire semmi szükségünk sincs? Az Étrend és táplálkozás című könyv 21. fejezetében Ellen White ír arról, hogy sok ember fölösleges aggodalmat és testi-lelki zavart okoz magának a helytelen étkezési szokások miatt. idézem, a túlzásba vitt evés, rendszertelen táplálkozás és az egészségtelen életmód olyan szenvedést okozhat, amelyre semmi szükség nem lenne. Az ember saját magát szabotálja, gyengíti azáltal, hogy helytelen az életvitele, az étkezési szokása, Isten pedig számunkra a mértékletesség, önuralom és a bölcsességgel való táplálkozás üzenetét hirdeti. A testünkkel való helyes bánásmód lelki kérdés is, mert a testünk a Szentlélek temploma, valamint Isten ajándéka. Ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is fogjuk folytatni, ott pedig a Jób könyve második fejezetétől egészen a 8. fejezetig tanulmányozunk, valamint az Étrend és táplálkozás című könyv 22. fejezetét vesszük át. Addig is az Isten áldjon Önöket, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Izgalmas volt Pál apostolnak ezt a kiinduló pontját, élethelyzetét megvizsgálni, hogy hogyan is jutott el Korintusba, és mit jelentett az ottani szolgálatban a kezdet. Ezzel az alkalommal az első beszélgetésnek a végéhez érkeztünk, és szeretettel várom Önöket egy hét múlva is, amikor a kereszt üzenetéről fogunk elmélkedni. A viszontlátásra!

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőség

Tisztességgel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkat hallgatják. Benne Krisztusi jövendőlések fényözönében című beszélgetés sorozatunkat, melynek átfogó mottoja írva található a zsidókhoz írott levél első fejezet első két versében. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Emlékeztetjük kedves hallgatóinkat, hogy beszélgetés sorozatunkkal egy időben egy pályázatot is meghirdetünk. Aki három rádióadásnak vagy három beszélgetésnek ebben a sorozatban az ige verseit följegyzi, azokat Bibliából kimásolja egy papírra és elküldi rádióadónk címére, érdekes és hasznos könyvjutalomban részesül. Rádióadónk címe: Reménység hangja rádió, Kolozsvár, Strada Republici,

0: hogy őt várják üdvességükre. Jakab 1.20-ban pedig ezt olvassuk, ti pedig szeretteim, épülvén a szentséges hitetekben, imádkozván szent lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre. Jakab 1.20 és 21. Általánosan elfogadott keresztény hittétel az Úr imádságába foglalt kérés, hogy tudnélik, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Ám tudatában vagyunk-e, hogy mi minden foglaltatik ebbe a kérésbe? Tudjuk-e, hogy a Biblia Ó és Új Szövetségének jövendőlései egyértelműen Krisztus első és második eljövetelére utalnak? Hogyan tanít mindenről a Biblia?
1: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Ma számunkra egy igen-igen értékes tantételről fogunk beszélgetni. Minden idők hívőinek boldog reménységéről. Az Úr Jézus először megjelent, hogy magára vegye világnak bűneit, felvigye a fára, és megnyissa az üdvösség lehetőségét minden benne hívő számára. Másodszor bűn nélkül jelent meg, tehát nem a bűnök miatt, mindazoknak, akik őt várják, immár üdvösségükre. Krisztus második eljöveteléről szóló igazságot egyesek szeretnék csupán egyszerű tantételnek tekinteni. Hát benne van a KT-ban. Benne van a katekizmusban. Benne van a Bibliában. Ez azonban, kedveseim, sokkal több ennél. Egy gyorsan közeledő és a földön valóságban végbe menő eseményről van itt szó. A világ számára a legcsodálatra méltóbb és legfontosabb, mióta Krisztus első ízben jött a földre, hogy a Golgotán meghaljon, az emberiség bűneiért. Krisztus második eljövetele, csak úgy, mint az első, a bibliai jövendőlések tárgyát képezik. Péter apostol rejánk maradt második beszédében ezt nyomatékosan hangsúlyozza és kiemeli. Jeruzsálemben hallgatói szemei elé tárja, hogy mindaz, amit Isten eleve megmondott, mindenő prófétájának szája által betű szerint be is teljesedett Krisztus szenvedésében. Apostolok cselekedete 3.18. Éppen úgy, mondotta, be fog teljesedni az is, amit a próféták Krisztus visszajövetele felől jövendőltek, és elküldte Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett, kit az égnek kell magába fogadnia, mind az időig, míg len újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő prófétájának szája által elejétől fogva. Apostolok cselekedete 3.20-21. Így tehát, arra a kérdésre válaszolva, hogy mi minden foglaltatik az Úr imádságának eme passzusába, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt e földön is. Erre és emellett a bekezdés mellett megfogalmazott kérdésre egyértelmű válaszunk az, hogy amilyen valóságos a

0: menj, és amilyen valóságos, megtappintható a föld, és amilyen valóságos az, hogy mi élünk, és sajnos, amilyen valóságos, hogy bűnben élünk, olyan valóság Isten országának eljövetele, olyan valóság az a mód, ahogyan Isten válaszol minden idők Krisztust várói imádságára, hogy elküldi Jézus Krisztust, akit először küldött Betlehembe, elküldi másodszor, hogy most az időknek végezetén, amikor mindenek újjáteremtetnek, elküldi, hogy valóságra váljék az, amit Isten minden ő prófétájának szája által elejétől fogva megjövendőlt.
1: Hogyan kellene tehát viszonyulni az igazság útját járó hívő keresztjének Krisztus visszajövetele ígéretéhez? Fontos-e ismerni az eljövetel módját és célját? Ha igen, úgy miért szükséges mindezek ismerete?
0: Hát minden az emberek gonoszsága sokasodni kezdett a földön, vissza kell egy ilyen kis zárójelt tegyünk, Isten figyelmeztető üzenetet küldött a vízözön előtti világnak, mely hirdette, hogy Krisztus dicsőséges eljövetelével véget fog érni a bűn uralma a földön. Így olvassuk. Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván, ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartsok mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek. Minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Lásd, Júdás 14 és 15. Krisztus visszajövetelének ígérete a pátriárkák korában is megvolt. Nékik is boldog reménységük volt. Jób a kísértés és kétségbeesés sötét óráiban az ígéret szavaiba kapaszkodott, mikor megvallotta, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll, akit magam látok meg, magamnak, az én szemeim látják meg, nem más. Jób 19, 25-től 27-ig. A zsoltáríró majd később így énekelt ezen eseményről. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél, Zsoltár 53. A későbbi idők prófétái is állandó ösztönzést nyertek, hogy visszajövetelének dicsőségéről a közvetlenül előtte lejátszódó eseményekről és a szükséges előkészületekről írjanak. Íme, kőfalaidra Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelenül nem hallgatnak. Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. Íme az Úr hirdette mind a föld határáig. Mondjátok Sion leányának, íme eljött szabadulásod, íme jutalma veled jön, megfizetése ő előtte, Ésajás 62, 6 és 11. Eljöveteléről szóló hírt hirdetni kell a föld legszélsőbb határáig, mert örömhír ez mindazoknak, akik elfogadják. Az utolsó éjszakán, melyet Jézus keresztre feszítése előtt tanítványai között töltött, midőn bűneink terhe alatt szinte roskadozott, és szíve halálosan szomorú volt, különösen értékessé vált számára visszajövetelének gondolata. amikor övéit magához veszi, és a bűn hatalmából megszabadítja. Azért mondotta, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig ne lett volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János 14:1-3. Ebben az ígében nyugodalmat találhat szívünk. Ismét eljövök. Hangzik a mindennél értékesebb ígéret. Igen, az örömhír így hangzik. És miattatok jövök el, és érettetek jövök el. Mi pedig erre ezt válaszoljuk. Uram, kegyelmed által várni akarunk téged. Szeretnénk, ha vigyázva és készenlétben találnál bennünket. Na most nézzük meg az Úr Jézus Krisztus eljövetelének módját. Krisztus eljövetele az ő jövendőlésének fény özönében látható lesz az egész világon. És nincsen benne semmi titokzatos. János mondja a jelenések könyvében, íme eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Jelenés 1:7. Az akkor szemlélhető látványt maga Krisztus vázolt a tanítványai elé. Mert miképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Máté 24:27. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Márk 13:26. Az Úr napja, a kegyelmi idő vége, és az Isten büntető ítéletének kezdete. Oly váratlanul fog megjelenni, mint éjjel a tolvaj. Krisztus személyes megjelenése ellenben mindenki számára látható lesz. Az ég felgöngyölődik, a föld meginog, megszólal az Úr harsonája, és földi szem által sohasem látott dicsőség ragyog alá a világra, midőn Jézus, mint a királyok királya, és az uraknak ura megjelenik. Igen, ez a Jézus. Az Úr kívánsága, hogy tudjuk, a dicsőség eljövendő ura ugyanaz a megváltó, aki egykor a távoli Galilea kék vizeinek partján vándorolt. Mikor a tanítványok a körükből eltávozó megváltó után tekintettek, midőn emberi testben felvitették tőlük a mennybe, míg a felhő fogá el őt szemeik elől, hirtelen két angyal állott meg előttük mondván, Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennyekbe? Ez a Jézus, ki felvitették tőletek a mennybe? Aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Apostolok cselekedete 1:9-11. Ez a Jézus. Az ő szeretett barátjuk. Nagyobbik testvérük. Az embernek fia és az Isten fia. Aki most eltűnt tekintetik elől. És ugyanez a Jézus fog visszajönni. Leírhatatlan dicsőségben. Az összes angyalok kíséretében. Dicsősége elborítja az egeket. És dicséretével megtelik a föld. A ragyogása, mint a napé. Sugarak támadnak belőle. És ott van az ő hatalmának rejtege. Habakuk 3:3. Ugyanaz a Jézus, kinél a szegek kegyetlen nyomai képezik megváltói hatalmának legragyogóbb bizonyítékát, midőn a megváltottak, megpillantják a megdicsőült üdvözítőt, akit érettük feszítettek keresztre, így kiáltanak fel. Ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Ésaiás 25:9. Ez a nap azonban nem csak fénynek, hanem a sötétségnek napja is lészen. A megtéretlen emberek későn ismerik fel, hogy Krisztus áldozatának, szeretetének és kegyelmének megvetése folytán elvetették maguktól az egyedüli lehetőséget, amely által felkészülve várhatták volna az eljövendő királyt, kinek színe előtt a bűn nem állhat meg. Minden szem meglátja őt, mondja az apostol. Ugyanő leírja az előkészületlenek ijedelmét ezen az utolsó napon, és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és a minden szolga és szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba, mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg előtte. Kedveseim, bizony ezeket a sorokat idéztem, óhatatlanul is eszembe ötlött, emlékeimbe ötlött egy néhány évvel ezelőtti rettentő kép. A világ egyik legnagyobb diktátora, Saddam Hussein, megbuktatása után a sziklák közé menekült. Barlangba rejtette el magát. S olyan irtozatos volt a kép, amikor lábánál fogva a katonák hatalmas hajjal és szakállal borítva kihúzták őt rejtekhelyéről. Hát ez egy kicsinyített előjátéka annak, amit az ígében a Jelenések könyve 6. fejezete 15-től 17-ig terjedő verseiben olvastunk. A föld nagyjainak, de szolgáknak is, és szabadoknak is, akik megvetették az üdvösség üzenetét és hívását, hasonló helyzetben lesz részük. Ők is megpróbálnak a sziklák hasadékaiba és barlangokba elmenekülni. De amint a diktátor hiába rejtőzködött, mert megtalálták, mennyivel valószínűbb az, hogy Isten angyalai rátalálnak bárhová is rejtőzködne el az ember. A Szentírás továbbá világosan leírja Krisztus eljövetelének célját, és a nagy nap eseményeit. Az Úr visszajövetele képezte Isten gyermekeinek reménységét minden korszakban. Pál apostol a keresztény boldog reménységének nevezte, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít bennünket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Várvárom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését. Titus 2:11-13. Kedves hallgatóink, Isten szentjei, Krisztus dicsőséges megjelenésébe vetett hittel szenderültek el a halálban. Az apostol közvetlenül halála előtt, gondolataiban szintén ama nappal foglalkozott, amikor leírja. Mert én immáron megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. S ebbe a fogalomba te is beletartozol, kedves rádióhallgató. Csak várjad az Urat, és készülj fogadására. Ezt olvastuk Timoteushoz írt második levél 4. fejezete 6-tól 8. terjedő verseiből. Krisztus eljövetele a megváltás tervének koronája. Csak akkor jutnak el Isten gyermekei örök hazájukba. Akkor kapják az élet koronáját. Akkor vonulnak be a kapukon keresztül a városba. A pátriárkák, proféták, apostolok, reformátorok, az Isten ama gyermekei, akik ez az utolsó nemzedékben éltek, mint hithősök felől mondja az íge, és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet, mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Zsidó 11, 39, 40. Ó, mi dicsőséges nap lesz az, melyen minden idők megváltottai bevonulnak a kapukon keresztül a városba. Mivel Krisztus visszajön, hogy magával vigye gyermekeit az örök hazába, azért biztosíthatta tanítványait, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Most pedig szemléljük sorrendben, és egyenként a ma nagy nap eseményeit.
1: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána folytatódik beszélgetésünk, maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Timis Balázsi Sándor lelkésszel, Krisztus jövendőlések fényözőnében című beszélgetés sorozatunkban. Beszélgetésünk záró kérdése következik. Most néhány igei rávezetéssel rávilágíthatnánk-e megváltó Krisztus Urunk dicsőséges eljövetelére, annak részeseményeire, mint az emberiség történelmének csúcspontjára?
1: Hát János apostol látomásában az ítélet napjáról látta és hallotta, hogy Krisztus visszatérését a következő események fogják bevezetni. És nagy szózat jöve ki a mennyei templomból, a királyi széktől, amely ezt mondja vala, meglett. És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások, és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, amióta az emberek a földön vannak, és a pogányok városai elesének. És a nagy Babilon megemlítették Isten előtt. Jelenés 16:17-19. És az ég eltakarodék, mint amikor a papírtekercset összegöngyölik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. Jelenés 6:14. A megjelenő megváltó dicsősége hirtelen, váratlanul besugározza az egész földet. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. Máté 24:30-31. Az aratás ideje elérkezett. És a gabona betakarítatik az Úr csürgyeibe. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra. Az Úr harsonájának megszólalásakor a meghalt igazak életre kelnek. Az arkangyal szava kiszólítja sírjukból az alvó szenteket. Az élő igazak pedig elváltoznak halandóságból halhatatlanságba. Mindnyájan követik az angyalok kíséretében megjelent üdvözítőt az örök hajlékokba, az Isten városába, ahol a számukra készített helyek várják őket. Az eljövendő király dicsősége előtt nem állhat meg a bűn, mert a mi Urunk emésztő tűz. Már a kegyelem idő tartalma alatt kiírtja Isten a bűnt azok szívéből, akik hittel közelednek a kegyelem trónjához. A ma napon azonban a bűnnel együtt kiírtja a bűnösöket is. Isten csak a bűnre haragszik, a bűnösre nem. De ha én bűnös, magamban hordom utolsó lehelletemig a bűnt, ne csodálkozzam, hogy bennem megsemmisíti Isten a bűnt, és a megsemmisített tárgyal együtt én is elveszek. Jelenések 6:15-17 versei bizonyítják ezt. Az Úr Jézus eljövetele az emberiség történelmének csúcspontja lesz. Krisztus eljövetelével tehát egybeesik az igazak feltámadása és elváltozása, a meg nem tértek halála és a világ vége. Az istentelenek feltámadása akkor még nem következik be, kivéve azon néhányat, akik Krisztus legnagyobb ellenségei voltak a történelem folyamán. Jelenés 1:7. Ez idő alatt, míg a feltámadt és Isten kegyelmében részesült, üdvözültek, együtt lesznek megváltójukkal, elragadtatásban, Ezen idő alatt a föld puszta, kietlen és lakatlan lesz. Az a sötét mélység képezi Sátán fogságának színhelyét. Olyan értelemben lesz megkötözve Sátán, hogy nem lesz, akit többé elhitessen e földön. A két feltámadás felől, melyek közül előbb az igazaké következik, ezt olvassuk. És éltek és uralkodtak az igazak Krisztussal ezer esztendeig, erről még majd szólunk. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg be nem telik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás, a megváltottak feltámadása. Boldog és szent, kinek része van az első feltámadása. Ezeken nincs hatalma második halálnak, jelenés 20, 4-től 6-ig. Ezer év elmúlásával következik az istentelenek feltámadása. Isten ellenségeinek feltámadása. Istentől a mennyből leszáll a földre az új Jeruzsálem, és az istentelenek előjönnek sírjaikból, hogy a mennyei város kapui előtt elszenvedjék azt a második halált, amelyből nincs többé ébredés. Adja Isten, hogy minden kedves rádióhallgatónak az első feltámadásba legyen része. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon velünk mind örökké. Amen.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjannak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tettem.

0: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Családi Kör mai műsorában. Már itt van az ősz, és gyors léptekkel közeledik a tél, jön a hideg, és ilyenkor még jobban értékeljük a család melegét. És azok, akiknek az életéből hiányzik ez a melegség, azok tudják igazán értékelni. Akik már elveszítették, vagy akik vágynak rá. Akkor, amikor a család boldogságáról beszélünk, sajnos beszélnünk kell egy olyan tényezőről, egy olyan valóságról, ami lehet, hogy nagyon furcsának tűnik, mert ez a szenvedés. De ahhoz, hogy egy családban boldogan élhessünk, és erre fel tudjunk készülni, ezért világosan kell látnunk azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak, hogy előbb vagy utóbb valamilyen formában, de szenvedést hozzanak a családban. Miért kell felkészülni arra, hogy akkor, amikor szeretnénk nagyon boldogok lenni, tudjuk azt, hogy ez a boldogság sokszor együtt jár a szenvedéssel is.
1: Nagyon fontos felkészülnünk erre az eseményre, a szenvedésre, azért, mert az életben, akkor, amikor hűséget fogadtunk házastársunknak, akkor nem csak az örömben, hanem azt mondtuk, hogy a szenvedésben is együtt leszünk, és hogy mindezt kölcsönösen vállaljuk. Egy meghatározó helyzet az, amikor hogyan reagálunk a szenvedésre. Amikor szenvedéssel találkozunk, akkor azt mondjuk, ó Uram, miért ez? Én nem vártam ezt, nem is készültem ilyesmire. De persze a szenvedés megérkezett, anélkül, hogy figyelembe vette volna a mi elképzelésünket, vagy a mi várakozásunkat. A Szentírásban Jakab apostol az első fejezetben, a második és a harmadik versben a következőket írja a szenvedéssel kapcsolatosan. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Ugye, amikor gondolunk az ígére, persze a próba a mi életünkben nem kellemes. De egy dolgot megértettünk innen, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Amikor elméletileg beszélünk erről, nagyon szép, de amikor a gyakorlatra gondolunk, nem is olyan egyszerű ezt gyakorlatban helyezni. Akkor, amikor azt mondja a Szentírás, hogy teljes örömnek tartsátok, akkor tény az, hogy itt az elme hozzáállásáról van szó, az akaratról van szó. Amikor az ember egyféleképpen reagál, persze, hogy ehhez mérten fogja megtapasztalni azt, amivel szembe kell szálljon. Attól függ, hogyha pozitív módon közeledünk ehhez a helyzethez, a szenvedéshez, vagy ha negatív módon közeledünk a szenvedéshez. Jakab pedig azt mondja nekünk, az apostol, hogy közeledjünk a szenvedéshez örömmel. Persze, amikor erről van szó, ugyancsak elmondjuk, Uram, én szeretnék örvendeni a szenvedésben, de tudod, ez engem annyira zavar.

0: szüksége lesz az én életemben? Soha nem kell megtagadni a szenvedést az életben. Soha nem kell figyelmen kívül hagyni a lelki sebeket, hanem állandóan fel kell tegyük a kérdést, mit tanulhatok ezekből? Mi az, ami segíthet az életben, hogy úgy éljek, hogy Isten dicsőítésére éljek? Amikor azt mondom, ezt nem bírom, így nem mehet ez tovább, ez azt jelenti, hogy feladtam a harcot. Azt jelenti, hogy más lehetőséget nem látok, csak azt, hogy továbbra is kényszer módon ezt elviseljem. De persze az életem olyan is lesz ezután. Amikor a kísértés jön, és így tekintenéd a helyzetet, akkor jusson eszedbe, amit Jakab apostol elmond nekünk az ő levelében. Teljes örömnek tartsátok. Akkor mondjuk el, Uram, segíts meg, hogy a szenvedésnek helyzetét egy más szemszögből tekintsem. Segíts meg, Uram, hogy valami megváltozzék az én látásmódomban. Segíts meg, hogy akkor, amikor a szenvedésről van szó, akkor úgy álljak hozzá, hogy ez egy pozitív mód legyen, és ebből tanuljak. Értsem meg azt, hogy te úgy teremtetted az embert, hogy szabad módon eldöntse, hogy hogyan reagál az eseményekkel szemben. Amikor szeretnéd, hogy egy adott esemény a te életedben ne létezzen, ezt megtehessed. De amikor nem tudod megakadályozni ezt az eseményt, akkor tudjunk pozitív módon reagálni rá.
1: Lelkészekként nap mint nap találkozunk olyan családokkal, akik szembe kell nézzenek a szenvedés valóságával, a felmerülő problémákkal. És ez minden család életében a legváratlanabb pillanatban következik be. Egy betegség, egy válás, egy meg nem értés, egy rossz szó. Lelkész családokként ugyancsak nehézségekkel találjuk szembe magunkat, de mivel nap mint nap olyan családokkal találkozunk, akik sokkal nehezebb próbákon mennek keresztül, szinte alig vesszük észre a felmerülő nehézségeket, szenvedéseket. Miben segíthetne bennünket is, hogyha egy kicsit oda tudnánk figyelni másoknak a problémáira, szenvedéseire, azért, hogy a miénket talán valamilyen formában egy kicsit könnyebbnek találjuk.
0: Megfigyeltem az utcán, amikor időm van, hogy tekintsem az embereket, úgy szemléljem, mi történik az úton. Van, amikor elhaladok egy olyan személy mellett, akinek van egy fogyatékossága. De ugyan még megfigyeltem valamit. Vannak olyan személyek, akik sajnálattal tekintenek egy ilyen emberre, de ugyanakkor vannak olyanok, akik találnak egy okot, amikor örvendjenek, amikor nevessenek, amikor jól érezzék magukat. Akkor, amikor gyakorlok valamit, és ez egy pozitív mód, ez segíteni fog akkor, amikor én szembe kell álljak egy ilyen helyzettel, egy ilyen esettel. Olvastam egy családról, akik a gyülekezeti életben szolgáltak. Persze ők elmondják, hogy megszületett az ők kisfiuk, mint második gyerek. Az első gyerek egy kislány volt, aki egészséges, a család szépsége volt. Majd megszületett a kisfiuk, aki szellemi fogyatékos volt, 22 évet élt, és 22 éves korában is az értelme nem volt más, mint egy 2 éves gyermek értelme. Azt mondják ők, sohasem gondoltunk arra, hogy mi egy szellemi fogyatékos gyermeknek szülei leszünk. Megházasodtunk akkor, amikor

0: amikor befejeztük tanulmányainkat. Aztán sok más kiképzésen részt vettünk, de 7 év után, amikor megszületett a mi kisfiunk, akkor megtanultuk, hogy mit jelent élni, akkor volt az az idő, amikor igazán az életkort elértük. Azt mondja az édesapa, de rájöttem, és most értettem meg, hogy mennyire önző voltam, és mennyire hiányzott az én életemből a türelem. Kisfiamnak betegsége megtanított, hogy türelmes legyek. Amikor sok ideig kell várjál, hogy a gyerek megtanuljon valamit, megfogjon egy tárgyat, vagy amikor várod éveken keresztül, hogy tegyen egy lépést, ez segít, hogy fejleszd a türelmet. Megtanultuk, hogy figyelmesek legyünk egy olyan személlyel, akinek nagyon nehéz közölni, beszélni. Nem tudja elmondani, mi az, ami fáj, nem tudja kifejezni az ő elvárásait, szükségeit. Azon törekedtünk, hogy kitaláljuk, mit akar mondani nekünk. Azon törekedtünk, hogy megértsük azokat a jeleket, amelyek által érthetővé tette azt, amit várt tőlünk. Persze, amikor a feleségéről is beszél, azt mondja, hogy mind a ketten ebben az időben megváltoztunk, és igazán érettekké váltunk. Éreztük a szenvedést, éreztük a frusztrációt, éreztük azt, hogy valami, ami életünkből hiányzik. Nem igazán tudtunk örvendeni ennek a helyzetnek, de ugyanakkor minden apró kis megvalósításnak nagyon tudtunk örvendeni. És Isten iránt hálásak voltunk azért, hogy ami kisfiunk, ha bár ebben a helyzetben volt, még akkor is örömöt hozott számunkra. Máténak hívták a kisfiút. Az ő neve nem más egyebet jelent, mint Isten ajándéka, vagy Istentől kapott ajándék. Ez a név nagyon fontossá vált számunkra. Mind jobban és jobban megértettük, hogy ez Isten ajándéka mi számunkra. Nagyon könnyű lett volna, magyarázza tovább az édesapa, hogy engedjünk az érzéseknek, és azt mondjuk, nem bírjuk tovább. Ez elidegeníthetett volna a mi gyermekünktől, és ugyanakkor egymástól is, mint férj és feleség. Ne beszéljünk arról, hogy ez megzavarta volna a mi lelki fejlődésünket. Isten ugyan mellettünk volt, és ő megsegített, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet. Együtt a mi kisfiunkkal fejlődtünk, és ez a fejlődés, ez egy lelki fejlődés volt. Hosszú éveken keresztül nagyon sok nehézséget túléltünk, de ezek az alkalmak, ezek mindig győzelmet jelentettek a mi életünkben, és az eszköz az, ami beteg kisfiunk volt, aki által Isten megváltoztatta a mi életünket. Együtt feleségemmel, mondja tovább, felfedeztük, hogyan dolgozik Isten, hogyan működik Isten a keresztény életében. Megértettük azt, hogy Isten már évekkel ezelőtt felkészített minket erre a helyzetre, amielőtt el se képzeltük volna, hogy a kis Máté, ami kisfiunk meg fog születni. Nem tudtuk sohase, hogy miért Isten oly sokszor kapcsolatba hoz ilyen fájdalmas eseményekkel. És elmondja ő, amikor a misszióiskolában meg voltam kérve, hogy írjak egy dolgozatot, és pedig a dolgozatnak címe az volt, keresztény nevelés egy olyan gyermek számára, aki szellemi fogyatékos. Nem értettem, miért kell írjam ezt a dolgozatot. Aztán éveken keresztül ez segítségemre volt. Persze nem volt olyan egyszerű megírni ezt a dolgozatot. Háromszor kellett megírjam ezt a dolgozatot. A feleségem háromszor gépelte le ezt a dolgozatot. Aztán majd elfogadták a dolgozatot. Isten felkészített minket azért, hogy eleget tehessünk ebben a helyzetben, amely nem egy könnyű helyzet volt számunkra, családunk számára.
1: Bár nagyon nehéz az ehhez hasonló helyzeteket elfogadni, de mégis olyan csodálatos megérteni, hogy Isten, aki bár megengedi ezeket a nehézségeket a mi életünkben, de ahogy megígérte, mindvégig ott van mellettünk, azért, hogy segítsen, és sokszor már azt megelőzően felkészít bennünket, azért, hogy ezek a próbák, ezek a szenvedések a mi lelki növekedésünket jelentsék, közelebb kerülhessünk ezek által is Istenhez. Hogyan bátorít bennünket a Szentírás, és hogyan erősíti meg ezt a gondolatot, hogy mindez lehetséges mindannyiunknak az életében?
0: A Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében, a 16. és a 17. versben a következőket olvassuk. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjüljünk meg. Nagyon szépen leírja ez a Biblia vers, Pál apostol az ihletésnek alapján nagyon szépen ecseteli ezt a gondolatot. Ha gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjüljünk meg. A kisebb válságok felkészítenek a nagy próbára. És a házassági életben oly sok ilyen helyzettel találkozunk. De akkor, amikor megértjük a szenvedést, akkor, amikor nem egy nagy, egy nehéz szenvedés, amikor ezt átéljük a mi házastársunkkal együtt, akkor ez felkészít minket nehezebb helyzetekre. Minden személy házassága szenvedést is jelent. Sokan azt mondják, hogy a házasság az csak boldogságot jelent. A házasság az valahol csak erotikus pillanatokat jelent. Ezek csak igazán álmok, és akik így gondolkoznak, azok oly sokszor önmagukat megcsalják. A házasság egy meghívás, egy felhívás a szenvedésre. Valakinek, akivel éled életed, megígérted, hogy vele fogsz szenvedni. Ha pedig megígérted, hogy szenvedni fogsz vele, akkor ezt az ígéreted ne vond vissza sohase. Oly sokszor észre lehet venni, amikor személyek, addig, amíg a dolgok jól mennek, addig az ígéret tart. Amikor a helyzet megváltozik, akkor már nem tudják, mit tegyenek, hogy az ígéreten változtassanak. Isten pedig minket felkészít erre, hogy eleget tegyünk a mi ígéretünknek, és ez boldogságot hozzon még a szenvedés közepette is. Máskülönben kiváltságot jelent számunkra az, amikor szenvedhetünk együtt azzal, akit szeretünk. Mert a házasságban, ha bár nem tetszik nekünk, és nehéz elfogadnunk ezt, a szenvedés ajándék lehet. A kérdés nem lehet más, csak az, hogyan fogsz reagálni a szenvedésre.
1: Nem szerettünk volna senkit elijeszteni a házasságtól, hiszen szeretném ennek a műsornak a végén is elmondani, hogy bár nagyon sok fájdalommal és szenvedéssel kell szembenéznünk, de ezek mellett Isten nagyon sok boldogságot és örömet is biztosított számunkra a családi életben. És az igazi öröm akkor lesz, amikor ezekben a próbákban, szenvedésekben rádöbbenünk arra, hogy az a másik személy, akit Isten mellénk rendelt, az nem más, mint a megfelelő segítőtárs, aki hozzájárul ahhoz, hogy együtt tapasztaljuk meg Isten szeretetét. Köszönjük kedves figyelmüket, kívánunk egy kellemes délutánt, és várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegenisten, és az idegenisten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

Mózes második könyve, 23. fejezet, második verse. Ne kövesd a többséget a rosszban, és peres ügyben ne vaj a többséggel, ha ezzel elferdíted az igazságot.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnék eltölteni a következő perceket. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovadban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 8. fejezetet. Az ige részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Kosztolányi Dezső írta Fényes koszorú című vers, amelyet Tolnai Zsolt fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot fogunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 8. fejezet. Mikor leszállott a hegyről, nagy sokaság követi őt, és eljövén egy bélpoklos leborult előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleti őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg! És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondanéki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. Mikor pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén őt, és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondanéki Jézus: Elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam is vitézek, és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy, és a másiknak: Gyere ide, és idejön. És szólok a szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyeknek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogaknak csikorgatása. És mondta Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak anyósa fekszik és lázas, és illeti annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkelt, és szolgált néki. Az est beáltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít minden beteget. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtelenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolá, hogy menjenek a túlsó partra. És hozzá menvén egy írástudó mondanéki: Mester, követlek téged, akárhová mégy. És mondanéki Jézus: A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Egy másik pedig az ő tanítványai közül mondanéki: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig mondanéki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. És mikor a hajóra szállt, követték őt az ő tanítványai. És ímé nagy háborgás támadt a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják a hullámok, ő pedig alszik. És az ő tanítványai hozzá menvén felkölték őt, mondván: Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondanéki: Mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálá a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván: Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki? És amikor eljutott a túlsó partra, a gadarénusok tartományába, két ördöngős ment elébe, a sírboltokból kijövén igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mert elmenni azon az úton. És ímé kiáltának, mondván: Mi közünk te veled, Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távol pedig egy nagy disznónyáj legelészi. Az ördögök pedig kérik őt, mondván: Ha kiűzesz minket, engedd meg nekünk, hogy ama disznónyájba mehessünk. És mondanéki: Menjetek. Azok pedig kimenvén menének a disznónyájba, és az egész disznónyáj a meredekről a tengerbe rohant, és odaveszett a vízben.
A pásztorok pedig elfutának, és bemendén a városba, hírül adának mindent, azokat is, amik az ördöngősökkel történtek. És íme az egész város kiment Jézus elébe, és mihelyt meglátták, kérék őt, hogy távozzék az ő határukból.

Kosztolányi Dezső, fényes koszorú. Megsértették az én édesanyámat. Azt mondták róla, hogy már öreg asszony. Ráncos a homloka, napja múlóban, s ékorba bizony látása homályos. Ó, jaj, benn megértik a bölcsek a végzett otromba parancsát, ó, jaj, betudósok! De én, a tudatlan, nem érthetem ezt meg. Hát ismeritek ti, hogy szólni merészel izgága szátok a hű szeretetről? Láttátok-e arcát, és kék szeme tündérfényét a sötétbe, ha rémeket űzve hozzám suhogott a gyermekszoba mélyén, és ágyamra hajolva körülötte csönd lett, fény lett körülötte? Láttátok-e aztán, hogy tűnt tova lassan, visszatekintve, az éjt aranyozva, rám hagyva a békét? Tudjátok-e, hogy nekem ő az egyetlen, és nem fiatal nekem ő, nem is agg ő, csak édesanyám, akit angyali szó hív szépen csevegőnek, Eulaliának. Nem hagylak el én, lásd, nem hagylak el áldott, s mint egykor a gyermek, kis lovagod már öklét mutogatta, ha bántani mertek, úgy zördülök én most a vatkani aljas életre, mi megtép disznó agyarával, a porba alázva téged, te magasztos. Nem hagylak el sohasem, te legelső asszony a földön, a gyermeked itt van, hogy védjen örökre, és az időn túl fölrakja fejedre fényes koszorúdat.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra.

A mai Zsoltárunk a 36. Zsoltár, és annak is a 10. versét olvasom. Mert nálad van az életnek világossága, és a te világosságod által látunk világosságot. Amikor az élet világosságáról van szó a Bibliában, akkor arról a változásról van szó, ami a sötétséget felváltja, bevilágítja. Amikor jön egy új, jön egy változás, jön a régi helyett, az elavult helyett, a boldogtalan helyett valami friss, valami eleven, valami fényes. Az Isten az élet forrása, és erről szól a Zsoltárok könyve és az egész Biblia, hogy mit jelent az a fajta kapcsolódás, ami ezt a világosságot elhozza az ember életében. Természetesen két irányból érint bennünket a kapcsolódás, hiszen hogyan lehet az, hogy mi feltöltődjünk, és hogy hozzánk is eljusson ez az új élet, illetve hogyan vihetünk mi is életet mások világosságot, vagy életet mások életébe. Természetesen úgy értem, hogy örömet, békét, felüdülést, valami olyasmit, ami a másiknak jó, és ami a másikat úgy változtatja, hogy nem mi változtatjuk a másik embert. Próbáltatok már megváltoztatni egy embert? Legtöbbször a családtagjaink szenvednek a legtöbbet attól, hogy megpróbáljuk őket megváltoztatni. Folyamatosan sutyorogjuk a fülükbe azokat a dolgokat, hogy neki mit kellene máshogyan, vagy hogyha van egy nem hívő családtagunk, állandóan arról beszélünk neki, hogy hát higgyen, mert így rosszul járhat a végén, és aztán természetesen minden kedve elmegy attól, hogy higgyen, vagy hogy változzon. Pedig a változásnak a törvénye rendkívül egyszerű. Én az evangéliumból választottam ki egy feljegyzést, amikor azt láthatjuk, hogy a fény bevilágít valahova, megtörténik a változás úgy, hogy egy szó nem esett a változásról. Senki nem beszélt arról, hogy neked milyennek kéne lenned, meg már ideje lenne megváltoznod, meg hogyha így maradsz, akkor hát az Isten nem tud veled mit kezdeni. Szóval a változás az nem így működik, hogy az ember ezt valahogy minden áron szeretné elérni. Sem az én változásom, sem a másik ember változása, akinek látom, hogy szüksége lenne esetleg, ő neki is szüksége lenne, csak nem tudja, hogy hogyan, de úgy sem működik, ahogy én szeretném őt sürgetni, tolni, vonni, húzni, erőltetni. Azt olvassuk Jézusról, hogy bement Jerikóba, Lukács evangélium 19. fejezetéből van a történet, és volt ott egy ember, akit Zákeusnak hívtak, fővámszedő volt, és igen gazdag. És igyekezett Jézust látni, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy kisnövésű ember volt. Előre futva azért felmászott egy eperfügefára, hogy lássa őt, mert arra volt elmenendő Jézus. És amikor arra a helyre jutott, feltekintve Jézus, látta őt, és mondta neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. És Zákeus sietve leszállt, és örömmel fogadta Jézust. És mikor ezt látták, az emberek zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra ez a Jézus, Zákeus pedig előállva mondta az Úrnak, Uram, én minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig neki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Nagyon különleges történet. Hol van itt szó a változásról? Hol hallunk arról, hogy Jézus azt mondaná Zákeusnak, hogy na Zákeus, pont jól mutatsz ott fent az eper fügefán, azért is jöttem, mert nem gondolt, hogy vámszedőként te, szokás szerint minden vámszedő ezt csinálta abban az időben, kettős életet élt, lehet, hogy zsidó származású volt, de a rómaiaknak dolgozott. Arról nem is beszélve, hogy vajon hogy mérte a vámot, mennyivel többet szedett be, vetett ki, mint amennyit kellett volna. Szóval Jézus nem azzal kezd, hogy belép Jerikóba, itt van ez a Zákeus, könnyítsünk ennek a városnak a sorsán, szolgáltassunk egy kis társadalmi igazságot, Zákeus, neked meg kell változni, ez így nem mehet tovább, az Isten szeme mindent lát, minden fillért jól ismer, szervusz Anikám, minden fillért jól ismer, és ezért te nem mehetsz így tovább az életedben, mert ez egy nagy sötétség. Beszélt Jézus bármit is a sötétségről, a világosságról, a változásról, vagy az újjászületésről? Nagyon érdekes, ami történik. Jézus találkozik a tömeggel, elhalad a fügefa alatt, és tudja, hogy ott fent van Zákeus. És a tömeg füle hallatára azt olvassuk az 5. versben,
hogy Zákeus a nevén szólítja. Zákeus, hamar szállj le, mert nekem ma a te házadnál kell maradnom. Hozzád megyek vendégségbe, sőt, ezen a napon szállást is nálad szeretnék kérni. Nem beszélt Jézus a változásról. A legerősebb benyomás a másik emberben, ami benne változást, újjászületést, egy új életet indíthat el, az nem szavakban fejezhető ki. Jézus Krisztus azt mondta Zákeusnak szavak nélkül, hogy Zákeus, ismerem a neved, tudom ki vagy, de ettől nem kell félned. Én úgy szeretlek téged, ahogy vagy. A kapcsolódás, a jó kapcsolódás ott kezdődik, amikor ahogy vagy, úgy kapcsolódok hozzád. Hogyha az ember így viszonyul a másik emberhez. És azt látja benne, mert itt jön a kapcsolódásnak a másik lehetősége, hogy és ami lehetnél, annak látlak téged. Mi a két pontja tehát a kapcsolódás első szintjének? Ahogy vagy, úgy szeretlek téged. És ami lehetnél, annak látlak téged. De ezt sose mondja ki. Jézus hogyan fejezhette ki ezt a legjobban? Úgy, hogy a tömeg szeme láttára és füle hallatára, akik nagyon jól ismerték Zákeus visel dolgait, megvetették őt a gazdagsága miatt, főleg, hogy belőlük gazdagodott meg, nevén nevezi, szeretetet fejez ki felé, bizalmat fejez ki felé. Zákeus el sem tudjuk hinni, hogy mit érezhetett ekkor. Tehát ez számára valami olyan többlet szeretet volt, amivel egyszerűen sose találkozott az életben, nem is érdemelte meg egyébként. Nem azért kapta, mert megérdemelte. Jön is aztán a tömeg, és lázongani kezd. Jézus nem beszél a változásról, hanem megmutat Zákeusnak valami olyasmit, ami anélkül vezetné őt változásra, hogy megszégyeníteni, hogy ráolvasna valamit. A tömeg lehet, hogy türelmetlen lehetett ezzel a Zákeussal, és mint a moralisták általában azt mondták, hogy neked ezt és ezt kell tenned, hogy megváltozz. Jézus nem azt mondta, hogy mit kell tenned, hogy megváltozz, hanem egy olyan elfogadást és egy olyan bizalmat fejezett ki Zákeus felé, hogy majd láthatjuk a történetben, hogy mi történik Zákeus lelkében. Mi gyakran olyanok vagyunk, amikor kapcsolódni akarunk emberekhez, és változást akarunk elérni az életükbe, mint a tömeg. Olyanok vagyunk, mint egy türelmetlen kertész, amelyik utasítja az almafát, amelyik éppen kiszáradni készül, hogy télen is teremjen gyümölcsöt. Ilyen a rossz kapcsolódás. Mikor odaállunk egy emberhez, és azt mondjuk, hogy barátom, te is tudod, én is tudom, ez így nem mehet tovább. Mint a türelmetlen kertész, azt mondja az almafának, Lawrence Krebbnek egy nagyon kedves idézete jelképe, ez nagyon szeretem ezt a jelképet, úgy viszonyulunk a másik emberhez, hogy változás nagyon rád férne, télen teremj almát. De hát ő éppen az életért küzd, hát össze van zavarodva, hát ostobábbnál ostobább döntéseket hoz. Jézus Krisztus találkozik Zákeussal, nem mond neki semmit, csak egy nagy bizalmat és egy nagy szeretetet ad neki. És Zákeus innentől kezdve, akármilyen gazdag fizikai értelemben, lelkileg elköteleződik Krisztus mellett. Azt olvassuk a történetben, itt a 19. fejezetben, hogy amikor megvendégeli Jézust, akkor Jézus még mindig semmit nem beszél ilyen dolgokat a változásról, meg honnan van a te sok pénzed, Zákeus, nem gondolod, hogy ideje, semmit nem beszél. Ott van, és együtt tölt egy minőségi időt Zákeussal és a családjával, és Zákeus azt olvassuk, hogy előáll, és azt mondja, Uram, minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és valakitől valamit patvarkodással elvettem. Hát ez egy kész bűnbánat, ez egy belátás, nem? Jézus nem prédikált neki a belátásról. Jézus azt mondta, hogy gyere, ahogy vagy, mert annak látlak, ami lehetnél. És ez a kapcsolódása Jézusnak, ez az, ami megváltoztatta Zákeust. Azért ez gyönyörű, hogyha összefoglalásul végig gondoljuk azt, hogy minket az Isten hogy akar változtatni. Minden nap dörömböl az ajtónkon, és azt mondja, hogy na szedd össze magad, most már csatlakozz ehhez, vagy ahhoz az egyház, hogy olvass el 5 fejezetet a Bibliából, ezeket és ezeket a bűnöket, jó, nem engedtél be, de kiszegelem ide neked az ajtódra, hogy ma miből kell megváltoznod. Az Isten így bánik velünk. Leginkább azt látjuk, hogy azt tudja elgondolkodtatni, ami kemény és makacs szívünket, amikor azzal a szeretettel, azzal az elfogadással találkozunk, amit Jézus Krisztus itt Zákeusnak mutat, nevén szólítja, azt mondja, hogy mindegy, mit gondol a tömeg rólad, én más gondolok rólad, én vendégségbe szeretnék hozzád menni. És Zákeust, mintha kicserélték volna. Azt mondja Lawrence Krebb a Kapcsolódás című könyvében, hogy életünk megváltozása
Isten tulajdonságainak a megtapasztalásán múlik. Ez az a változás, ami a mi életünkbe mehet végbe. Tehát az életünk megváltozása, azt mondja, Isten jellem tulajdonságainak a megtapasztalásán múlik. Ez történt Zákeussal. De rögtön vigyük ezt tovább, mert sokszor mi még nem változunk, de már látunk olyan kapitális hibákat a másik életében, hogy neki feltétlenül változnia kéne. Mit mond ez a történet akkor nekünk, hogy amikor pedig mi akarunk jó közegek lenni más emberek megváltozásához, ugyanezeknek a tulajdonságoknak a megtapasztalására van szüksége a másik embernek is. Nem arra, hogy azt mondjam, hogy odaállok, és elegem van most már, amit csinálsz, hanem ehelyett, hogy azt érezze, és sokszor itt a légkörünk erősebb, mint a szavaink, hogy hogyan állhatok melletted a te változásod útján. Hogyan állhatok melletted abban, hogy békességet nyerj az életben? Hogy amikor a tékozló fiú hazatér, és még nem tudja, hogy hogy fogadják otthon, de látja azt a lelkes és nevető, boldog, azt mondja Lawrence Krebb, örömében ugráló atyát, aki fogadja őt, akkor egyrészt meggyőződik, hogy megérte hazajönni, másrészt pedig arra gondol, hogy és ő most már más akar lenni, mint ami eddig volt. Na ez az a kapcsolódás, ami bennünket is változtathat, ahogyan az Istenben meglátjuk, ahogyan ő újra és újra bemutatkozik nekünk, és jön felénk. Erre szokták azt mondani az emberek, hogy hát igen, ha a vallások is egy ilyen Istent mutatnának be, akkor lenne kedvem ahhoz, hogy higgyek. Ne felejtsük el, a Biblia egy ilyen Istent mutat be. És amikor mi változtatni akarunk embereket, először is ne akarjunk megváltoztatni senkit. De ne úgy, ahogy szoktuk mondani, hát én őt már nem akarom megváltoztatni, őt az Isten sem tudja megváltoztatni. Nézzük meg, hogy Zákeus milyen egyszerűen változott, amikor Jézus nevén szólítja, a tömeg előtt felvállalja. Mindegy, hogy mit mondanak róla, ő azt mondja, hogy nálad akarok ma megszállni. És nem beszél a változásról, csak ahogy vagy, én úgy szeretlek téged, mert annak látlak, ami lehetnél. Ez a legerősebb befolyás, ahogy gyermekeinket, ahogy családtagjainkat, ahogy a velünk ellenségesen viselkedő embereket változásra vezethetjük. Nem mi, hanem az Isten kapcsolódó szeretete. Kérjük az ő segítségét ehhez. Szerető édesatyánk, olyan jó énekelni majd az énekben is, hogy a jobblator is ott a keresztnél találta meg a változás útját, amikor Jézus nulla szóval, egyszerűen csak a szeretetével olyan elfogadást munkált az ő szívében, hogy azt mondta, hogy olyan szeretnék lenni, mint te. Szeretném tudni azt, hogy az Isten engem is elfogad, és elfogadta őt az Isten. Látjuk ezt Zákeusnál, látjuk ezt a számtalan bibliai történetnél. Hát akkor miért ne fogadjuk el mi is a változást így a magunk életében? Segíts, hogy ne teljesíteni akaró, eminens diákok legyünk, akik minden áron le akarunk tenni valamit az asztalra eléd, mielőtt elfogadnánk a te feltétel nélküli szeretetedet, hanem tudjuk megtapasztalni a te jellemedet, és ez legyen az erőforrásunk. És amikor aztán bele akarunk avatkozni mások életében is, mentségünkre legyen szóva, megváltoztatni szeretnénk őket, rosszból jóvá, segíts, hogy leszokjunk erről, és hatásunk legyen, és légkörünk legyen a te kegyelmed, szereteted által. Jézus nevében köszönjük, hogy ebben is velünk leszel. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vajha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ebben a negyed évben, amely előttünk áll, egy újabb tanulmánysorozatot kezdünk meg, úgy, ahogy ezt egy héttel ezelőtt bejelentettem, és Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott leveleit fogjuk átértékelni, átelemezni, áttanulmányozni, és megtalálni azokat a gondolatokat, amelyek aktualitást jelentenek ma is számunkra. A mai beszélgetésünknek a címe Pál szolgálata Korintusban. Hogyan is érkezett meg Pál apostol Korintusba? Mit jelentettek azok a kihívások, amelyekkel szembe kellett nézzen a szolgálat teljesítése elején? Az apostolok cselekedete 18. fejezet 9. versében így olvasom az ígét, amely alapgondolatul szolgál, illetve egy helyzetet, szituációt kiemel Pál apostol életéből Korintusban. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad reád, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Magó Zsoltáron lelkipásztort Isten hozott a Keresztút adásába.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Dan Robinson lelkipásztort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és ezt a szép lehetőséget.
1: Hát Pál apostolnak levelei bőven adatod belőle a Jóisten gazdagon megáldotta, ihletéssel, szolgálattal, de ezzel az alkalommal a Korintusbeliekhez írott levél úgymond bevezető gondolataival fogunk foglalkozni. Mit is jelentett Pál apostol szolgálata abban az időben, abban az élethelyzetben. Persze, ha Pál apostolra gondolunk, akkor mindenkinek, nekünk is, és a kedves televízió nézőknek is vannak gondolataink személyével kapcsolatosan. Mégis szeretném, hogyha bemutatnánk az ő személyét, hogy ki is volt az ő buzgóságában, igaz, mert így ismerhető a leginkább, hogy ő mindenkor buzgó volt, akkor is, amikor úgy szolgálta az Istent, hogy nem ismerte fel Jézus Krisztust, és azután az időszak után is, miután Krisztust felismerte, és annál is inkább még buzgóbban. Egy néhány gondolatban, ha megismerkedhetnénk Pál apostollal, az ő élete miről is szólt?
2: Mindenek előtt, úgy, ahogy említetted, nagyon fontos észrevenni az ő életében is, hogy a Jóisten csupán az irányt változtatja meg. Tehát Pál apostolnál megvan ez a lelkesedés, megvan ez az Istentől kapott lehetőség, csak egy más irányba indult el, és a Jóisten ezt az irányt változtatja meg az ő életében. Amit még nagyon érdekesnek találok, hogy ő is abba a csoportba tartozik, akiknek a nevét a Jóisten, a neve megváltozik. Tehát ő eredetileg Saul, és a későbbiek folyamán lesz Pál apostol. Tászuszban született, farizeusi nevelést kap, és nagyon fontos az a gondolat is, amit az ige kihangsúlyoz, hogy Gamáliel tanítványa volt. Tehát azért ez egy ilyen garanciát ad, hogy ő ki is. Talán ma már a legnevesebb egyetemmel tudnánk ezt azonosítani, hogy valaki az Oxfordi Egyetemen végzett, és akkor ezt úgy kihangsúlyozzák, hogy ennek azért van jelentősége. Ebből következik az, hogy ő egy nagyon művelt, jól nevelt ember volt, buzgó, ahogy említetted. Amit én még hozzátennék az, hogy fanatikusan vallásos ember volt. És mi a különbség egy buzgó és egy fanatikus vallásos ember között? Talán mindenek előtt az, hogy ő úgy éli meg a vallásos életét, ahogy a neveltetést kapta, és ahogy ő azt elképzelte. Ezt a mi szavainkkal úgy tudnám mondani, hogy nagyon vallásos, csak hiányzik az életéből Jézus Krisztus. És ez is egy olyan jelenség, amit napjainkban sajnos elég gyakran megtalálhatunk keresztény embereknek is az életében. Nagyon vallásosak, de hiányzik a krisztusi szeretet, a krisztusi lelkület. Megvan a kegyességnek a látszata, de hiányzik a kegyességnek a zereje. És hogyha megfigyeljük ezt a vízválasztót az ő életében, tehát mielőtt megismeri és elfogadja az Úr Jézus Krisztust, Isten szolgálja. Ott van minden olyan eseményen, ahol a keresztényeket meg lehet fedni, lehet ítélkezni felettük. Például ott van János megkövezésénél is, figyeli az eseményeket. De természetesen azt is látni kell, hogy ezekben az eseményekben ő olyan befolyást kap, például István megkövezésekor, amelyek elgondolkoztatják. Tényleg mi történik itt? Így is lehet Jézus Krisztust képviselni, így is meg lehet halni, így is lehet állni akkor, amikor az emberek megvetnek. És hiszem azt, hogy ilyen értelemben minden hozzájárult, hogy ő betölthesse ezt az elhivatását, hogy a pogányok, a nemzeteknek az apostola lehessen.
3: Nagyon tetszik az a tapasztalat, amikor a damaszkuszi úton találkozik a feltámadt Krisztussal. És ez a tapasztalat teljesen megváltoztatja az ő életét, az ő identitását, az ő jelenét és az ő jövőjét. És abból a nagyon nagy tanult emberből itt úgy tűnik, hogy egy nagy változás történik az ő életében, mert nem ő folytatja a prédikációt, és azt mondja, hogy mit kell és hogyan kell cselekedni, és olvassa a leveleket, ugye, hogy kit kell üldözni és hogyan, hanem ő azt kérdezi Jézus Krisztustól, mit kell tennem. És amikor valaki fölteszi ezt a szép kérdést, hogy mit kell tennem, ez azt jelenti, hogy megértette, hogy az ő élete nagyon sokat függ, vagy teljesen Istentől függ. És nekem ez tetszik nagyon a Pál apostol életéből, a kezdeteiből, ugye, vagyis abból a kezdetből, vagy azokból a kezdetből,

0: megkezdeni.
1: Pál apostol, aki tényleg vakbuzgósággal üldözi a tanítványokat, és végül az, aki Krisztus követeit üldözte, üldözötté vál, és ugyanabba a helyzetbe kerül, amibe bizonyos értelemben István is került. Meglátja azt, hogy mit jelent örömben a szenvedések közepette kitartani amellett az igazság mellett, amely áll. Megismerte azt a valódi igazságot, és talán annak komplexitása és hát minél inkább Jézus Krisztusra tekintünk, annál inkább értjük az isteni üzenetet, és annál inkább nehezebb mélységében megérteni. Ő is ezért kérdezi, hogy mi az, amit cselekedjen, mi az, amit tanítsak, mi az, ami az én üzenetem legyen. És ez talán nekünk is fontos, ezt a kérdést feltenni mindig, amikor, mint lelkipásztorok, megnyitjuk Istenek igéjét az ige szólására. Pál apostol magát apostolnak nevezi, mégsem járt Jézus Krisztussal úgy, ahogy a tanítványok. Úgy olvassuk az igében, a római levél első fejezet első versében, vagy a Galácia belekhez írott levél első fejezet első versében, Pál Jézus Krisztusnak szolgálja, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Pál apostol nem emberektől sem, nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból. Milyen jogon nevezi magát apostolnak, minősíti magát apostolnak, illetve itt vannak ezek a felsorolások, hogy ő milyen szolgálatban vesz részt, ugye az elhívás, az elválasztás, hogy nem ember akaratából, hanem Isten akaratából, mindezek mit mondanak számunkra, és miért is mondhatja magát apostolnak, ha bár nem járt az apostolokkal?
0: Nagyon jogos a kérdés. Visszaemlékszem, nagyon sokáig nekem ez teljesen természetes volt. Hát meg se tudtam volna kérdőjelezni Pál apostolnak az apostolságát. És azután több olyan személlyel találkoztam, akik ezt megkérdőjelezik. Tehát egy, amit te is említettél, hogy nem tartozott a tanítványoknak a csoportjához. A másik pedig, amit a Jelenések könyvében is találunk, hogy az Új Jeruzsálemnek 12 kapuja, 12 apostolra találunk utalást, úgyhogy nem fért bele ebbe a képbe, és azért, hogy ezt még jobban kihangsúlyozzák, akkor megvádolják Pál apostolt, hogy ezek a szavak, amelyeket ő mond, hogy akkor valójában nem jogosak, mert csak önmagát tekinti ennek. De hogyha hiszünk a Biblia ikletettségében, hitelességében, akkor hiszem, hogy el tudjuk fogadni Pál apostolnak ezeket a kifejezéseit. Ezek közül említenék csak egy párat. A Róma belekhez írt levél első fejezet első versében úgy hivatkozik önmagára, mint elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Tehát ő teljesen tudatában volt azzal, ezzel az elhivatással élte meg a szolgálatát. Isten hívta el, Isten bízta meg, és bárki kérdőjelezte meg az ő személyét vagy üzenetét, ő tényleg nyugodt lelkiismerettel hivatkozott erre a személyes tapasztalatra. A Galata belekhez írt első levél első fejezetében, de végül is azt vehetnénk észre, hogy mindenhol, minden levelében erre hivatkozik majdnem, hogy nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által. És ezért nagyon fontos, hogy tényleg el tudjuk fogadni ezeket az ikletett ígéket, és úgy tudjuk elfogadni Pál apostolnak a szavait, mint Istentől jövő apostoli üzenetek.
2: Igen, meg azt is hozzátenném, hogy Pál számára az apostolság nem emberi tisztség volt. Ő biztos volt benne, hogy Isten küldte, és megemlíti ezt, ugye, hogy elhívott apostol nem emberektől, hanem Jézus Krisztus által. De ami nekem tetszik nagyon az ő életében és az ő hozzáállásában az, hogy az ő életében nem csupán a viselkedés változott meg, hanem az ő identitása. És ő ezt többször is megemlíti, hogy kit képvisel, és hogyan változott

0: megváltozott az ő élete. És az is tetszik nagyon Pál apostolnál, hogy ő aláhúzza és hangsúlyozza azt, hogy az ember szolgálata mindig attól vagy abból fakad, hogy kinek tartja magát. És hogyha még hozzátehetnék valamit, az, ha valaki tudja és biztos benne, hogy Isten elhívta, akkor a nehézségek sem tudják eltéríteni. Hát ő biztos benne, hogy ez az út, amelyen halad, Istentől volt elképzelve és elkészítve, és akkor teljes szívvel halad és megy tovább azon az úton.
1: Hogy miért is mondja magát apostolnak, jó, hogy ezt itt elmondtátok, tehát talán még azt is hozzátehetjük, hogy találkozott Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton. Jogosnak tartotta azt mondani, hogy álljatok meg, mert ő engem is elhívott, ahogy a 12-t is elhívta. És lehet, hogy ez is ott van, amikor ő magát apostolnak azonosítja, és valójában az ő szolgálata annyira gazdag volt és többrétű, hogy munkásságát is sorolhatjuk az apostoli munkásság mellé. Főleg, hogy aztán a mai gondolatok során talán egy mondatba ki tudjuk emelni azt a helyzetet, amiben az ő apostolsága nem feltétlenül a zsidók felett történik, hanem egy másik réteg felett, de ez maradjon a következő néhány percre. Mielőtt Korintusba érkezik, Athénban Pál apostol egy helyzettel szembesül, és gyakorlatilag az ottani helyzet váltja ki belőle azt, hogy utazzon tovább. Olvassuk egy néhány gondolatot az apostolok fejezete 17. fejezetéből, kezdve a 16. verstől, majd a 33. verstől. Athénban pedig, mikor azokat vár Pál, lelke háborogva ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket talált. Némelyek pedig az epikureus és szoikus filozófusok közül összeakadtak ővele, és némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala neki. És ilyen módon Pál kiméne azok közül, némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá hívének. Ezek között az Areopágita, Dienesz és egy Damaris nevű asszony, és mások is ő velük. Egy kicsit, hogyha leírnánk ezt a helyzetet, amiről csak egy néhány igeverset olvastam fel, hogy milyen helyzettel találkozik Pál apostol, és miért látszik úgy, hogy kényszerül távozni Athénból.
2: Mindenek előtt azt kell észrevennünk, hogy Athénnak megvan a sajátossága. Minden városnak, nagyvárosnak megvan a maga sajátossága. Ezt kielemezhetjük, hogy milyen Athén, milyen Korintus. Athénnak a sajátossága az, hogy egy filozófiai és egy kulturális központ. Tehát itten nagyon művelt emberek vannak, ahol a tudás, a műveltség az szinte isteni szintre van emelve. Ugyanakkor nagyon erős a bálványimádás Athénban. És Pál apostol itt a munkásságának a kezdetén megpróbál egy olyan módszert, hogy megszólítsa ezeket az embereket. Ugye, ahogy az igében olvastad, elmegy a zsinagógába, hol is kezdhetné a zsidók között, akikhez tartozik, akik talán ismerik vagy elismerik az ő eddigi műveltségét, szolgálatát. Aztán kimegy a piacra, ahol nagyon sok ember van, az emberekkel beszélget, tehát igyekszik nagyon személyessé tenni ezt a munkát. Aztán még magasabbra emeli a mércét, amikor azt mondja, hogy én felmegyek az Aeropágoszra, ott vannak a filozófusok, a bölcsek, és akkor megpróbálok velük azon a szinten egy picit vetekedni, lássuk ki a bölcsebb. És nagyon érdekes, hogy ahogyan elindul a görög gondolkodásból, a görög filozófiát felhasználva, megtapasztalja azt, hogy nem ér el eredményt, nem tudja megszólítani az embereket. Tehát az elején minden rendben van, hú, milyen okos dolgokat mondasz, új dolgokat az emberek elismerik, de aztán egyre inkább megjelenik a gúny, a megvetés, hogy ezek butaságok. Az emberek ezt nem tudják elhinni, nem tudnak vele azonosulni. És talán úgy tudnám összegezni ezt az athéni szolgálatát, hogy Pál apostolnak egy igazi csalódás volt. És sokszor nagyon nehéz megélni, tehát amikor az előbb említetted, van egy tudatos küldetésed. Tudod azt, hogy a Jóisten hívott el, a Jóisten feladatát végzed, és azt látod, hogy nincs eredmény. Nagyon könnyen elkeseredsz. És a Biblia megemlíti, de volt eredmény. Ott volt Dénes, ott volt az asszony, ott voltak néhányan. De mégis a nagy elvárásokhoz képest azt kell látnunk, hogy Pál apostol csalódottan távozik el innen, összetörve, és talán keresve a helyét az Isten tervében.
0: Igen, az érdekes, hogy Athénban az emberek sokat tudtak a bölcsességről, de keveset az alázatosságról, vagy az alázatról. És Pál apostol igyekszik valahogy egy próbálkozás által megmagyarázni nekik, hogy mi a lényeges ebben az életben. Nem elég az, hogy sokat tudok, mert ez nem ment meg. Ez segíthet bizonyos dolgokban, de nem ez a lényeg az életnek. És Pál apostol próbálkozik és igyekszik a Isten kegyelme által, hogy az emberek szívét Jézus Krisztus fele vezesse is. Többször megemlíti ezt a gondolatot, hogy igen, az ember szívének Krisztusra van szüksége. Úgy, ahogy kollégám is említette, nem egyszerű, amikor látsz több száz embert, hogy megtérnek, lehet, hogy egy sorozat után, vagy egy prédikáció végén, és itt csak ugye 2-3-10 embert látsz, akik meg akarnak térni, vagy ugye egy változást szeretnének az ők életében. De én úgy látom, hogy ez a tapasztalat is pozitív. Miért? Mert ha ne lett volna egy ember sem, akkor tényleg elcsüggesztő lett volna. De itt látunk legalább két fontos nevet, ugye, akik megtérnek, és nem csak ők, hanem családjuk is, a családi tagjuk is, tagok is. És ez bátorít bennünket arra, mint ahogy Jézus is megtehette, és megtette volna, hogyha egyetlen egy bűnös, csak egyetlen egy bűnös tért volna meg, ő életét adta volna azért az egy bűnösért is.
1: Köszönöm szépen.
2: Jön ez a bátorítás, hogyha megengeded. Olyan jó látni az, hogy bár tényleg az eredmény nagyon kicsi, de látni az, hogy a Jóisten ott van, és a Jóisten dolgozik. Én azt hiszem, hogy ez bátorítás lehet minden keresztény ember számára, ha nem is lát nagy eredményeket, de ha tudja azt, hogy Isten ott van, és vezeti, akkor biztonságban tudhatja az életét és a szolgálatát.
1: Igaz, Péter prédikációja szolgálata után nyomán 3000-en is döntöttek. Pál apostol egy kicsit valószínű kevésnek tartotta, de meg kellett ő is lássa, és meg kell mi is lássuk, hogy nem erővel, nem hatalommal, az én lelkemmel, ahogy mondja az Úr, és a maga idejében beérleli a gyümölcsöket. Tovább utazik Pál apostol, és úgy olvassuk az ő utazásáról azt, hogy Cselekedetek 18.2-ben, ezek után Pál Athénból eltávozván méne Korintusba, és mikor egy Aquila nevű Pontius származású zsidóra talált ki, nem régen jött Itáliából is feleségére Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta valahogy a zsidók mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozik. Mi volt az, ami ehhez a családhoz köthette Pál apostolt, hiszen innen indul el aztán a korintusi szolgálata Pál apostolnak?
2: Nagyon érdekes, hogy ha megpróbálok őszinte lenni, akkor van egy kis bizonytalanság. Annyit tudunk, hogy úgy Aquila és Priscilla is sátorkészítő mesterek voltak. Pál apostolnak is ez volt a szabad idejében az elfoglaltsága. És az egyik gondolat az, hogy ezen az alapon találtak egymásra, és ajánlotta fel, hogy dolgozz nálam, és lakjál nálunk, vagy pedig már megismerték az Úr Jézus Krisztust, és a kereszténységhez tartoztak, és lehet, hogy ezen a területen kapcsolódtak egymáshoz, és a munka az csupán egy különleges kegyelmi lehetőség volt. De a lényeg az, hogy a Jóisten úgy munkálkodott, hogy egymásra találhattak, nagyon jó segítőtársai voltak Pál apostolnak, akiknek a szolgálata hosszú éveken keresztül meghatározta a kereszténységnek a fejlődését. Tehát ilyen szempontból egy nagyon különleges házaspár, különleges kapcsolattal.
1: Azt látjuk ebben a történetben, hogy ezután Pál apostol életében egy fordulat történik, ami a szolgálat irányt és az emberekért végzett szolgálatot illeti. 18. fejezet 7. verstől olvasom, és által menvén onnét méne egy Justus nevű istenfélő ember háza az, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával. Krispusz pedig a zsinagógának feje hűn, az Úrban egész házanépével egybe, a korintusbeliek közül is sokan halván hisznek vala és megkeresztelkednek vala. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy neked ártson, mert nekem sok népem van ebben a városban. És ott lakozik egy esztendeig és 6 hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét. Ez az a pillanat, amikor Pál apostol igazából gyökeret ver Korintusban. Ennek előtte azt olvassuk a 18. fejezet 4. versétől, vetekedik pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezik mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Silás és Timóteus, szorongatá lélek Pált, és bizonyságot tűn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit megrázva mondta nekik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Hamarabb erről a gondolatról, ha említést tennénk, hogy mit is jelentett ez Pál szolgálatában, hogy hamarabb a pogányokhoz megyek, hiszen ellenszegülést is tapasztalt annak előtte, hogy Justus házában eredményre jutott volna, igaz, más nemzet vagy más emberek között.
0: Én úgy érzem, hogy ez a változás, vagy ez a kijelentés annak a profetikus fordulatnak a része volt, hogy igen, az evangélium minden néphez eljusson. Persze nem volt egy kellemes tapasztalat, mert ő szerette volna, hogy azok az emberek is elfogadják Istent és Isten igéjét, de amikor az ember visszautasítja az igazságot, Istennek van terve, és Isten nem áll meg. Hogyha a zsidók nem akarták elfogadni, hogyha a keresztények nem akarják elfogadni, Isten folytatja a munkáját. És amikor egy ajtó bezárul, tudjuk, hogy Isten másikat nyit. És ilyen téren persze Pál apostol úgy érezte, hogy elég nehéz ez a munka, és hogy azok, akik el kellett volna fogadják Jézus Krisztust, mint személyes megváltó, mint mesiást, ők elutasítják. Nem volt egy könnyű döntés, és nem hiszem, hogy olyan egyszerűen mondta ki Pál apostol, mostantól a pogányokhoz megyek. Nem, hanem fájdalommal, és lehet, hogy ott a lelkében sírt, mert látta, hogy az emberek megkeményítették az ők szívüket, és azt mondták, hogy mi nem akarjuk befogadni ezt a jó hírt, ezt a jó üzenetet, ezt a szép üzenetet, a megváltás üzenetét.
1: Köszönöm ezt a gondolatot, hiszen ezáltal jutott el hozzánk is az evangélium, mert mi sem vagyunk vérszerint zsidó származásúak. A mi elődeink is valamikor pogányok voltak, keresztényekké váltunk, és említettél egy gondolatot, hogyha a kereszténység sem akarja elfogadni, akkor a Jóistennek mindig van egy terve, és ma is vannak pogányok abban az értelemben, hogy nem hisznek a megfeszített Úr Jézus Krisztusban, aki fel is támadt és győzött a halálon. Úgyhogy addig, ameddig Isten dolgozni akar életünkben és környékünkön, ez egy áldás, és bárcsak el tudnánk fogadni. Szeretném, hogyha az alapíge gondolatát hangsúlyoznánk egy-két mondatban. Miért is volt szüksége Pál apostolnak erre a bátorításra, hogy ne félj, Ugye, ahogy olvastuk az alapigében, ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy neked ártson, mert nekem sok népen van ebben a városban. Igaz, és akkor innentől kezdve azt is olvastuk, hogy ott maradt több mint egy évet Pál apostol azon a helyen, tehát Korintusról van szó.
2: Az előbb már említettük azt a csalódást, ami Athénba érte, ugyanakkor ott volt a korintusi kihívás, tehát azért teljesen nyilvánvalóvá lett Pál apostol számára, hogy ez egy sokkal nehezebb terület. Ha ott volt kivel beszélgetni, legalább le lehetett ülni, civilizáltan beszélgetni, azért itt, ami elé tárult, az egy erkölcsi romlottság, ahol itt az embereket csak az élvezet hajtja, és hogy mit tudjak én ezeknek mondani. És ilyen értelemben szólítja meg őt Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy ne félj, én veled vagyok. És ez az isteni jelenlét, én azt hiszem, hogy minden ember számára nagyon fontos. Nem csak olyankor, amikor el van keseredve, hanem akkor is, amikor a Jóisten egy nagy feladatot akar rád bízni. Minden bizonnyal volt már része negatív bántalmazásban, tehát negatív magatartásban, akár gúnyolásban. És nagyon fontos volt számára ez az ígérete Jézus Krisztusnak, hogy senki nem árt neked. Mert neki is, és mindannyiunknak szüksége van védelemre. Egy ilyen világban élünk, ahol Sátán, ami ős ellenségünk, mindent megtesz annak érdekében, hogy bennünket eltávolítson Istentől, elkeserítsen. És harmadsorban pedig ez a harmadik gondolat, hogy sok népen van nekem. Azt hiszem, hogy ez volt számára az, amire leginkább szüksége volt a lelke mélyén. Tehát most miért hívott el engem az Úr? Én szeretnék még többet tenni. Senki nem tér meg. És a Jóisten azt mondja, ne keseredjél. Ugyanaz a gondolat, ami Illésnél is megjelenik. Nem vagy egyedül. Itt nekem még nagyon sok emberem van. Te csak menj és végezd a dolgodat, és a Jóisten megáldja. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból Pál fel tudott állni, és tudta végezni ezt a munkát teljes erővel.
0: Azt is látom itt, hogy még a legerősebb hívőknek is szükségük van a bátorításra. Tehát nincsen olyan ember, aki tökéletes, akinek nincs szüksége bátorításra, és úgy gondolom, hogy a hit azt jelenti, vagyis bocsánat, nem azt jelenti, hogy nincs félelem, amikor hiszek Istenben, nem azt jelenti, hogy nincs félelem, hanem azt, hogy Isten jelenléte erősebb a félelemnél. És ezzel jött valahogy Isten Pál apostolhoz is. Ne félj, mert én veled vagyok. Van félelem a te lelkedbe, a te szívedbe, normális, ugye, ez van, megtörténik, de ne erre összpontosíts, hanem arra, hogy Isten jelenléte erősebb a félelemnél.
1: Pál apostol Korintusba folytatja a szolgálatot. Korintusról mit tudnánk elmondani vallásilag, kulturálisan, erkölcsi szempontból, egy néhány gondolatot, ha meg tudnánk említeni, arról a közegről, ahol ő az evangéliumot hirdette.
2: Az erkölcstelenséget már említettem, de a másik nagy jellemzője ennek a városnak az a gazdagság volt. Tehát egy olyan földrajzi előnnyel rendelkezik, hogy két tenger is magába foglalja, két hatalmas kikötővel, hatalmas áruforgalommal. Tehát az emberek ott tényleg nagyon gazdagok voltak, mindent megengedhettek maguknak. És tudjuk nagyon jól, a Jelenések könyvében is megjelenik a laodíciai gyülekezetben ez a gondolat, hogy milyen hatással van az ember életére, különösen a lelki életére, a gazdagság, különösen, hogyha ez tudatosul is benned, hogy te gazdag vagy, és bármit megengedhetsz magadnak. Ez az erkölcsi állapot is azonban nagyon mély volt, hiszen gondoljunk bele, hogy ez nem csak egyszerű világi erkölcstelenség volt. Tehát itt már vallási erkölcstelenségről beszélünk. Tehát én úgy érzem, hogy tényleg Korintusnak sikerült arra a mélypontra jutnia, amikor az erkölcstelenségből vallásos erényt kovácsol. Tehát nem azt mondja, hogy jó, hát ez bűn, ezt elítéljük, ez rossz, hanem beviszik a templomokba, és az Isten imádatnak a részévé teszik. Tehát megszólítani ezeket az embereket, és egy egészséges, tényleg istenközpontú vallást tudjál nekik nyújtani, azt hiszem, hogy nagyon nehéz. És a... Folytasd.
0: Úgy látom, és úgy érzem, hogy a Korintus nagyon hasonlít a mai világhoz. Miért? Mert ott is, hogy megemlítette Zsolt is, elkölcsi zavart látunk, anyagközpontuság, vallási sokszínűség, ugye, lelki üresség, és mindez előfordul a mai társadalomban is. De az evangélium ma is ugyanazt a fényt akarja nyújtani, ugye, a sötétségben. Ugyanazt akarja meggyújtani, és hogy az emberek lássák, mi történt, mi történik az ők életükben, és mi lenne jó Isten részéről, hogy történjen az ők életükben.
1: Pál apostol az ő leveleit egy bizonyos céllal írja. És úgy olvassuk a Korintusi első levél 4. fejezet 14. versében, nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Egy néhány gondolat, ami kimagaslik Pál apostolnak leveleiből, melyek által jellemezni tudjuk az ő írásait, hogy miről is írt ő a testvéreknek, illetve a gyülekezeteknek.
2: Ahogy említettem, mivel olyan gyülekezeteket szólít meg, amelyek nagyon komoly problémákkal néztek szembe, tehát akkora befolyás érte a környezet részéről, hogy Pál apostol kénytelen volt ezeket tárgyalni. Tudjuk nagyon jól, hogy Pál apostol leveleket kap, kérdéseket kap, hogy mit csináljunk, nézd meg nálunk, ez a probléma van, így viselkednek az asszonyok, így veszekednek a férfiak, mit csináljunk. És Pál apostol rá van kényszerítve arra, hogy ezekre a konkrét helyzetekre válaszoljon. És ilyenkor akaratlanul megoszlik a közösség, kinek a pártját fogja, milyen véleményt képvisel. És ezért, ahogy említett, Pál apostol nagyon szépen igyekszik mindig és újból kihangsúlyozni, nem akarok senkit megbántani. Nem rossz indulattal mondom, szeretettel mondom, kérlek, gondolkozzatok, ez Istennek az üzenete. És ahogyan ezekben a levelekben, ezekben a tanításokban egyre inkább elmélyül, eljut oda, hogy újból és újból kihangsúlyoz, én nem tudok egyébről, csak Jézus Krisztusról prédikálni.
1: Az utolsó gondolat, aminek esetleg hangsúlyt kell adjunk Pál apostol, amikor a gyülekezetekről, a testvérekről gondolkodik, a második fejezet, Korintusi második levél, második fejezet, 4. versében ezt olvassuk, mert sok szorongatatás és szívbeli háborgás között írtam nektek, sok könnyhullatással. És akkor igaz nem, hogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amelyel kiváltképpen irántatok viseltettem. Pál apostolnak lelkülete, hozzáállása a gyülekezetekhez, az íráshoz, hogyan tudnánk ezt jellemezni, és itt a végszóban talán az alapvető gondolatot is, amit ki szeretnénk emelni, megfogalmazhatjuk a beszélgetés végén.
0: De ritkábban történik meg az, hogy egy férfi sírjon, ugye? Pál apostol látván, hallván, hogy mi történik ott azokban a gyülekezetekben, amelyeket alapított, és azon emberek között, akiket nagyon, de nagyon szeretett, ugye sírva írja ezt a levelét, szívbeli fájdalommal, de hozzáteszi mély szeretettel. És úgy gondolom, hogy az igazi lelki vezető, mint ahogy volt Pál apostol is, az nem uralkodik az embereken. És nem ezzel a céllal írta Pál apostol a leveleit, hanem hordozta őket a szívében. És nem azért intett, mert haragudott, hanem azért, mert szeretett. És gondolom, hogy ez nagyon fontos számunkról is, mint lelkészek, de a keresztény emberektől is általában, hogy igen, akkor is, amikor feddünk, akkor is, amikor elmondunk bizonyos dolgokat, ne csak azért mondjuk, mert megvan írva, mert, hanem azért tegyük ezt, mert szeretjük az embert. És hozzátennék egy érdekes gondolatot, ami számomra nagyon-nagyon fontos, vágyt elén írásaiból, hogyha nem vagy kész valakiért életed, a te életed odaad, vagyis meghalj érte, akkor ne fedd meg azt az embert. Mert úgy néz ki az, hogy te nem szeretetből tetted, hanem csak azért, mert...
2: Ami számomra különleges az, hogy Jézus Krisztus jelképezi a jó pásztort a Szentírásban. És látni azt, hogy lehet egy ember Jézus Krisztushoz hasonlóan a jó pásztor, aki ilyen szeretettel vigyáz és terelgeti a nyájat, ez számomra egy különlegesen pozitív gondolat, hogy ezzel a lelkülettel tudjuk a szolgálatunkat végezni.
1: Köszönöm szépen a gondolatokat, Isten áldását kívánom mindannyiunk számára. Amen. Amen. Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak egy új tanulmánysorozat ebben a negyed évben. Pál apostolnak két levele, a Korintusbeliekhez írott első és második levele, melyeket tanulmányozni fogunk. Ennek a beszélgetésnek az első alkalmának a végén vagyunk, melyet Dan Robinson lelkipásztorral és Magos Zsolt Áron lelkipásztorral folytattunk. Következzen egy énekszám, majd azt követően a rendszeres bibliaolvasásból felmerülő kérdéseket fogjuk megválaszolni Jankó Kristóf lelkipásztorral. Köszönöm, hogy a továbbiakban is velünk tartanak.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Újból a naponkénti tanulmányozás résznél tartunk, ahol a megadott bibliai részek által felhozott kérdésekre fogunk válaszokat találni. Az elmúlt héten tanulmányozhattuk Eszter könyve 5. fejezetétől, egészen a következő könyv Jób könyve 1. fejezetéig tartozó részeket, valamint Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyv 21. fejezetét. Az első kérdésünk így hangzik. Miről beszélt Hámán a barátainak és a feleségének, Zéresnek? A választ Eszter könyve 5. fejezet 11. versében találjuk. Ami azt mondja, és elbeszélé nékik Hámán gazdagságának dicsőségét, fénynek sokasságát, és mindazt, amivel felmagasztalt őt a király, és hogy feljebb emelt őt a fedelmeknél és a király szolgáinál. Ebben a részben Hámán dicsekedett a gazdagságával, fiai sokasságával, rangjával és azzal, amit a király mind adott neki. Bár bemutatja azt Hámán életében, hogy az embernek lát sikere, gazdagsága és jó előre menetele, hogyha nincs igazán lelki békéje, és láthatjuk ezt Hámán életének a tragédiájában is, hogy fontosabb lett számára egy ember tiszteletlensége, mint minden más áldás, ami jelen volt az életében. Ez is figyelmeztet bennünket, hogy a büszkeség húrolja a szívünket, elveszítjük a békét, az örömet és mindazt, amit az Isten adott számunkra. A második kérdés így hangzik. Mit kellett tennie Hámánnak a király kapujában ülő Márdokeussal? És itt jön a folytatása ugye az első kérdésnek. Itt az Eszter könyve 6. fejezet 10. versét és a 11. versét, 10. és 11. versét olvasom. Akkor mondd a király Hámánnak, siess, hozd elő azt a ruhát, és azt a lovat, amit mondád, és cselekedjél úgy a zsidó Márdokeussal, aki a király kapujában ül, és semmit el ne hagyd mindabban, amit szóltál. Előhozz azért Hámán a ruhát és a lovat, és felöltözheti Márdokeust, és lovon hordozza őt a város utcáján, és kiállt előtte, így cselekszenek a férfival, akinek a király tisztességet kíván. Márdokeus egy alázatos ember volt, és látjuk azt, hogy aki megalázkodik, az Isten felemelés, aki büszkélkedik, aki fent hordja az orrát, azt Isten megalázza. És Hámán az a sors hárul, hogy Márdokeus kell szépen pompásan előre vezetni egy lovon, és tisztességet kiáltani neki. Ez mindazáltal Márdokeus megalázkodt, Isten felemelt, ez tanulság számunkra is. Harmadik kérdésünk. Kivel szemben ne vállaltak a zsidók a megváltozhatatlan döntést és kötelezettséget? Eszter könyvén a 9. fejezet 27. versében találjuk a választ, ami azt mondja, elhatározzák és elfogadák a zsidók mind magukra, mind ivadékokra és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak, örök időkre, hogy megtartják a 2 napot írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben. A zsidók elhatároztak, hogy minden évben megtartják a Purim ünnepét, emlékezve arra, hogy Isten megszabadította őket. Nem akarták, hogy ez az ünnep feledésbe merüljön, és azt mondták, hogy minden évben ezt meg fogják ünnepelni. Ez egy jó szokás volt, mert az ember könnyen elfelejtheti mindazt, amit Isten tett érte, ahonnan Isten kihozta őt, és hogy milyen imákra válaszolt. Fontos a mi életünkben is az ünnepek, a megemlékezés, az Isten imádat, és hogy szem előtt tartsuk az Isten mennyi jót hozott a mi életünkbe. Negyedik kérdés. Kinek a házában ettek és ittak bort Jób fiai és leány, amikor az első követ eljött Jóbhoz? Itt áttérünk a Jób könyvéhez, és a Jób könyve első fejezet 13. versét szeretném olvasni. Lőn pedig egy napon, hogy az ő fiai és leányi esznek és bort isznak vala az ő elsőszülött bátyjuknak házában. Tehát az egész család, a gyerekek össze vannak gyűlve a legidősebb fiúházában, együtt voltak, együtt ünnepeltek, és láthatjuk azt Jób életében, hogy aggódó gyermekeiért és áldozatot mutatott be értük is, mondván talán vétkeztek ők is. Jobbnak látom a szülői hozzáállását is, hogy ő nem csak a külső részekre ügyelt a gyermekeit tekintve, hanem a belső világukra is, hogy jó legyen a lelküknek és nem csak a testüknek. A valódi szeretet az ilyen, az gondoskodik. Az ötödik, egyen utolsó kérdésünk, mi az a zavar, amit magunknak okozhatunk, de amire semmi szükségünk sincs? Az Étrend és táplálkozás című könyv 21. fejezetében Ellen White ír arról, hogy sok ember fölösleges aggodalmat és testi-lelki zavart okoz magának a helytelen étkezési szokások miatt. Idézem, a túlzásba vitt evés, rendszertelen táplálkozás és az egészségtelen életmód olyan szenvedést okozhat, amelyre semmi szükség nem lenne. Az ember saját magát szabotálja, gyengíti azáltal, hogy helytelen az életvitele, az étkezési szokása, Isten pedig számunkra a mértékletesség, önuralom és a bölcsességgel való táplálkozás üzenetét hirdeti. A testünkkel való helyes bánásmód lelki kérdés is, mert a testünk a Szentlélek temploma, valamint Isten ajándéka. Ezek lettek volna a válaszok a megadott kérdésekre. A következő héten is fogjuk folytatni, ott pedig a Jób könyve második fejezetétől egészen a 8. fejezetig tanulmányozunk, valamint az Étrend és táplálkozás című könyv 22. fejezetét vesszük át. Addig is az Isten áldjon Önöket, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Izgalmas volt Pál apostolnak ezt a kiinduló pontját, élethelyzetét megvizsgálni, hogy hogyan is jutott el Korintusba, és mit jelentett az ottani szolgálatban a kezdet. Ezzel az alkalommal az első beszélgetésnek a végéhez érkeztünk, és szeretettel várom Önöket egy hét múlva is, amikor a kereszt üzenetéről fogunk elmélkedni. A viszontlátásra!

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy,

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Mi az igazság?
1: A nagyvörös sárkány és egy kisgyermek harca. Itt eljutunk a Jelenések könyve 11. illetve 12. fejezetéhez. Ha szabadna, azt kérnem, hogy mindjárt lapozzunk is oda, és a bevezető kérdésekkel kapcsolatosan már is nézzük ezt a két fejezetet. Eljutottunk a Jelenések könyve középső részéhez. Itt felvetődik bennünk három nagy kérdés. Egyszerű kérdések, de mégis nehezek. Kicsoda Sátán? Az egyik nagy kérdésünk. Második, honnan ered a bűn? A harmadik kérdés talán modern kérdésnek hangzik. Volt-e, lesz-e csillagháború? Na, valamikor az 1980-as években, amikor Ronald Reagan lett az Egyesült Államok elnöke, meghirdetett egy programot, és ezt úgy nevezték akkor, hogy csillagháború, amelynek az volt a lényege, hogy olyan haditechnikát fejlesztenek ki, amelyet ki tudnak telepíteni az űrbe, műholdakra, és műholdakról bizonyos földi célpontokat tudnak majd bombázni, vagy esetleg rakétákat indítani, nem a földből, a föld egyik pontjáról a másikra, hanem az űrből földi célpontokra. Ezt ő úgy nevezte, hogy csillagháború, tudnélek a földön kívüli űrből éri majd a földet támadás. Meglehetősen furcsa terv. De sajnos manapság egyre inkább abba az irányba haladunk, ha belegondolunk abba, hogy az űrtechnika azóta csak tovább fejlődött. Minden esetre az alapkérdés az, hogy kicsoda Sátán? Honnan ered a bűn? És hogyan is vagyunk ezzel a csillagháborúval? Na, erre a kérdésre a Jelenések könyve szerkezetében keresjük elsősorban is a választ. Találkoztunk a prológussal, aztán az epilógussal, a hét gyülekezettel, majd az egy gyülekezettel, a hét pecséttel, majd az ítélet hét jelenetével, amelyről éppen most beszéltem, hét trombitával, a hét csapással. És most jutottunk el a csúcshoz. Föl a csúcsra, lehet azt mondani, hogy a piramis csúcsán vagyunk. Röviden így neveznénk, hogy a sárkány harca. Ha kicsit bővebben akarjuk fogalmazni, akkor a nagy vörös sárkány és egy kisgyermek harca. Fölvetődhet az emberben az a kérdés, hogy nem torz egy kicsit ez a kép. Nem furcsa ez az ellentétes dolog, hogy egy nagy sárkány egyik oldalon, és vele szemben egy kisgyermek. Na, mi esélye van egy kisgyermeknek egy sárkánnyal szemben? Körülbelül annyi, mint amennyi esélye Dávidnak volt annak idején Góliáttal szemben. Mindannyian ismerjük talán a Biblia tanulmányunkból azt az ősi, régi, szinte gyermekkorra visszamenő történetet, amit hittanórán vagy más körülményekben megtanultunk, amikor Dávid ugye, mint gyermek, talán lehetett 17 éves, 16 éves, 18 legfeljebb, és szembe kellett nézni a Góliáttal, ugye, aki kétszer-háromszor olyan magas, termetes ember volt, a maga korában is óriás volt, és Dávid azt mondta, hogy ő az Isten erejével száll szembe ezzel a filiszteussal, és végül le is győzte a történet szerint. Na, erre a képre feltétlenül gondolnunk kell, amikor a Jelenések könyve 12. fejezetét tanulmányozzuk. Tehát egyik oldalon van egy hatalmas, erős vadállat, nagy vörös sárkány, és vele szemben egy kis gyermek. Vajon mi lesz a harc kimenetele? Mi a sárkány titka? Kérem, hogy tehát most akkor a Jelenések könyve 11. fejezetével, az utolsó verssel kezdve, olvassuk végig ezt az egész 12. fejezetet, nem olyan hosszú. Tehát a 295. és 296. oldalaknál vagyunk, a Jelenések könyve középső részénél. Szeretném itt elmondani, hogy ez a szakasz a 11. fejezet utolsó versével kezdődik, tehát a 19. verssel, és tart egészen a 15. fejezet 4. verséig. De mivel ez egy hosszú rész, de ugyanakkor nagyon fontos, ezért arra gondoltam, hogy két részletben fogjuk tanulmányozni. Tehát akkor a 295. oldallal kezdődően szeretném olvasni a 11. fejezet utolsó versétől. És megnyilatkozék az Isten templom a mennyben. És megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. És láttaték nagy jel az égben egy asszony, aki a napba volt öltöztetve, és a lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és ímé volt egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És a farka után vonzá az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat, és állt a sárkány a szülő asszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltett minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye volt, hogy táplálják őt 1260 napig. És lett az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodtak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. És vetetett a nagy sárkány, ami a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, veteték a földre. És az ő angyalai is ővele levettetének. És hallék nagy szózatot az égből, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyos

és az időnek feléig. És bocsát a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyság tétele, és állott a tengernek fövenyére. Különös képek ezek, nem? A harc képei, a terhes, szüléssel vajúdó asszony képe, azután valami mennyei harc képe, végül a sárkány, aki üldözi az asszonyt, sőt, végül üldözi az asszony magvának maradékát. Különös kép. De vajon kikről szól valójában ez a kép? Na, mielőtt a főszereplőkkel megismerkednénk, vessünk egy pillantást a 11. fejezet 19. versére. Tudnélik, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláthatik az ő szövetségének ládája az ő templomában. Vajon mit akar mondani ez a különös mondat? Hogyan függ mindez össze? Mit jelent a szövetség ládája? Mit jelent az, hogy a szövetség ládája az Isten templomában van? Hogy ezt megértsük, Mózes 5. könyvéhez kell lapoznunk. Kérem, hogy lapozzunk oda, egészen a Biblia elejéhez szinte, egész pontosan a 197. és 198. oldalakra. Mózes 5. könyvénél vagyunk. És az 5. könyv 10. fejezetéből olvasom az első 5 verset. 197. oldalon kezdődik. Abban az időben, mondta az Úr én nékem, faragj magadnak 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlót, és jöjj fel hozzám a hegyre, és csinálj faládát. És felírom a táblákra azokat az igéket, amelyeket az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél, és tedd azokat a ládába. Csinálék azért ládát sittim fából, és faragjék 2 kőtáblát is, az előbbiekhez hasonlókat, és felmennék a hegyre, és a 2 kőtábla kezemben volt, és felír rá a táblákra az előbbi írás szerint a 10 ígét, amelyeket szólott vala az Úr ti hozzátok a hegyen, a tűznek közepéből, a gyülekezésnek napján, és átadá az Úr azokat nékem. Akkor megfordulék, és alájövék a hegyről, és betevém a ládákat, a táblákat a ládába, amelyet csináltam vala, hogy ott legyenek, amiképpen az Úr parancsolta nékem. Ezeket a szavakat Mózes mondta Izrael fiainak, Izrael népének, ugyanis a történet szerint Isten maga készített 2 kőtáblát, maga írta fel a 10 ígét, a 10 parancsolatot a 2 kőtáblára, amelyet Mózes a hegyen átvett, lejött a hegyről, de a hegy alján azt látta, hogy a nép már idegen isteneket imád, és akkor indulatában felkapta 2 kőtáblát, és a sziklákhoz vágta, összetörte. Na most Isten azután mondta neki azt, amit itt olvastunk, hogy csinálj akkor te most új táblákat, mondta Isten, de újra fel fogom írni azokra a 10 ígét, és ezeket viszont tegyétek be a ládába, a szövetség ládájába. Na ez volt az a tárgy a templomukban, amely a legszentebb volt. Ezt betették a legszentebb helyre, úgy nevezték, hogy a szentek szentje. Tehát a szentének az a helye, amelybe csak a főpap léphetett be, és csak egy évben egyszer. Ez volt a legszentebb, a legtisztább, legszentségesebb hely. Itt őrizték a kőtáblát. Na a kőtáblán vajon mi is volt? 10 íge, vagy 10 parancs, amelyet Mózes 2. könyve 20. fejezetében találunk. És ez a 10 parancs egyrészt szabályozta azt, hogy milyen kapcsolat legyen Isten és ember között, másrészt pedig milyen kapcsolatban legyen ember a másik emberrel. Na most érdekes módon a Jelenések könyve 19. fejezetében erre a ládára és a templomra helyeződik a hangsúly, nyilvánvalóan a ládán belül a kőtáblákra is.
hogy ez miért

Érdekes. Azért, mert úgy tűnik, mintha ez a harc, amiről a 12. fejezet szól, valahol a törvény körül folyik. Ugyanis a 12. fejezet vége felé, a 17. verset így olvastuk, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel. Tehát ez a látomás azzal indul, hogy látja a próféta az Isten templomát, a templomban a szövetség ládáját, nyilvánvalóan gondol arra, hogy a ládában ott vannak a kőtáblák, és itt a fejezet végén pedig azt olvassuk, hogy a támadás pontosan azok ellen irányul, akik ezt a parancsolatot, vagy parancsolatokat meg akarják őrizni. De ugyanakkor egy másik fogalmat is meg kell ismernünk a fejezetből, és ez pedig a harag. Többször azt olvastuk, hogy a sárkány megharagudott. Miután elvesztette egy csatát, megharagudott. Elvesztette a következő csatát, megint megharagudott. Ha elképzelünk egy sárkányt, ugye a sárkány maga egy félelmetes látvány, nem? Most képzeljünk el egy haragvó sárkányt. Hát annál félelmetesebbet, azt hiszem, nem is lehet elgondolni, mert a sárkány önmagában sem egy bátorságos jelenség, de egy haragvó, dühös sárkány, az valami félelmetes dolog lehet. Egyszer láttam egy olyan dokumentumfilmet, hogy valaki bement az állatkertbe, és közel ment az egyik ketrechez, amelyben egy fekete párduc volt, és hát különböző dolgokat mutatott, meg kiabált, mozgott a rács előtt, és felingerelte vele az állatot. Még be is dugta a kezét egy pillanatra a rácsok között. És az állat egy villámgyors mozdulattal elkapta a szerencsétlen ember kezét, és utána be is kapta a kezét. Na, az ott álló emberek megpróbáltak a férfin segíteni, és húzták vissza, mert a vadállat húzta be szinte a rácsok között, és ők meg húzták ki. A tragédia az volt, hogy a férfi keze egyszerűen kiszakadt. Az egész karja kiszakadt, mert az állat olyan erővel húzta, nem engedte el, ugye a mancsaival, a fogaival tartotta, a segítők pedig próbálták visszahúzni őt, szerencsétlen ember nem tudott mit tenni. Egyszerűen tőből kiszakadt a karja. Pedig ez csak egy párduc. Na most képzeljünk el egy sárkányt. Még ráadásul egy dühött sárkányt. Na, erre feltétlenül gondolnunk kell, amikor a Jelenések könyve 12. fejezetét olvassuk, hogy itt valami olyan harc van, ami túlhalad azon, amit mi úgy egyáltalán el tudunk képzelni. De ez a haragvó lény, ez a haragvó állat, vagy végső fokon haragvó ördög, mert később, ahogy olvastuk a 9. vers szerint, hogy a nagy sárkány nem más, mint a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ő egy dühös ellenfél. Ő nem olyan ellenség, akivel le lehet ülni, és tudunk tárgyalni. Manapság megtörténik az, hogy ellenfelek leülnek tárgyaló asztalhoz, nem? És kötnek békeszerződést, próbálnak kompromisszumokat kötni, próbálnak megegyezni bizonyos dolgokban. Na, sátán nem ilyen. Ővel nem lehet megegyezni. Ez az egész fejezet azt mondja, hogy ő tele van haraggal, és állandóan támad. Ha valaki, akkor ő nagyon jól tudja azt a törvényszerűséget, hogy a legjobb védekezés a támadás, és ezért ő állandóan támad, és egyre inkább növekszik a haragja, mert egyre több csatát veszít el. A könyvnek az a különlegessége, a Jelenések könyvének ebben a fejezetében, hogy egyik csata a másikat éri, de ezeket a csatákat sátán sorba elveszti. Ezért fokozódik a dühe állandóan. Ugyanakkor itt a Jelenések könyve 11. fejezete vége felé, nem csak a haragról, hanem az ítéletről is olvastunk. Egy pillanatra a 18. versre figyelünk. Itt azt találjuk, hogy megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.
Tehát ez a két bibliai vers egyrészt azt mondja, hogy a harc a törvény körül folyik majd, másrészt pedig azt mondja, hogy ez egy felfokozott harc lesz, mert a harag motivál most már. Nem egyszerűen ellenségeskedés, hanem egy fokozódó harag. Megharagudtak a pogányok, sőt eljött a te haragod, mondja János apostol, Istenről is. Fölvetődik az a kérdés, hogy jogos-e ez a harag. Kinek a haragja jogos harag? Ez a bevezető tehát, amit feltétlenül látnunk kell a háttérben, ami a 12. fejezet szereplőit mozgatja. Most nézzük a szereplőket. Három főszereplővel találkoztunk, az első az asszony volt, mégpedig egy terhes asszony, aki szülni akart, sőt, aki szült is, egy fiút. A második főszereplő a sárkány, akiről azt tudjuk, hogy nagy, veres, van 7 feje, van 10 szarva, van 7 korona a fejeiben. Tudjuk róla azt, hogy a farka után vonzotta az ég csillagainak a harmad részét, és a földre vetette azokat, sőt, aki az asszony elé is odaállt, és a gyermeket el akarta pusztítani. Végül van egy harmadik szereplő is, a 7. verssel kezdődően, Mihály, így mondja a Biblia, és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai. Nézzük egy kicsit közelebbről ezt a három szereplőt. Mit tudunk az asszonyról? Az első két vers szerint az asszony a napba volt öltözve, a lába alatt volt a hold, a fején 12 csillagból korona. Tudjuk azt is róla, hogy terhes volt és szülni készült. Az 5.-6. vers szerint tudjuk, hogy fiú magzatot szült, azután elfutott a pusztába, és ott Istentől készített helye volt 1260 napig. Majd a 14. vers szerint megint azt olvassuk, hogy adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy elrepüljön a pusztába, és itt azt olvassuk, hogy ideig, időkig és fél időig, azaz egész pontosan 3,5 időig, vagy 3,5 évig táplálták őt, pontosan annyi ideig, mint amennyi ideig tartott Jézus földi szolgálata. Végül a 16. vers is talán fontos ebben a fejezetben, ahol azt olvassuk, hogy a föld segített az asszonynak, és megnyitotta a száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány a szájából bocsátott. Na, mit tudunk erről az asszonyról? Vajon az asszony, mint szimbólum, kit jelképez? Kérem, hogy lapozzunk először az Énekek éneke könyvhöz, amelyet az Ószövetségben találunk, a 661. oldalra lapozzunk. Az Énekek éneke, amelyből elég ritkán olvasunk, de mai alkalommal egy rövid részt szeretnék, csak egyetlen verset elolvasni. A 6. fejezet 7. versét. Kicsoda az, aki úgy láttatik, mint hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor. Itt van egy leírás a mennyasszonyról, vagy a királyné asszonyról, és őróla mondja Salamon, aki írt az Énekek énekét, hogy kicsoda olyan, vagy ki láttatik úgy, mint a hajnal, aki szép, mint a hold, vagy tiszta, mint a nap. Vajon itt egyszerűen csak egy hölgyről van szó? Vagy valaki másról? Lapozunk tovább Ézsaiás könyve 54. fejezetéhez. Ézsaiás könyv 54. részét a 704. oldalon találjuk. 704. oldalon, Ézsaiás 54. része, és az 5.-6. verset olvasom. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje. Az egész föld Istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, azt mondja Istened. Tehát itt Isten Izraelhez szól. És Izrael népét, vagy az egyházat, így mondhatjuk, úgy hívja, mint egy fájó lelkű, elhagyott asszonyt, vagy megvetett ifjú asszonyt. De olvasunk az Új Szövetségből is egy nagyon érdekes bibliai verset, az Efézusi Levél 5. fejezetéből,
amelyet a 231. oldalon találunk, most már könyvjelzőtől jobbra alapozunk, az Efézusi Levél 5. fejezetéből, a 25. versről olvasom a 27-ig, majd a 32. 33. verset, 231. oldalon. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víz fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. 32. 33. vers. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Na, Pál apostol itt a házasság példáját említi, és azt mondja, hogy Krisztus úgy szereti az egyházat, mint ahogy a férfi szereti a feleségét. Vagy inkább meg kéne fordítani, hogy a férfinak úgy kell szeretni a feleségét, amint Krisztus szerette az egyházat. Tehát a házastársak közti kapcsolatot hasonlítja az apostol, vagy felhasználja, mint hasonlatot arra, hogy elmondja, hogy mi a Krisztus szeretete az egyház iránt. Na, ha ezeket a bibliai részeket így egy csokorba fogjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a Jelenések könyve 12. fejezetében lényegében ez az asszony, aki a napba van öltözve, a lábai alatt a hold, a fején 12 csillagból korona, nem lehet más, mint az egyház, most már nem annyira az ószövetségi, mint inkább az újszövetségi egyház szimbóluma. A tiszta egyház. Az az egyház, amely elindult az időszámításunk utáni első században, és Jézus Krisztus személyéhez kapcsolódott. De az asszonyról azt is olvassuk, hogy terhes volt, és szülni akart, és szült egy fiú magzatot. Majd erre a gondolatra visszatérünk később, hogy vajon kiről lehet itt szó. De nézzük a sárkányt. Mit tudunk a sárkányról? Az előbb említettem, hogy egy nagy veres sárkány. Van 7 feje és 10 szarva. Mint hogyha tökéletességet akarná utánozni, mert 7 feje van, de ugyanakkor van benne 10 szarv, és a furcsa az, hogyha van egy állatnak 10 feje, az ember azt várná, hogy vagy legyen, 7 feje, vagy legyen 7 szarva, vagy legyen 14 szarva, nem? Mert ha 7-szer 2 szarva van, akkor 14 szarva, de hogy 10 szarva van, és van hozzá 7 fej, ez egy kicsit torz dolog, nem? Nagyon nehéz elosztani a 7 fejre a 10 szarvat. Na, ezzel a Jelenések könyve azt akarja mondani, hogy ez a lény, akiről később tudjuk a 9. vers szerint, hogy a régi kígyó, azaz sátán, vagy az ördög, megpróbál egyrészt utánozni valamit, ami isteni, de ugyanakkor ő benne ott van eleve a széttöredezettség, mert 10 részre szakad. Na, a Jelenések könyvében a számoknak nagy jelentőségük van. Általában a 7-es szám és a 12-es pozitív szám. De a 10-es nem. És ez egy nagyon érdekes kombináció, hogy ez az állat, ugye szimbolikusan természetesen 7 fejjel rendelkezik, de van hozzá 10 szarva. Tehát egyszerre mintha a tökéletesség, de ugyanakkor a tökéletlenség szimbóluma is. Ezen kívül mit tudunk róla? Tudjuk azt, hogy részt vett egy háborúban, és tudjuk azt, hogy a helye nem találtatott a mennyben a 8. vers szerint. Sőt, azt is tudjuk, hogy vetetett a nagy sárkány ide a földre, és az egész földet elhitette. Azon kívül tudjuk róla a 15. vers szerint azt, hogy megpróbált pusztítani. 13. versben azt olvassuk, hogy kergette az asszonyt. 15. versben, hogy bocsátott a szájából vizet az asszony után. 17. vers szerint pedig azt tudjuk, hogy megharagudott az asszonyra újra csak, és utána ment, sőt, most már nem is az asszony után ment, hanem az asszony utódait kezdte kergetni, azokat, akiknél az Isten törvénye van. Na, a sárkányhoz kapcsolódik 2 vadállat is.
A Jelenések könyve 13. fejezete szerint. Valójában azt mondhatjuk, hogy a 12. és 13. fejezetet összevetjük, hogy van bennük valami különös, borzalmas hármasság. Tudnék, a sárkány megjelenik a 12. fejezetben, de a 13. fejezetben is ő a dolgok igazi mozgatója, de csatlakozik hozzá két másik vadállat, az egyik a tengerből jön fel, 13. fejezet első 10 verse szerint, a másik meg a földből. Kérdezhetné valaki, hogy miért a tengerből és miért a földből? Na ebben is azt látjuk, hogy Sátán megpróbálja utánozni Jézust valamilyen formában. Hogy honnan tudom ezt? Lapozzunk a Jelenések 10. fejezetéhez egy pillanatra. A 10. fejezet első két versét olvasom. Láték egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűz oszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tevé jobb lábát a tengerre, bal lábát pedig a földre. Ez a leírás, amit olvastunk az első versben, azt mondja, hogy ennek a személynek a ruházata olyan, mintha felhő lenne, hófehér, az orcája, mint a nap, a lábai, mint a tűzoszlopok. Na ugyanígy írja le a Jelenések könyve első fejezete a megdicsőült ember fiát, tehát Jézus Krisztust is. Itt nyilvánvalóan őróla van szó, a kezében egy nyitott könyvecskével, és érdekes módon az egyik láb a tengeren, a másik a földön. Na, a sárkány próbálja Jézust utánozni azzal, hogy az egyik eszköze, az egyik vadállat a tengerből jön föl, a másik vadállat pedig a földből. Érdekes módon, tehát pontosan az a terület, ahol Jézus áll, válik valami ellenséges területté, mert a két eszköz onnan jön elő. De térjünk most vissza a 12. fejezethez még. Itt volt egy harmadik szereplő is, Mihály. Ki tudja azt, hogy mit jelent a Mihály név? A Mihály név egy szép régi magyar név, azt mondjuk, de talán kevesen tudják, hogy eredetileg ez a név nem magyar név volt, hanem egy héber, egész pontosan arám eredetű név, mégpedig összetett szóból áll, vagy szavakból álló név. Azt jelenti a név maga, hogy ki olyan, mint Isten. Talán furcsának tűnik, hogy mi magyarok egy szóval visszaadtuk ezt, de a héberben vagy az arámban három szóból, illetve két szóból és egy hasonlító szócskából áll, ki olyan, mint Isten. Ez egy nagyon érdekes név, mert ez azt jelzi, hogy most a nagy vita kérdés ebben a küzdelemben, vagy a küzdelemnek ebben a szakaszában, hogy ki lehet olyan, mint Isten. Na azt mondtam, hogy a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete összefügg, mert a sárkány, illetve a két segítőtársa a főszereplő. De ne felejtsük el, hogy ez a hosszabb igeszakasz, amit tanulmányozunk, 11. fejezettől egészen a 15. fejezetig tart, így a 14. fejezet is benne van. Na most Mihályról, vagy a Mihállyal kapcsolatos dolgokról még olvashatunk a 14. fejezetben, mégpedig az első versben, és aztán a 14. A 14. rész első verse így hangzik, hogy látám, és ímé egy bárány állva a Sion hegyén, és ő vele 144 ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő atyának neve. Tehát van valaki, akit itt a Biblia báránynak nevez. Ugyanebben a fejezetben a 14. vers azt mondja, hogy és látám, és imi volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az ember fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. Tehát van nekünk három leírásunk. Az egyik helyen azt olvastuk, hogy Mihály, a másik helyen, hogy a bárány, a harmadik helyen, hogy az ember fiához hasonló. Na a bárányról már korábban elmondtuk a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete alapján, hogy Jézus szimbóluma. Az ember fiához hasonló,
nyilván az ember fia, ahogyan Jézus sokszor nevezte magát az evangéliumok szerint. Na ki lehet akkor Mihály? Tehát ebben az összefüggő részben, a Jelenések könyve 11. fejezet utolsó versétől a 15. fejezet első néhány verséig, ugye főszereplők vannak, van a sárkány, van az asszony, van a két vadállat, és van valaki, akiről hol így, hol úgy beszél az apostol. Ha gondosan tanulmányozzuk ezeket a részeket, akkor úgy tűnik, hogy itt ugyanarról a szeméről van szó. Tehát Mihály ugyanaz, mint aki a bárány, és a bárány ugyanaz, mint aki az ember fiához hasonló, csak különböző feladatokat lát el, és a feladathoz igazodik az elnevezés. Tudnélik, itt, amikor Mihályról van szó, rögtön azt olvassuk, hogy küzdelem, nem? Hogy lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai, valamint a sárkány és az ő angyalai viaskodnak. 14. fejezetben azt olvastuk, hogy a bárány áll a Sion hegyén. Na, a Sion hegye volt az a hely, ahol a zsidó nép a templomot fölépítette. Jeruzsálemben a bárány nyilván az áldozatra utal, amit ott bemutattak a templomban. A 14. versben, ugyanebben a fejezetben pedig lát egy felhőt. Felhőn ül-e valaki hasonló az ember fiához, a fején arany korona és a kezében éles sarló. Na, a sarló a zsidó gondolkodás szerint az aratás szimbóluma volt, és a következő versek leírják, hogy milyen borzalmas aratás lesz ez az ítélet egyik képe. Tehát itt Jézus már úgy jelenik meg, mint aki ül a felhőn, és a kezében az éles sarló. Őről a több helyen olvasjuk az evangéliumokban, hogy majd eljő a felhőkkel, és vele mind a szent angyalok. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy az egyik fő szereplő, vagy a harmadik nagy szereplő ebben a történetben maga Mihály. Tehát az asszony, a sárkány és Mihály. De szó van egy kis fiúról is. És ugye azt a címet adtuk ennek az előadásnak, hogy a nagyvörös sárkány és egy kisgyermek harca. Na, mit is olvastunk a kisgyermekről? Először is a 12. fejezet 2. versében azt olvastuk, hogy az asszony terhes volt, és szülni akart, és kiáltott, és kínlódott a szülésben. De rögtön ott volt a másik kép, hogy a sárkány, aki megállt az asszony előtt, amikor már szülni készült, hogy amikor megszüli a magzatot, a gyermeket, rögtön megegye. Nem borzalmas kép ez? Mondhatná valaki azt, hogy a sárkány miért nem kezd ki egy vele egyenrangú ellenféllel? Mondjuk egy másik sárkánnyal. Emlékszem, mikor általános iskolába jártam, és az osztálytársaim között verekedés tört ki. Hát néha a nagyfiú megverte a kisfiút. Mert ez így szokott történni az iskolás gyerekek között. Egészen addig, míg megjelent egy másik nagyfiú. És akkor a nagyfiú azt mondta ennek a nagyfiúnak, aki megvert a kisfiút, hogy velem kezdjél csak ki. Na most itt egy ilyen furcsa dolog adódik, hogy az asszony szülni készül, kínlódik a szülésben, és egyszer csak megjelenik egy sárkány, és el akarja pusztítani a magzatot. Egy újszülöttet. Meglehetősen visszás kép, nem? Mert még védekezni sem tud. Újszülött. Na vajon kiről lehet itt szó? Ki az, akit el akartak pusztítani éppen azután, hogy megszületett? Kérem, hogy lapozzanak velem Máté evangéliuma elejéhez. Ebben egy különleges dolgot találunk Máté evangéliuma 2. fejezetében. A könyvezőtől jobbra csak a 4. oldalhoz kell lapoznunk. Máté evangéliuma 2. fejezetéből. Olvasom a 16. verstől a 18-ig. Tehát ez a 4. oldalon van mindjárt a könyvjelző után, Máté evangéliuma, 2. rész, 16. versétől a 18-ig.
Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szer fölött felháborodék, és kiküldvén megölette Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alul. Az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rívás, és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Nagy Heródesről van szó. Arról a nagy Heródesről, akiről tudjuk, hogy képes volt a testvéreit, képes volt a fiait, képes volt a feleségét, több felesége is volt, feleségei közül legalább egyet, de talán kettőt is elpusztítani. Sőt, mindenkit, akiről azt gondolta, hogy veszélyezteti a trónját. Minél öregebb lett, annál több embert öletett meg maga körül. Amikor ez történt, akkor Heródes már igen öreg volt. Valószínű, hogy egy-két éven belül azután lehet, hogy még abban az esztendőben meg is halt. De még volt annyi ereje, hogy parancsot adott, kiküldte a katonákat, és Betlehemben és annak környékén minden gyermeket megöletett két esztendős korig. Már Jelenések könyve nem mondja azt, hogy Heródes megölette Betlehemben a gyermekeket, hanem azt mondja, hogy a sárkány odaállt az asszony elé, hogy amikor szül, akkor a gyermekét megegye. De történt valami megdöbbentő dolog ezzel a gyermekkel. Lapozzuk most vissza a Jelenések 12. fejezetéhez. És az asszony tehát szüle fiú magzatot, az 5. vers szerint, 295. oldalon vagyunk, szüle az asszony fiú magzatot, aki vasveszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Na, el tudta pusztítani Heródes azt, akit akart? Nem. Ha lenne időnk és tanulmányoznánk Máté evangélium első néhány fejezetét, akkor kitűnne az, hogy Isten álomban megintette Józsefet, és azt mondta neki, hogy fogd a gyermeket, meg Máriát, menjetek le Egyiptomba. Tehát mire a katonák odaértek Betlehembe, már Jézus és a szülők nem voltak ott. Tehát Heródes ugyan megöletett minden gyermeket egészen két esztendős korig, kivéve Jézust. Heródes lehet, hogy azzal tudatta halt meg, hogy Jézust is megölette. Mert nem sokkal később meghalt. De a Jelenések könyve azt mondja, hogy ez a fiú gyermek, ez a fiú magzat, aki majd vasveszővel legeltet minden nemzetet, ragadtaték Istenhez és az ő királyi székéhez. Az, hogy vasveszővel legeltet. Egy érdekes kifejezés, de ezzel találkoztunk a Jelenések könyve 19. fejezetében. Nem olyan régen, mikor a kérdésre válaszoltam. Egy pillanatra odalapozunk az ítélet hét jelenetéhez, és ez a harmadik jelenet. A 15. versben azt olvastuk, ez a 301. oldalon található, és az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasveszővel. És megállapítottuk, hogy itt Jézus Krisztusról van szó, akit a Biblia itt Isten igéjének nevez. Tehát ez a kicsi gyermek, aki a sárkánnyal szembeszáll valójában, valaki olyan, aki már a mennyben, mint Mihály harcolt a sárkánnyal, de most lejött ide a földre, mint kis gyermek, és itt is megvívta a harcát, és mielőtt a sárkány el tudta volna pusztítani, felragadtatott Istenhez, az ő királyi székéhez. Mit mondhatunk ezek után, meddig tart a harag? A Jelenések könyve 12. fejezetében, a 6. versben, aztán a 14. versben is arról beszél az apostol, hogy egyrészt 1260 napig, másrészt időkig és fél időig. Na, ezek a
kifejezések Dániel könyve 7. fejezetében, a 25. versben is megtalálhatók, sőt a 12. fejezet 7. versében is. De hogy lehet ezeket megfejteni? Vajon a prófétai írásokban az idő, vagy a nap, ha néha itt találjuk, hogyan értelmezhető? Ehhez egy kulcsot kellene megtalálnunk, és ezt a kulcsot Ezékiel próféta adja meg a 4. fejezetben. Kérem, hogy lapozzunk még ide Ezékiel könyve 4. fejezetéhez. A könyvezőtől balra találjuk, a 781. oldalon. Tehát Ezékiel könyvénél vagyunk, a 781. oldalon. Ezékiel könyve 4. fejezete, és onnan olvasom a 4. verstől a 6. Isten ezt mondja a prófétának, te pedig feküdj bal oldaladra, és vesd az Izrael háza vétkét arra. A napok száma szerint, amennyin azon fekszel, viseljed vétküket. Én pedig meghatároztam néked az ő vétkük éveit, napok száma szerint. 390 napban eddig viseljed az Izrael házának vétkét. És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét 40 napig. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked. Itt egy nagyon fontos profécia magyarázati elvet ismerhetünk meg, hogy a profétai írásokban elég gyakran, amikor idő meghatározásokról van szó, ezeket a proféták kifejezhetik úgy is, hogy éveket mondanak, úgy is, hogy hónapokat mondanak, vagy úgy is, hogy napokat mondanak. Ha a Jelenések könyve 12. fejezetét, vagy Dániel könyve 7. és 12. fejezetét olvassuk, akkor mindenféle variáció megtalálható. Hónapokkal, napokkal, évekkel kifejezve, de valójában itt végső fokon évekről van szó, mert minden napot egy-egy esztendőnek kell számítani. Összesen 1260 nap, azaz 1260 esztendő ez. Ez az idő vajon, mikor kezdődött, vagy mikor ér véget, vagy mit tudunk róla. Na, erről szeretnék beszélni a következő alkalommal majd, hogy vajon kikre vonatkozik ez a hosszú időszak, és mit jelent az, hogy az asszony elfutott a pusztába, mert a Jelenések könyve 12. fejezetéhez visszatérve azt találjuk, hogy az asszony a pusztába keresi a menedéket, újra meg újra elfut a pusztába, a kígyó megpróbál vizet bocsátani utána, vagy maga a sárkány utána próbál menni, de az asszony újra meg újra elmenekül, hol úgy, hogy sasszány adatik, hol úgy, hogy elfut, és Isten minden esetben gondoskodik róla. Mielőtt végleges választ adnánk erre a következő héten, hadd mondjam el, hogy ebben van egy nagy biztatás, mégpedig az, hogy az Isten mindig gondoskodik az övéiről. Ha pusztában is, de gondoskodik róluk. Annak idején Izrael népe, amikor kivonult Egyiptomból, hova kerültek? Ők is a pusztába. Annyit hadd mondjak, hogy amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, 40 nap alatt elérték Kánaán földjét. De amikor kikémlelték a földet, és azt mondták, hogy igen, ez egy csodálatos föld, tényleg a Kánaán, be tudunk vonulni, mások azt mondták, nem, óriások vannak, nem tudunk bevonulni. Erre Isten azt mondta nekik, hogy mivel 40 nap alatt elértük, meg 40 napig kémlelték a földet, most minden nap után kapnak egy esztendőt. És ténylegesen így is lett, hogy 40 évig vándoroltak a pusztában, és mindenki elpusztult, kivéve azt a két embert, aki azt mondta, hogy bemehetnek. De Isten megőrizte a többieket, megőrizte a gyermekeket, megőrizte az unokákat. És végső fokon valóra váltotta az ígéretét. Na, ugyanígy van ez Jelenések könyve 12. fejezetében is, hogy habár a pusztába kerül ez az asszony, de Isten ott is gondoskodik róla, és megőrzi. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága Jézus, köszönjük te néked azt, hogy te vagy a Jelenések 12. fejezetének egyik főszereplője,
mint Mihály, ugyanakkor a 14. fejezetben, mint bárány, vagy mint az emberfiához hasonló. Te vagy az, aki szembeszállsz a sárkánnyal, mint kis gyermek, és aki végső fokon legyőzted őt, mint Mihály. De ugyanakkor tudjuk, Urunk, hogy Sátán még nem végleg legyőzött ellenség, még mindig nagy haraggal teljes. Ő még mindig támad bennünket, ahogyan támadta az asszonyt annak idején, és Sátán megpróbál újra és újra eszközöket toborozni, hogy az asszonyt vagy az asszony utódait megsemmisítse. Ugyanakkor milyen vigasztaló az, hogy az asszonyt megőrizted, még kint a pusztában is, és így bennünket is meg tudsz őrizni. Köszönjük néked, hogy így szeretsz bennünket, és ilyen kegyelmes vagy hozzánk. Kérünk, fogadd el így imádságunkat. A te nevedből kértük. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek nap.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Ma a Filippi beliekhez írt levél negyedik, és egyben utolsó fejezeténél fogunk elidőzni.
4: Keresztjén élet becsületben és örömben. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.
5: Köszönet a gyülekezet gondoskodásáért.
4: Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra.